Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

Rendeszundi, Habcikuka, Tudor, Vidor. A mai napra szerintem leginkább találó a morgó, mert hogy az időjárás is egy kicsit morci. Ahhoz képest mi volt? Na igen, hát akkor a héten utoljára indul a Wecker a szokásos jó kívánságokkal. Ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas.

Sisson Sisters, vagyis Olló testvérek, így lehetne lefordítani az együttes nevet. I don't feel like dancing, azaz nincs kedvem táncolni. Mindjárt jött akkor Jason Derulo, hogy péntek van, ugye, és akkor elviszlek táncolni. De addig is valami mással folytatjuk, nem véletlenül. Ki van válaszol már a következő dal. Előtte azonban nézzünk körbe. Annak köszönhetően, hogy megérkeztek a felhők, a későbbiekben ugye, hát majd aranyat szórnak. Addig azonban a kora reggeli igencsak magas hőmérsékletet köszönhetjük. Székelyudvarhely és Csíkszereda is 14.

fokkal indítja a napot. Hát rég nem volt ilyen, nem is tudom, idén volt-e még ilyen. Gyergyó Alfaló Marushévízott 12 Celsius fok van. A Bucsintetőn mérnek 9 Celsius fokot. Vannak fagypont közeliek, de azok fenn a hegyekben. Hegyvidéken is egyébként ilyen 1, 2, 3, 4 Celsius fokkal indul a nap, de hát az fönn van magasan. Itt lenn, ahol emberek élnek, itt mind ilyen 10 Celsius fokokkal indul a nap. És ha minden igaz, a korábbi prognózis ugye azt mondta, hogy itt változékony idő lesz, sőt a meteorológusok viharos, szeles, csapadékos időjárásra adta ki figyelmeztetés. Majd meglátjuk, hogy jön, és ha igen, mikor. Addig köszöntjük Mihály nevű hallgatóinkat. A Jordanék, a Johnsonok, a Boltonok, a Schumacherék, ők mind Mihályok. Ha pedig dalt választunk, hát elvileg lehetne egy George Michael dalt is választani, csak az a baj, hogy ott a Mihály, ott családnévű, ő egy Gyuri. Tehát George Michael egy György, ő április 24-én ünnepelte a névnapját. Viszont Michael Jackson esetében tökéletesen passzolna a dal ehhez a mai naphoz, hiszen ő Misi. Sőt, ha magyarosítjuk, ugye Michael Jackson, ő Jáksó Misi. Tehát ő ünnepel a mai napon, Isten éltesse. Nyilván nem csak őt, hanem mindazokat, akik a Mihály nevet viselik. Billie Jean 1983-ból 6 óra 13 perckor. Kell egy kávé, ugye? Jön egy kávé. Jó reggelt!

szólnak. És nyilván, hogy ha ott leszünk, akkor a téma nem is lehet más, mint az oktatás. Ugyan blokk az egész, de nyilván pici hangsúlyt helyezve a felsőfokú oktatásra, illetve azokra a továbbtanulási lehetőségekre, amelyeket a SZÉK, vagyis a Székelyvárhelyi Egyetemi Központ nyújt azok számára, akik valamilyen ottani szakot választanak. Ezekről mind az információkat kiszorjuk, és megszólaltatunk előadókat is, de megszólaltatunk diákokat is. Hogy milyen? Hogy meséljék el, hiszen a saját bőrükön tapasztalják azt, hogy milyen. Előtte nyilván lefutjuk a kötelező köröket, időjárás, jön hamarosan a prognózis, nem éppen kecsegtető, sőt, kicsit megnéztem úgy a hosszú távot. Hát, hogyha napsütésre számítunk a jövőben, akkor az többnyire a hét közepén lesz, mert a hétvégék egyelőre mind ilyen esősnek, borúsnak, morcosnak ígérkeznek, a mostani is, a rákövetkező is, aztán majd pünköst hétvégén nem tudom, általában az úgy szokott lenni, ha akarod tudni, mikor esik az eső, akkor nézd meg, hogy mikor van a somlyai búcsú, mert úgy általában a kettő úgy egybe szokott, együtt szokott érkezni. Ezt majd kiderítjük. Antal Loránd, Hargita megyei RMDSZ szenátor lesz a vendégünk. Kicsit szokatlan időben, éppen azért, mert készülünk ki a nyílt napokra. Úgyhogy ő már egy hét után itt lesz, és egy kicsit beszélgetünk arról a nem éppen áldásos helyzetről, amelyben az országunk van. Mindenki tudja, megbuktatták a Bolozsán kormányt, hogyan tovább ez a nagy kérdés most. Hát talán némi választ, vagy a lehetséges forgatókönyvekből azért lehetőséget kapunk, hogy bepillantsunk, hogy lehet ilyen, lehet olyan, lehet amolyan, van worst case szenárió is, abból nem kérünk. Na, hát erről többet egy óra múlva tudunk meg. Addig menjünk is táncolni. Említettem, Jason Derulo táncos kedvében van. Hív is minket. Let me take you dancing. 6 óra 23 perc van. Jó reggelt!

Earth, Wind and Fire, September, fél hét van, és a meteorológusok már tegnap adtak ki figyelmeztetést viharos, szeles és meglehetősen instabil időjárásra. Hát lehet, hogy a mai napon, mint láthatjuk, már a kék ég az elbúcsúzott tőlünk, és esőre is lehet számítani a következő napokban. Főleg a szombat ígérkezik meglehetősen csapadékosnak, de a változékony időjárás megmarad vasárnapra, hétfőre és kedre is. Szerdától arrafele lehet nagyon rövid időre csapadékmentes napunk, egy kicsit vissza is esik a hőmérséklet, mert addig a szombati napot leszámítva, amikor 18 fok lesz a maximum. Ma vasárnap, hétfőn, kedden mind 20 Celsius fok feletti, sőt 22-24 Celsius fokos maximumokra számíthatunk. A jövő hét közepén kicsit úgy visszaesik a kinti hőmérséklet 15-16 Celsius fokra, és úgy is marad. Aztán majd jön a következő hétvége, ami szintén csapadékosnak ígérkezik, de az még messze van egyelőre. Itt jön ez a mostani. Hát a mai napon nézem, hány százalék? Hát 30-35 százalék esély van arra, hogy essen az eső. A holnapi nap az viszont 70-75 százalék és meglehetősen intenzív csapadékhullásra számíthatunk. Nem éppen kiránduló nap lesz a holnapi, és nem éppen szabadidős, ilyen mics pusztító tevékenységre fog ez ösztönözni minket. Van ez így.

Május 8-a Enrique Iglesias születésnapja. 75-ben született akkor. 51 éves már, Isten éltesse. 51, 80, 92, annyi bizony. 1999-ben tört elő, népszerű volt a latin világban addig is, de így nemzetközileg, főleg az angolszászoknál ezzel a dallal jött fel. Bailamos. Jó reggelt.

Háborgó mélység, Lotfi Begi és Burai, 6 óra 42 perc. A következő órában Antal Orránt, RMDSZ szenátor lesz a vendégünk, utána pedig hát a hangsúlyt tényleg rátesszük az oktatásra, és a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ lesz a bázisunk, a főhadiszállásunk. Körülbelül 10 óra után már onnan sugározzuk adásunkat. Oktatás, ugye, ami hát normális állapotnak tekinthető, hogy valaki ma iskolába járjon. Ez nem volt mindig így, sőt, lehetne mondani, hogy az oktatás sokkal inkább kiváltság volt, mint alapjog. A székelységhez több ilyen érdekesség kötődik, például volt az egy gyerek tanul modell, sok család tényleg kiválasztotta a legtehetségesebbet a családból, vagy akit épp ugye megengedhettek maguknak, a többiek maradtak a gazdaságban. Ők nem jártak iskolába, ez nem kegyetlenség volt, hanem gazdasági kényszer. Aztán ott van a kollégiumi hagyomány, a székely fiatalok közül, akik tanulhattak, sokan kerültek híres református kollégiumokba, a Nagyanyedi Betlen kollégium, Kolozsvári református kollégium, és ezek nem csak iskolák voltak, hanem egyfajta társadalmi mobilitási kapuk. Vagy van a diák vándorlás, hogy a tehetséges és tehetős diákok Nyugat-Európába mentek tanulni, volt, aki gyalog indult el egyébként, és hazahozták az ott tanultakat, és a székely értelmiség kialakulásában ez kulcs szerepet játszott. Ami pedig az írástudó székelyek arányát illeti, érdekes módon bizonyos korszakokban a székelyek között nem volt kirívóan alacsony az írástudás aránya más nemzetekhez képest. Ez köszönhető részben a katonai és részben a közigazgatási szerepük miatt. Szóval kellett az alapvető írásbeliség. És valamikor, hát a Magyar Királyság területén, ugye, amikor az oktatás szinte kizárólag egyházi kézben volt, a paraszti rétegek számára az írásolvasás nemhogy nem volt elvárt. Sokszor teljesen feleslegesnek tartották. Voltak ilyen idők is. Hát ugye azóta nagyot változott. Ma már az ember elvégzi a kötelező 10-12 osztályt, és azt mondja, oké, rendben van, alapnak ez jó, de tegyünk még rá egy lapáttal, jöjjön valami külön, valami más, valami plusz. És ez a felsőfok oktatás. Hát erről sokat fogunk beszélni a mai napon. A lehetőségekről. Az opciókról. Mert ő ma már választani lehet. Volt olyan korszak, fiam, egyetemre mész, hova? Nem érdekel, egyetem legyen. Hát azért ma okosabban is meg lehet választani ezt. Elvégre, ha az életünket tesszük rá, és ebből akarunk megélni, nem mindegy az, hogy miből.

pusztíthatatlan. Kora reggeli audíció nem csak susztereknek. Hallható egy otthon, kettő autóban, három benzinkutaknál és minden hangszóróban.

Botos Eszter és Hida folyón 9 perc választ el 7 órától. Lassacskán zárjuk a Vekker első órát. 7 órakor jönnek a hírek, utána pedig kora reggeli Vekker vendéget fogadunk. Most pedig jön egy dal a rossz szokásokról. Mindenkinek vannak rossz szokásai. Legfeljebb nem ismeri el őket. Bad Habits, Ed Sheeran. Jó reggelt!

Elmarad az Egyfest. Tartalékosokat mozgósítanak. Bajnokit játszik az SFC. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Több ezer tartalékost mozgósít a román hadsereg egy országos gyakorlatsorozatban. A hadsereg célja, hogy felmérje, egy esetleges konfliktus helyzetben kikre számíthat a tartalékos állományból. A gyakorlatok jövő héten kezdődnek Fehér megye és Hunyad megye területén, ahol az érintetteket egynapos kiképzésre hívják be. A program egész nyáron folytatódik, ősszel pedig Bukarestben és Ilfov megyében szerveznek hasonló gyakorlatokat. A hatóságok szerint azok, akik nem jelennek meg a behívásra, 400 és 1200 lej közötti pénzbírságra számíthatnak. Ez egy rendszeresen megszervezett eljárás, és nem jelenti azt, hogy Románia háborúba készülne. Meghirdette a sporttevékenységek támogatására, valamint az ifjúsági programok finanszírozására vonatkozó pályázati felhívásokat Hargita megye tanácsa. Támogatásban részesülnek a tömegsport területén megvalósuló sportesemények, a szabadidő aktív és közösségi

0: eltöltését célzó programok, valamint a különleges szükségletű személyek számára szervezett sporttevékenységek is. Az idei év keretösszege 1,2 millió lej. A sportprogram pályázatainak benyújtási határideje június 8-a 12 óra. Elmarad az idei Gyergyószentmiklósi Egyfest összművészeti fesztivál. Az eseményt eredetileg július 29-e és augusztus 2-a között tartották volna meg, azonban a főszervező közlése szerint a fesztivál nem szűnik meg, csupán egy éves szünetet tart. A döntést hosszú mérlegelés után hozták meg, és a háttérben pénzügyi nehézségek is szerepet játszanak. A szervezők ugyanakkor hangsúlyozták, a rendezvény 2027-ben visszatérne. A már megvásárolt 2026-os bérletek automatikusan érvényesek lesznek a 2027-es fesztiválra, de a tulajdonosok kérhetik a teljes vételár visszatérítését is. Ebben az esetben a szervezők 3 hónapon belül térítik vissza a jegyek árát. Hazai pályán játszik bajnoki találkozót az FC Székelyudvarhely. A harmadosztályos labdarúgó csapat az alsóházi rájátszás 6. fordulójában ma 18 órától a Vákó Jair Osztárt fogadja a Sétatéri stadionban. Gyergyószentmiklós holnap ugyanebben az időpontban a Csesemi Vászlói csapatának vendége lesz. Idehaza játszik a futszál csapat is. A teremlabdarúgó bajnokság alsóházi rájátszásának 8. fordulójában a VSK Székelyudvarhely vasárnap 18 órától a Dévai West csapatát fogadja, amely 2 pont előnnyel áll Udvarhely előtt. Ugyanaznap 7:30-tól Mausoleul Mörösest Luciaferul Buzeu összecsapás is lesz az alsóházi rájátszásban. A meteorológusok szerint mától megváltozik az időjárás, adáskörzetünkben a széljárás megélénkül, többnyire borús égbolt várható, csapadék is valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek reggel 15 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy. Vállalkozásod támogatója.
2: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

David Guetta, Teddy Swain, Stones and I. 7 perccel járunk 7 óra után. Azonnal itt lesz a stúdióban Antal Loránd, Hargita megyei RMDSZ-es szenátor, van miről beszélgetni. De addig is, még a reklámoknak is helyet szorítunk, illetve a Wecker kora reggeli dalának. Jó reggelt!

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpont foglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
3: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatt.

0: Budapesti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
1: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a zöldspárga 500 g-os kötésenként 17

0: Ben. Az Ötvös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro-val. Prémium test és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
1: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős! Regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm. Kattanj rá a kajára!
3: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a Fitfeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. Fitfeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket, és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
0: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
4: Reklámot hallottak.
5: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: Nem túl gyakran fordult elő, hogy ilyen korai órákban fogadjuk Antal Lóránt, a Hargita megyei RMDSZ szenátor, de hát egyszer ennek is meg kellett történnie. Majd eljön az az idő is, amikor együtt köszönünk be reggel 6 órakor, egyelőre még csak 7 óra után járunk 19 perccel. Köszöntelek, jó reggelt!
1: Szép jó reggelt, Csaba, nagy tisztelettel üdvözlöm én is a Sztár Rádió hallgatóit. Az igazság az, hogy már 6-kor kezdtünk Norbival, 6-kor már meg volt az első találkám, úgyhogy...
0: Amúgy igen, nálad a munka, hát van, amikor olyan hajnali 3-kor indulsz útnak, hogy elérjél ide. Na de mondom, egy kora reggeli 6 órai beköszönés azért az még hátra van, de ami késik, nem múlik. Jó, komolyabbra fordítva a szót, hát azt hittük, hogy ugye 2026-os esztendőt nem lehet már überelni. Hát de igen, mert megbukott a Bolozsán kormány, gondolom ezzel nem mondok el senkinek valami új infót, de hát kaptunk egy instabil, sodródó Romániát, ahogy a szövetség elnöke is fogalmazott, amit nagyon gyorsan helyre kéne pofozni valahogy.
1: Ez pontosan így van, ahogy mondtad, és ahogy idézte a szövetségi elnököt is, de engedd meg, Csaba, hogy azért én egy pozitívabb hírrel kezdjek. Aztán majd utána megpróbálom röviden kifejteni ezt is. Ugye az elmúlt időszaknak az egyik legfontosabb döntése az a prosumerek törvényével kapcsolatos, a termelőfogyasztók törvényével kapcsolatos döntés, amit már nagyon-nagyon rég várnak. Ugye ez az én általam kezdeményezett törvény, amit 2022-be tettem le, nagyon hosszú utat járt be, képviselőház miután döntött, még Klaus Johannis visszaküldte újra elemzésre, módosítottuk a törvényt, szenátusba visszament a képviselőházba, szinte több mint fél éven keresztül, 7 hónapon keresztül ott volt a lapult a fiókokba, majd elővették a bizottságok, tárgyalták, majd újra visszatették a fiókokba, majd közben Nikus Ordán lett az államelnök, és miután Nikus Ordán lett az államelnök, megszavazta végre a képviselőháza törvényt, és amielőtt iktatta volna a törvényt az államelnök, megtámadták az Alkotmánybíróságon, és az Alkotmánybíróságon azt hiszem, hogy 3-4 halasztás után, ugye egy héttel ezelőtt döntött arról, hogy kihirdette, hogy nem lett végül alkotmányellenes a törvény, hanem alkotmányosnak nyilvánította az Alkotmánybizottság.

Nem lesz ebből a törvényből semmi, ez csak pórhintés, ezt csak azért tettem le, erről csak azért kommunikáltam, mert mi RMDS hazug banda vagyunk, akik nem vagyunk képesek semmilyen értelmezhető és jó törvényt átvinni. Majd amikor megtámadták az Alkotmánybíróságon, akkor azt mondták, hogy olyan nincs, hogyha egyszer az államelnök megtagadja, akkor azt alkotmányosnak nyilvánítsák. Ez is csak pórhintés, mert tudtuk, hogy az lesz a vége, hogy Alkotmánybíróságon végzi. Na de hát lám-lám az Alkotmánybíróság is mégis a maga bölcsességébe, kérem tisztelete, alkotmányosnak nyilvánította a törvényt, ami most már abszolút napok, hetek kérdése, hogy érvénybe is lépjen. Az a törvény, ami komoly jogokat és lehetőségeket ad a proszumereknek, és nagyon röviden szeretném átismételni, hogy miről is szól ez a törvény. Ugye mi volt a hátrány annak, hogy proszumer lehettél Romániában? Az első legfontosabb hátrány az arról szólt, hogyha felszerelted a házad tetejére a napelemeket, akkor attól a pillanattól kezdve, ahogy papírod volt arról, hogy termelő-fogyasztó vagy, a szolgáltatónak 24 hónap állt a rendelkezésére, vagyis 2 év, hogy elszámolja az általad megtermelt villamos energiát. Ebből kifolyólag számtalan olyan helyzet állt fenn, hogy ugye a proszumerek sem tudták pontosan a törvényes jogaikat, és abszolút teljesen logika mentén azt gondolták, hát attól pillanattól kezdve, ha elkezdem termelni a villamos energiát, de fogyasztok is, akkor amikor én a számlát kapom, a számlán kompenzálva van minden, és hát ha én majd termeltem, akkor nem kell villamos energiát fogyasszak. De pont abból kifolyólag, hogy 24 hónap állt a szolgáltató rendelkezésére, hogy elszámolja az általad megtermelt villamos energiának a mennyiségét, ez úgy nézett ki, hogy te hiába termeltél villamos energiát, akár többlet villamos energiát is, ezt nem vették figyelembe, viszont a te havonta elfogyasztott villamos energiádat azonnal szépen számlázták. Kiszámlázták, kellett kifizest, ha nem fizetted ki, levágták a villanyt. Számtalan ilyen esettel találkoztam, rengetegen megkerestek az elmúlt időszakban, és ugye mindig el kellett mondjam, hogy hát ez az egyik kis tikája törvénynek, hogy ő 24 hónap után kompenzál veled, és azt a 2 évet azt ki kell várt. Ugyanakkor a szolgáltatóknak és a rendszer működtető vállalatoknak ez egy ingyen energia is volt, ami a technikai működéshez, tehát a rendszerek technikai működéséhez szükséges villamos energiát, a több százezer proszumer termelő fogyasztó az beinjektálta a rendszerbe, és köszönik szépen, jó voltak, majd aztán 2 év múlva rendezték a számlát, rendezték a sorokat. Volt egy másik kategória is, törvény értelmében ez a 200 és 400 kilowatt közötti proszumerekre volt érvényes, akiknek ugye pénzügyi elszámolás volt, ami azt jelenti, hogy ugyanúgy 24 hónap alatt felgyűlt villamos energiát, de ezt viszont a számlákra leírták, a következő napi piac, spot piac, tőzsdei villamos energia árnak a középarányosával elszámolták a villamos energiát. Na most mit tett az a törvénytervezet, amit én kezdeményeztem, és ennek az érdekessége az, hogy miután kiirdette az Alkotmánybíróság, hogy alkotmányos lett a törvény, számtalan politikus kollega, és nem csak, hirtelen magáévá tette ezt a törvényt, TikTokon, Instagramon, Facebookon, mindenhol nagy mellénnyel mondták, hogy az ők törvényük, hogy mennyit harcoltak ők ezért a törvényért, meg stb. Az már persze senkit nem érdekelt, hogy amikor az Alkotmánybírósághoz került, akkor biza-biza a szakértő csapatommal több tíz oldalas dokumentumot írtunk, úgymond ilyen védő dokumentumot az Alkotmánybíróság irányába, hogy védjük az alkotmányosságát ennek a törvénynek, és a Nikus Ordán államelnök által alkotmányossági kifogásokat elhárítsuk. Na, de hogy miről szól ez a törvény? Valójában az eddigi 2 proszumer kategória helyett 3 proszumer kategóriát léptet érvénybe.
És ez úgy néz ki, hogy az első kategória ugye a 27 kW kapacitásig szól, ez többnyire nagy részét a prosumereknek ez a kategória érinti, mert ugye ezek a háztartások inkább, ahol felszerelték a napelemeket. Ugye az

0: első fontos módosítása a törvénynek az az, hogy a 24 hónap helyett havonta lesz kötelező a szolgáltatónak megtenni az elszámolást. Ez így van. A második nagyon fontos módosítás, az pedig arról rendelkezik, hogyha többlet villamos energiád van, és mondjuk van más fogyasztási pontod is, tehát tegyük fel, egy kertes házba laksz, de a városban van egy garzonod, vagy egy másik városban van egy garzonlakásod, akkor arra a garzonlakásra, tehát a más fogyasztási pontra elszámolhatod a többlet villamos energiádat az ott oda kiérkezett villany számlára. Itt egy feltétel van, hogy itt nincsen feltétel, hanem itt elszámolhatod a többlet villamos energiádat. A harmadik fontos módosítás, amit használhatnak a proszumerek, az pedig arra vonatkozik, hogyha többlet villamos energiád van, akkor elszámolhatod a többlet villamos energia értékét a gázszámláiddal. Itt van az a feltétel, hogy ugyanaz kell legyen a szolgáltató úgy a villamos energiára, mint a földgázra. Jön a második kategóriájú proszumer, aki viszont a 27 és a 200 kW közötti proszumerekre érvényes, úgy szintén nekik is automatikusan a 24 hónap helyett havonta kell a szolgáltató a regularizálásokat, tehát az elszámolást megtegye, illetve más fogyasztási pontokkal is elszámolhatja a többlet villamos energiát. Itt viszont bejön egy plusz feltétel, hogy ugyanazon disztribúciós hálózatba kell legyél. Ezt egy egyszerű példával szemléltessem. Az úgy néz ki, hogyha tegyük fel neked, te a DER, tehát az elektrika elosztó hálózatba vagy, és itt termeled meg a többlet villamos energiát, de esetleg Navodáron van egy garzonlakásod, akkor ebben az esetben már, ha 27 kW és 200 kW közti proszumer vagy, akkor nem számolhatod el a villamos energiát egy más fogyasztási ponttal, mert ugye két külön disztribúciós hálózatban van a villamos rendszer. És van a harmadik proszumer, az pedig a 200 és 400 kW közti kapacitásokra érvényes. Itt azt kell tudni, hogy ugye itt már pénzügyi elszámolás van, viszont itt a pénzügyi elszámolás az a következő napi piac, spot piac átlag villamos energia árával pénzben számolja el veled a szolgáltató a megtermelt villamos energiát. És újra fel szeretném hívni a tisztelt rádió hallgatók figyelmét, hogy akinek napelemrendszerei vannak, azt kell tudják, hogy tehát 2030. december 31-ig lesz érvényes ez a rendszer. Tehát ez a kompenzálási rendszer, utána mindenkivel csak pénzügyi elszámolás következik. Tehát 2030. december 31-e után már nem lehet kompenzálni a fogyasztási pontok között, nem lehet majd kompenzálni a földgáz számlákkal, hanem mindenkinek amennyi villamos energiát termelt a pénzügyi elszámolásban fog részesülni. Ez egy nagyon-nagyon hasznos és kézzelfogható törvénytervezet, ami még jobban érthetővé és használható, értelmezhető jogokat fog konferálni a proszumereknek, termelő fogyasztóknak, és még egyszer meg kell mondjam őszintén, hogy egy komoly sikerélmény nekem is ez a történet, mert nagyon-nagyon sokat kellett harcolni érte, és nagyon sok negatív kommentelő, rosszindulatú kommentelő előtt is világossá tudott válni az, hogy azért, ha dolgokat kimondunk, és végigvisszük azokat a törvénykezés procedúráin, akkor tudunk értelmezhető eredményeket is elérni.
1: Mikortól lép érvénybe? Mikortól lesz érvényes?
0: Ez napok kérdése.
1: Jaj, megjelenik a hivatalos közlönyben.
0: Most már ugye az államelnök nem tud ezzel semmit tenni, egyszerűen ki kell hirdesse, és megjelenik akkor a hivatalos közlönybe a törvény.
1: De amúgy, ha valaki megnézi, nyilván ez nem szokás, hogy a

0: kezdeményező, ott le van írva, ami ugye a törvény, még a tervezetében már ott fel vannak sorolva, nekik kezdeményező, utána lehet nézni, tehát rá lehet cáfolni.
1: Persze, tehát ez egy teljesen publikus információ, hát 15-ön írtuk alá annak idején a törvénykezdeményezést, én vagyok az első, én írtam alá a parlament elnökei fele, van egy ilyen procedúra, hogy mikor benyújtod a törvénytervezetet, akkor a szenátus és a képviselőház elnök irányába küldöd a levelet, persze ez evidens. Hát a lemondott gazdasági miniszter is, Bogdán Iván, ő is egy külön posztot dedikált ennek a kérdésnek, és elmondta, hogy milyen fantasztikus törvény, és milyen sokat dolgozott ő is azért, hogy ez a törvény érvénybe lépjen. Persze ez ebből a szempontból másodlagos, hogy most kinek a kezdeményezése, de, hogy mondjam, álszerénységemet félretéve azért a helyzet az az, hogy annak idején én dolgoztam nagyon sokat azon, hogy ezt benyújtsam, majd elég rendesen kellett itt mindenféle vitát végigvinni, mert voltak más érdekek is, hogy ez a törvény ebbe a formába megmaradjon. Úgyhogy...
0: Hát be is számoltál róluk itt ebben a stúdióban, hogy itt vagyunk, ott vagyunk, bajok vannak, alakítani kell.
1: Többször beszéltem erről, úgyhogy na de most lépik érvénybe úgy, hogy használja mindenki előszeretettel a törvény által adott lehetőséget és jogokat.
0: Hát túl sok új törvényre jelen állás szerint nem nagyon számíthatunk, hiszen a Bolozsán kormány bukásával ügyvezető kormányunk van, tehát őknek az a feladatuk, hogy életben tartsák az országot, vagy lélegeztetőgépen, mert ez nem jó, ez nem egy jó állapot.
1: Így van, tehát ugye, ahogy kezdted te is, most alapvetően egy nagyon akut politikai krízis kellős közepén vagyunk, itt nincsen amit sokat szépíteni, a mi az álláspontunk az világos volt, mi nem támogattuk a bizalmatlansági indítványt, mi jelen voltunk a teremben, de nem is szavaztunk róla. Mi akkor is elmondtuk nagyon világosan, hogy azért mi a következetességben hiszünk, és mi úgy gondoljuk, hogy a politikában, ha nem is sikerül mindig, de a legfontosabb dolog a következetességre és a kiszámíthatóságra összpontosítani. Mi, amikor leültünk a koalíció asztalához, és azért itt egy picit visszamennék az időbe, mert hogy ez egy parlamenti választások eredménye, és Romániában élő állampolgárok, ugye a túlnyomó része a százalék arányokat véve azokra a politikai szervezetekre, akik majd az alakuló koalíciót alkották, itt értem a szociáldemokratákat, a Nemzeti Liberális Pártot, az USZERE, RMDSZ, illetve kisebbségeket, ők szavazatokat kaptak az emberektől, és az emberek azt várták el, hogy kormányozzanak ezek a pártok. Meg is alakítottuk a koalíciót, ugye a koalíciós egyességi dokumentum született, ami hát itt azért a Dömbovica partján az egy bonyolult kérdés sokszor a papírokra írt vállalásokat betartani. Itt azért az RMDSZ-nek volt egy nagyon komoly, hogy mondjam, mérleg szerepe, és sok esetben ugye számtalan nyilatkozata van szövetségi elnöknek, nekünk is, akik szószólói vagyunk az RMDSZ-nek, ahol általában mindig higgadságra ösztönöztük a kollégákat, vagy voltak ilyen kijelentéseink, hogy akkor jó lenne, ha a lábaikat beletennék egy tál hideg vízbe, hogy térjenek magukhoz, és a vitát azt próbálják mellőzni, próbáljunk a kijelölt úton haladni, mert a politikai vita az senkinek nem jó. Én azt is elmondtam bizalmatlanság indítvány előtt, hogy abban a pillanatban, amikor valaki egy párt egy bizalmatlanság indítványt benyújt, és itt, hogy azért beszéljünk tisztán, maga a bizalmatlanság indítványnak a kezdeményezése vagy benyújtása, az is a politikai életnek amúgy a normalitás.
0: Egy demokratikus eszköz.
1: Abszolút egy demokratikus eszköz. Ezt úgy gondolom, hogy itt azért nagyon sok médiumban ezt túltolták, és itt mindenféle más jellemzőt ráhúztak, hogy államcsíny, meg mit tudom én, a demokrácia elleni kezdeményezés, ez ebben a formában nem igaz. Tehát, hogy a demokráciának az előnyei, meg lehetőségei, meg eszköztárának az egyik része, pontosan azért, hogyha úgy gondolod, hogy valami nem működik, akkor az ellen menjél. Tehát, hogy ez eddig rendben van. Viszont abban a pillanatban, amikor egy sikeres bizalmatlansági indítványba vágsz bele, az automatikusan egy politikai instabilitást generál, majd hogyha ez a bizalmatlansági indítvány át is megy, akkor vitathatatlanul egy politikai krízisbe találja magát az ország, és Romániában

0: valójában ez történt. Na most, még akkor is, hogyha sokan nem akarják elfogadni azt, hogy a gazdaság a politikával sokszor kéz a kézbe megy közpolitikák törvénykezés szempontjából, illetve egyeztetések és dialógus szintjén, mert hogy ugye a politikának szüksége van, hogy a gazdaságból információi legyenek, pont azért, hogy olyan törvénykezésekkel tudjon előrukkolni, amelyek előmozdítják, vagy szabályozzák, vagy hatékonyabbá teszik a gazdaság működését. Tehát abban a pillanatban, amikor politikai instabilitás körvonalazódik, és a politikában politikusok, nagy vagy magasrangú politikusok elkezdenek nyilatkozni, az ők nyilatkozatai bizonyos, igen komoly hatással vannak a gazdaságra. És akkor, amikor politikai krízis helyzet alakul, azért az világos ráteszi azért a lábnyomát vagy kéznyomát a gazdaságban történő kérdésekre. Hát ez látszott, hogy látjuk az euróárfolyamot. Paradoxon módon például a tőzsde az teljesen másként reagáltott, pozitívba mozdult el. Viszont
1: hogy.
0: Hát ez most egy ilyen szempontból egy érdekes helyzet, viszont ez más mozgásokkal összefogható, vagyis hozható összefüggésbe, de tény az, hogy az összgazdasági képre a politikai krízisnek nem volt jó hatással, ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy minél hamarabb most megtalálni azt a kormánykoalíciót, akivel stabilizálni a politikai helyzetet, és a normalitás útján vinni a normalitás útjára visszavinni Romániát. Ott ugye itt a bizalmatlanság indítványa kapcsolatban van egy-két olyan jelenség, amiről azért fontos beszélni. Az egyik az az, hogy véleményünk szerint a szociáldemokraták hibát követtek el azzal, hogy az AU-ral álltak össze, és azért, mert az AU-t legitimizálták. Tehát egy olyan pártá emelték, hogy...
1: Amely dönt.
0: Döntő pártá emelték, de egy olyan pártá emelték, hogy egy frekventábilis pártá emelték, ami nincsen rendben, mert azt mindannyian tudjuk, hogy az AUR az egy abszolút szélsőséges párt, még akkor is, hogyha érdekes gesztusokat gyakorol most a magyar közösség fele, ugye a...
1: Jó, az inkább vicc kategória, legyünk őszintén.
0: Persze vicc kategória, de az a probléma, hogy ők komolyan gondolták, és ezt nagyon, hogy mondjam, ezt nagyon mesterkélten, nagyon jól időzítve tudta Simeon, hogy mikor kell a parlament pulpitusától ezt bemondani, felsorolva székelyföldi városainkat, hogy az itt élő emberek, ők azt várnák-e, hogy akkor szavazzunk a Bolozsán kormány ellen, de hát, hogy ő meghívta a magyarokat, hogy csatlakozzanak az AU-hoz. És erre volt ugye Csoma Botinak, a szóvivőnek egy igen világos és hatatós reakciója, ami arról szólt, hogy azt mondta, hogy véleményünk szerint George Simeon azzal kellene kezdje, hogy elmenjen az Úzvölgyébe, és Úzvölgyéből megint egy élő bejelentkezésen bocsánatot kérjen a magyaroktól azért, amit ott csinálta az Úzvölgyébe. Tehát, hogy még egyszer, a PSZD-nek ez egy hibás lépése volt véleményem szerint, hogy társult az AU-ral. Tény az, hogy az elegendő szavazatot össze tudták szedni ahhoz, hogy megbuktassák a Bolozsán kormányt. A mi érdekünk az az, hogy támogassunk minden olyan kezdeményezést, ami arról szól, hogy visszaállítsa az előző koalíciót, azokat a pártokat, amelyek ugye, hogy mondjam, Európa párti, Atlanti párti pártok, és ezzel minél hamarabb visszaállítani a rendet. Itt az idő azért, tehát az óra az elkezdett visszafele ketyegni, itt 45 napunk van arra, hogy ezt a megoldást megtaláljuk, ilyen nagyon fontos szerepe van az államelnöknek, mert az államelnök most ugye konzultációra hívja a pártokat, el is kezdődött ez az első informális konzultációs sorozat, amin első körben most valójában mindenik párt a volt koalícióból jelen volt, ugye a PSD, az RMDS USZER-ével egyeztetett, majd a nap végére hagyta tegnap a PNL-t, a Nemzeti Liberális Pártot, és Bolozsánt hívta a konzultációra. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy azért most politika gyakorlat, meg akár stratégia szempontból is, ha te generálsz egy krízist, azért nem árt, hogyha tudod, hogy mi a következő lépés. Na most

0: Azért az látszik,
1: hogy
0: ez a te felelősséged is, és most azért az látszik, hogy véleményünk szerint a szocdemek nem igazán tudták, hogy mi a következő lépés, vagy ha tudták is, rosszul tippelték meg. És itt Hunornak volt, szövetségi elnöknek volt egy nagyon világos értelmezése, amikor elkezdtek a sajtósok insisztálni azon, hogy akkor Bolozsán visszajön-e a kormányba, meg stb., és ő azt mondta, hogy vélemény szerint nem ismerik Bolozsánt, és Bolozsán egy elég határozott ember, nem olyan egyszerű őt egy elindított útról mindezek után leállítani. Tehát még egyszer, egy akut politikai krízisben vagyunk, egy akut gazdasági helyzetben vagyunk, és nekünk az az érdekünk, hogy minél hamarabb visszaállítsuk a rendet, de itt azért a rádió hallgatókat szeretném emlékeztetni arra, hogy minden körülmény között azért az RMDSZ-nek az előző koalícióban kb. 10% aránya volt, tehát 10%-kal azért nem tudunk rendszert változtatni, vagy rendszert váltani, és 10%-nyi hozzáadott értékünk van. Itt persze szövetségi elnök, az RMDSZ-es csapat megtesz mindent annak érdekében, hogy a ráció útján magyarázza annak a fontosságát, hogy miért lenne elengedhetetlen, hogy félretenni a mindenféle személyes ambíciókat és frusztrációkat, és a nap végén az ország érdekeit nézni, az állampolgárok érdekeit nézni, és visszaállítani minél hamarabb a rendet. Mert ugye itt, és több tucat román médiában voltam az elmúlt napokban, ahol folyamatosan azt hangsúlyoztam, azt szajkóztam, hogy itt ahelyett, hogy a stúdiókban vitatkoznánk, meg egymásnak feszülnének a nagy pártok, arról kellene beszélni, hogy mindez, ami most van, az nem jó az embereknek. Tehát, hogy az emberek 2024-ben a parlamenti választásokon biztos, hogy nem azért szavaztak a politikai pártokra, hogy akkor cirkuszt csináljunk, egymásnak feszülést, és mit tudom én...
1: Félúton arról vitatkozunk, hogy hogyan tovább.
0: Vagy benzint öntsünk a házra, és meggyújtsuk azt. Tehát, hogy... Elnézést, tehát, hogy a mi feladatunk az, hogy stabilitást tartsunk, és olyan intézkedésekbe vágjunk, amelyekkel a dolgokat rendbe tudjuk tenni. Úgyhogy jelen pillanatban ez a helyzet, én most rádió műsor után indulok vissza Bukarestbe, megy a mindenféle beszélgetés, egyeztetés. A lényeg, hogy még egyszer a mi álláspontunk, mi hamarabb visszaállítani a rendet, megpróbálni megtalálni egy újabb koalíció lehetőségét. Ugye itt nagyon sok hír felröppent, hogy akkor kisebbségi kormányba belevágni. Ez egy nagyon bonyolult kérdés. Startból milyen kisebbség kormány? Olyan kisebbség kormányt, amit például az AUR támogat, az automatikusan a mi szempontunkból az azt jelenti, hogy akkor inkább ellenzékbe vonulunk. Milyen kisebbségi, másmilyen kisebbségi variációt lehet felállítani, ami mellé garanciát is vállalni, hogy a parlamentben nem akasztanak meg. Mert hogy ugye...
1: Az folyamatosan nyomás alatt lenne a kisebbségi kormány.
0: A kisebbségi kormány az azt jelenti, hogy minden döntés előtt a parlamentbe be kell jönni, és kell kuncsorogjon a szavazatoké. Tehát egy sürgősségi kormányrendeletet, amit érvénybe léptet a kormány, a törvénykezés útja szempontjából, vagy a törvénykezés folyamata szempontjából, ezek a dolgok úgy működnek, hogy minden sürgősségi kormányrendelet ugye bejön a parlamentbe, és a parlamentbe sürgősségi kormányrendeletet jóváhagyó törvényt kell megszavazzon a parlament. Na már, hogyha nincsen neked többségi szavazatod a parlamentbe, akkor megbuktatják a sürgősségi kormányrendeletedet, ami azt eredményezheti, hogy ugye ilyenkor az ellenzéknek az alku pozíciója az nagyon erős, nagyon megnő, és bármit is kérhet tőle. Tehát, hogy ezt nagyon-nagyon pontosan kell elemezni, hogy milyen kisebbségi kormányokon gondolkozzunk. Itt az RMDSZ-nek ezzel kapcsolatban még nincsen döntése, de ezt nagyon-nagyon pontosan elemezni kell, mert amúgy nem minden áron kell kormányozni. Tény az, hogy az RMDSZ és az Erdély Magyar Közösségnek kormányról sokkal hatékonyabban, gyorsabban, jobban tudjuk a közösség ügyeit intézni, viszont annak is tudatában vagyunk, hogy nem mindenáron kell kormányra menni.
1: Viszont az országnak mindenképpen

0: kormányra van szükséges, mindenek előtt egy miniszterelnök jelöltre rengeteg variációkat vázoltak fel, lehetőségeket, mindegyiknél van egy nagy-nagy kérdőjel. Nem tudom, röviden, mert nagyon fogy az időnk, hogy látod, sikerül? Mert ugye a legrosszabb a újra kiírni a választásokat, ami...
1: Előrehozott választásoknak a lehetősége Romániában az szinte a zéróval egyenlő. Attól ilyen szempontból nem kell tartson senki. Tény az, hogy előrehozott választások az csak tetézné amúgy a mindenféle krízis, tehát hogy nem az a megoldás, az a legutolsó
0: ezért kell addig megoldás,
1: de addig meg kell oldani. Világos, mi amit nem szoktunk soha tenni, mi nem szólunk bele abban, nem is akarunk beleszólni, hogy egy párt milyen embereket nevesít, delegál bizonyos pozíciókra. Ez minden pártnak az autonóm joga, hogy eldöntse. Mi nem kommentáljuk a minisztereket, mi kommentáljuk a saját minisztereinket, mi eldöntjük a saját politikai pozíciókat betöltő embereinknek a sorsát, helyzetét, mert az a mi háztájunkra tartozó kérdés, és úgy gondoljuk, hogy az RMDSZ megvannak azok a statutáris fórumai, akik erről dönteni tudnak, viszont mi nem kommentáljuk a más pártoknak a döntéseit. Itt megy most egy adok-kapok, ugye itt mindenki elemzi, hogy hát neki most kicsit kékebb a szeme, neki most hosszabb a haja, vagy rövidebb a haja, vagy X lenne jó, vagy Y lenne jó. Tény az, hogy egy olyan miniszterelnök jelöltre van szükség, aki azért kohéziót is meg tudja teremteni, tehát a kormányzó pártokat valamilyen szinten, kormányzati szinten kell tudja vezetni is, és egy olyan miniszterelnök jelöltre van szükség, akinek van politikai tapasztalata is, mert a nap végén négy politikai párttal, vagy hárommal, vagy kettővel kell egy asztalnál üljön, tehát kell értse a politikai mechanizmusokat is annak érdekében, hogy a dolgokat előre tudja vinni. Még egyszer, mi azon vagyunk, hogy minden olyan kezdeményezést támogassunk, ami a normalitás útjára vinné vissza Romániát, és vitathatatlanul Romániának stabil, lehetőség szerint többségi kormányra van szüksége.
0: Hát reméljük, hogy kicsit majd mindenki higgadtabb lesz, ahogy telik az idő, mert ugye fogy, és tud esetleg akár kompromisszumot is kötni, és az ország érdekeit mindenképpen abszolút első helyre teszi, nem úgy, mint most nem akarom szidni a beszédét, hogy náluk mi volt a prioritás, de nem erre gondoltak, vagy nem tudom, lehet nem gondoltak semmire. Maradjunk ennyiben, reméljük a legjobbakat, hát remélem, amikor legközelebb jössz, akkor már legalább a miniszterelnöknek a nevét fogjuk tudni, hogyha a kormány kialakítására még nem.
1: Egyetlen egy utolsó gondolatot azért egy kicsit azért hadd jöjjünk haza a Székelyudvarhelyre, és én az úgy fogalmaznék, hogy hadd nézzük azért a dolgoknak a jó oldalát. Székelyudvarhely, mi azért csak egy sziget vagyunk, egy olyan sziget, ahol az elmúlt időszakban az RMDSZ azért nem tért le arról az útról, amit 2022. február 27-én kitűzött, és kitűztünk magunk elé. Az RMDSZ az emberek között van, fórumokon jelen van, felmértük az igényeket, az önkormányzati képviselők most mutatják be azokat a negyedekből, lakóvezetekből összeszedett projekteket, amelyek bekerülnek a költségvetésbe. Ugye jövő héten dönt a városa a költségvetésről, ezt biztosan fogják majd, erről majd fogják a közvéleményt tájékoztatni, de úgy gondolom, hogy egy jól értelmezhető, mérhető utat járt be a helyi önkormányzati csapat, azt illetően, hogy egy olyan költségvetés, még ha nehéz évben is vagyunk, egy olyan költségvetést állítson össze, ahol a kisebb ügyek is a lakónegyedekből el tudjanak indulni, és finanszírozás legyen rájuk, illetve a nagyobb kérdéseket is tudják rendezni, és nem utolsó sorban, ami fontos, az, hogy az emberek között voltak, vannak a kollégák, és folyamatosan állunk mi is rendelkezésre fogadórákkal, ugye social médiában is, e-mailen, bárki keresett minket, és igyekszünk a dolgaikat rendezni, az ügyeiket vinni, úgyhogy azt gondolom, hogy összességében azért a mi környezetünkre levetítve történtek értelmezhető
0: pozitív dolgok
1: is.
0: Legyen ez a zárszó. Antal Lorent,

0: köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm én is a lehetőséget.
2: Sztár reklám. Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével, nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszázst. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszázst. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpont foglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
3: Spórolj pénzt minden grillezésnél. Igazán megéri. A Lidl-ben találsz natur vagy pácolt sertésoldalast 100 gramonként 2,49 baniért, 6x 120 ml-es Gelatelli Trio töltséres fagylaltot 12,99 baniért, és 900 ml-es Bongelati banán, pisztácia vagy pekándió ízű fagylaltot 12,99 baniért. Lidl. Igazán megéri.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: 33 év. Több ezer támogatott projekt. Számtalan megoldott pénzügyi kihívás.
6: A LÁM 1992 óta stabilitást visz a kis és középvállalkozások életébe. Még a válsághelyzetek alatt is. A LÁM nem csupán egy hitelező, hanem egy tapasztalt utitárs.
5: Mikrokreditlám.ro.
2: Közérdekű hirdetés következik.
7: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Elmarad az Egyfest. Tartalékosokat mozgósítanak. Bajnokit játszik az SFC. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Több ezer tartalékost mozgósít a román hadsereg egy országos gyakorlatsorozatban. A hadsereg célja, hogy felmérje, egy esetleges konfliktus helyzetben kikre számíthat a tartalékos állományból. A gyakorlatok jövő héten kezdődnek Fehér megye és Hunyad megye területén, ahol az érintetteket egynapos kiképzésre hívják be. A program egész nyáron folytatódik, ősszel pedig Bukarestben és Ilfov megyében szerveznek hasonló gyakorlatokat. A hatóságok szerint azok, akik nem jelennek meg a behívásra, 400 és 1200 lej közötti pénzbírságra számíthatnak. Ez egy rendszeresen megszervezett eljárás, és nem jelenti azt, hogy Románia háborúba készülne. Meghirdette a sporttevékenységek támogatására, valamint az ifjúsági programok finanszírozására vonatkozó pályázati felhívásokat Hargita megye tanácsa. Támogatásban részesülnek a tömegsport területén megvalósuló sportesemények, a szabadidő aktív és közösségi eltöltését célzó programok, valamint a különleges szükségletű személyek számára szervezett sporttevékenységek is. Az idei év keretösszege 1,2 millió lej. A sportprogram pályázatainak benyújtási határideje június 8-a 12 óra. Elmarad az idei Gyergyószentmiklósi Egyfest összművészeti fesztivál.

0: Az eseményt eredetileg július 29-e és augusztus 2-a között tartották volna meg, azonban a főszervező közlése szerint a fesztivál nem szűnik meg, csupán egy éves szünetet tart. A döntést hosszú mérlegelés után hozták meg, és a háttérben pénzügyi nehézségek is szerepet játszanak. A szervezők ugyanakkor hangsúlyozták, a rendezvény 2027-ben visszatérne. A már megvásárolt 2026-os bérletek automatikusan érvényesek lesznek a 2027-es fesztiválra, de a tulajdonosok kérhetik a teljes vételár visszatérítését is. Ebben az esetben a szervezők 3 hónapon belül térítik vissza a jegyek árát. Hazai pályán játszik bajnoki találkozót az FC Székelyudvarhely. A harmadosztályos labdarúgó csapat az alsóházi rájátszás 6. fordulójában ma 18 órától a Bákó Jáér osztárt fogadja a Sétatéri stadionban. Gyergyó Szent Miklós holnap ugyanebben az időpontban a Csesemi Vászlói csapatának vendége lesz. Idehaza játszik a futszál csapat is. A teremlabdarúgó bajnokság alsóházi rájátszásának 8. fordulójában a VSK Székelyudvarhely vasárnap 18 órától a Dévai West csapatát fogadja, amely 2 pont előnnyel áll Udvarhely előtt. Ugyanaznap 6:30-tól Mausoleul Mörösest Luciaferul Buzeu összecsapás is lesz az alsóházi rájátszásban. A meteorológusok szerint mától megváltozik az időjárás, adáskörzetünkben a széljárás megélénkül, többnyire borús égbolt várható, csapadék is valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek reggel 15 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy. Vállalkozások
0: is valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek reggel 15 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy. Vállalkozások támogatója.
2: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music. Star reklám.
1: A Delkamert munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gép kezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
2: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri.

0: kg-os kötésenként 17 lej 99 bani, és a piros alma 2 kg-os kiszerelésben 7 lej 99 bani. Lidl, igazán megéri.
1: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartás igény, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy Bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
5: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
6: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
7: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
6: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
8: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.
11: Reklámot hallottak.

Gazdagok és szegények, Ricky E. Poveri és az Acapulco. Na már most, hogyha összehozzuk az anyagi helyzetet a tanulással, hát manapság végül is nem, hogy joga van mindenkinek, kötelező egy bizonyos szintig tanulni, iskolába járni, tudást elsajátítani. Nem volt ez mindig így. És van néhány példa, jó, vissza kell menni pár száz évet, de szinte ijesztő, hogy mi volt régen. Ugye az egyik legdurvább, de amúgy valós jelenség volt a diákvándorlás extrém változata. A 17. 18. században erdélyi, de köztük székely diákok szó szerint gyalog indultak el Nyugat-Európába, például Hollandiába vagy német egyetemekre. Hónapokig tartott az út, gyakran koldulásból vagy alkalmi munkából éltek, mégis megérte, aki hazatért, az a helyi elit része lett. Ez az úgynevezett peregrináció, a Nagyegyedi Betlen Kollégium, a Székelyudvarhelyi Református Kollégium és ehhez hasonló intézmények körül szerveződött. Volt egy másik fura megoldás a szegénységre. A szolgadiák rendszer. Sok székely fiatal úgy tanult, hogy közben egy gazdagabb családnál szolgált, kvázi cselédként. Cserébe kapott kosztot, szállást és néha még pénzt is az iskolára. Ez ma elég keményen hangzik, de akkoriban ez volt az egyik kevés kitörési lehetőség. Az iskolai fegyelem sem volt éppen gyerekbarát. 18-19. századi kollégiumokban teljesen elfogadott volt a testi fenyítés. A tanárok mellett a felsőbéves diákok is büntethettek, egyfajta belső hierarchia működött. A diák élet inkább hasonlított egy félkatonai rendszerre, mint mai értelembe vett iskolára. Egy kevésbé ismert, de érdekes részlet, a székelyeknél sokáig nem volt egyértelmű, hogy az iskola hasznos. Egy jól dolgozó gyerek konkrét gazdasági értéket képviselt otthon. Egy tanuló gyerek viszont kiesett a munkából, ráadásul még pénzbe is került. Ezért volt az, hogy egy családból gyakran csak egy gyereket küldtek tanulni. Ő volt a kockázatos befektetés, megtérül vagy sem. Aztán ott van a nyelv kérdése. Ugye Erdélyben az oktatás nyelve folyamatosan változott a történelem során, latin, magyar, német, román. A 18. század végén a Ratio Educationis még latin alapú rendszert szabályozott, ami azt jelentette, hogy sok diák úgy tanult, hogy nem is a saját anyanyelvén folyt az oktatás. Hogy el tudod képzelni? Előbb megtanulsz latinul, és aztán azon keresztül tanulsz meg minden mást. És még egy érdekesség, egy kifejezetten székely vonatkozású érdekesség. A katonai hagyományok miatt a székely közösségekben az írásbeliség nem volt azért idegen. A katonai nyilvántartások, szolgálati ügyek miatt bizonyos alapszintű írástudás igenis hasznos volt, tehát nem mindenhol volt olyan mély a tanulatlanság, mint azt sokan gondolják. Tehát hol vagyunk ma, ahhoz képest hol voltunk akkor? Ma van lehetőség, kéznél van. Itt, a saját városodban. Ezekről is fogunk majd beszélni a nap folyamán, és megszólaltatunk oktatókat, előadókat és diákokat is. Hiszen ott leszünk, és élőben sugárzunk a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ székhelyéről.

Conchita Wurst és a 2014-es Eurovízió győztes dal Rise Like a Phoenix. 8:28 perc van. Péntek, május 8-a, és egy különleges nap a rádió életében is, hiszen ma kiköltözünk a Székelyvárosi Egyetemi Központ székhelyre, és onnan sugározzuk a későbbiekben adásainkat, megszólaltatva egyetemi oktatókat, egyetemi előadókat és diákokat is. Beszélünk a mai lehetőségekről, mert hogy ez nem volt mindig így. Az imént említettem, hogy néhány száz évvel ezelőtt mit is jelentett az oktatás. Ugye ma hajlamosak vagyunk úgy gondolni az oktatásra, mint alapjogra. Végül az is, sőt, kötelesség is egy bizonyos szintig. Régen azonban inkább egy kockázatos befektetés volt. Tehát akit iskolába küldtek, hát vagy lett belőle valaki, vagy nem. Nyilván a tudást azt azért elraktározta. A kérdés az volt, ezt mennyire tudja hasznosítani az életben. Nem volt garancia arra, hogy aki tanul, az jobban jár. Igaz, ha bejött, akkor viszont ez hatalmas társadalmi ugrást jelentett. De ugyanúgy ez nem változott. A több tudás, még hogyha nem is garancia arra, hogy tényleg aztán itt minden jobb lesz az illető személy szempontjából, de mindenképpen igen, jelenthet ma is hatalmas társadalmi ugrást. Egy életre szóló lehetőséget. Sőt, egy abszolút sikeres életutat is. És mindezt tudással lehet elsajátítani. Fura. És már nem az a pénz kell hozzá, mint régebb, tehát hogy áldozatot hozzon egy család, hogy a gyerekeket iskolába küldje. Nyilván nem olcsó mulatság ma sem, de azért a lehetőség mindenképpen kézenfekvőbb. Csak élni kell vele.

David Guetta és szia Falling to Pieces. És akkor foglalkozunk egy picit a peregrinációval, vagyis a diákvándorlással, hiszen volt idő, de néhány száz évvel ezelőtt, amikor ez volt az egyetlen megoldás, hogy az ember tényleg igazi tudást szerezzen. Az egyik legismertebb figura Apáczai Csere János. A 17. század közepén jutott el Hollandiába, ahol a kor egyik legfejlettebb oktatási rendszerével találkozott. Az ott szerzett tudást hazahozva írta meg az első magyar nyelvű enciklopédiát, ami külön érdekes, hogy ő már akkor azt szorgalmazta, hogy anyanyelven kellene tanítani, nem latinul, ami akkoriban radikális gondolat volt. Hogyha létezett volna, akkor Facebook is kirakta volna ezt az ötletet, hogy mindenkinek a saját anyanyelvén kéne tanulnia, hát azért, amit kapott,

lett volna, azt én nem tettem volna kirakatba. A másik fontos név a csernátoni születésű Bot Péter, aki szintén külföldön tanult, többek között Bázelben és Leidenben. Az útja nem volt kényelmes. Ösztöndíjakból, támogatásokból és saját kitartásából jutott el odáig. Később ő lett az egyik első jelentős magyar irodalomtörténész. Nem véletlen, hogy mind Apáczai Csere János, mind Bot Péter nevét ma már tanintézmények viselik. Amúgy a diákvándorlás egyik központja Hollandia volt, főleg olyan egyetemek, mint a Leideni Egyetem. Azért pont Hollandia, mert viszonylag vallási tolerancia volt. Fontos a református erdélyeknek ez amúgy. Magas színvonalú oktatás és kialakult ösztöndíj rendszer a kelet-európai diákoknak. Ami pedig a székely kötődést illeti, rengeteg diák indult olyan helyekről, mint a Székelyudvarhelyi Református Kollégium, vagy a már korábban említett Nagyenyedi Betlen Kollégium. Ezek az iskolák konkrétan kitermelték a peregrinusokat. És akkor egy kevésbé ismert, de nagyon beszédes jelenség volt a vándordiák ajánló levelek. A diákok nem csak úgy nekivágtak a világnak, vittek magukkal ajánló leveleket tanároktól, egyházi vezetőktől. Ezek szó szerint belépők voltak a külföldi egyetemekre, vagy támogató családokhoz. Nélkülük sokszor esély sem volt. Ugyanakkor az utak brutálisak voltak. Több ezer kilométer gyalog vagy szekéren. Ugye ott volt a rablás, a betegség, az éhezésnek a reális veszélye. Nem beszélve a hónapokig tartó utazásról, szóval nem véletlen, hogy nem mindenki jutott el a célig. Van egy érdekes visszhatás is, ezek a diákok nem csak tanultak, hanem eszméket importáltak, a felvilágosodás, a modern pedagógia, sőt, politikai gondolatok is így szivárogtak be Erdélybe, tulajdonképpen ők voltak a kor információs hálózata.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Spórolj pénzt minden grillezésnél. Igazán megéri. A Lidl-ben találsz Natur vagy pácolt sertésoldalast 100 gramonként 2 lej 49 baniért, 6x 120 ml-es Gelatelli Trio tölcséres fagylaltot 12 lej 99 baniért, és 900 ml-es Bongelati banán, pisztácia vagy pekándió ízű fagylaltot 12 lej 99 baniért. Lidl. Igazán megéri.
2: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét Homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. Isu szerelé. Bérelj 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás? Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 180

Keres Facebookon Isu Szérelé néven. Isu Szérelé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk. Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.

Last Night DJ Saved My Life, ez volt a Rebalance dala 8 perccel 9 óra előtt. Zárjuk a Becker harmadik óráját, a következőben pedig, ha minden jól megy, létrehozzuk, megvalósítjuk a kapcsolatot a Star Rádió stúdiója és a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ között. Megnézzük, van kapcsolat, jó, és ha minden rendben van, akkor

Akkor mindenestül mindenki átköltözik oda, és onnan folytatjuk. Addig meg nosztalgiázhatunk egy keveset, hogy bezzeg a mi időnkben, amikor mi jártunk iskolába, mennyire más volt. Hát, van benne némi igazság. Elmondhatom én is, semennyi adósság. Ideális testcsúly. 8 óra alvás. Rendben lévő mentális egészség. Helyes táplálkozás. Zéro alkohol. Há, nekem ez volt a csúcsformám. Bizony, 8 éves voltam. Régi szép idők.

Elmarad az Egyfest. Tartalékosokat mozgósítanak. Bajnokit játszik az SFC. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Több ezer tartalékost mozgósít a román hadsereg egy országos gyakorlatsorozatban. A hadsereg célja, hogy felmérje, egy esetleges konfliktus helyzetben kikre számíthat a tartalékos állományból. A gyakorlatok jövő héten kezdődnek Fehér megye és Hunyad megye területén, ahol az érintetteket egynapos kiképzésre hívják be. A program egész nyáron folytatódik, ősszel pedig Bukarestben és Ilfov megyében szerveznek hasonló gyakorlatokat. A hatóságok szerint azok, akik nem jelennek meg a behívásra, 400 és 1200 lej közötti pénzbírságra számíthatnak. Ez egy rendszeresen megszervezett eljárás, és nem jelenti azt, hogy Románia háborúba készülne. Meghirdette a sporttevékenységek támogatására, valamint az ifjúsági programok finanszírozására vonatkozó pályázati felhívásokat Hargita megye tanácsa. Támogatásban részesülnek a tömegsport területén megvalósuló sportesemények, a szabadidő aktív és közösségi eltöltését célzó programok, valamint a különleges szükségletű személyek számára szervezett sporttevékenységek is. Az idei év keretösszege 1,2 millió lej. A sportprogram pályázatainak benyújtási határideje június 8-a 12 óra. Elmarad az idei Gyergyószentmiklósi Egyfest összművészeti fesztivál. Az eseményt eredetileg július 29-e és augusztus 2-a között tartották volna meg, azonban a főszervező közlése szerint a fesztivál nem szűnik meg, csupán egy éves szünetet tart. A döntést hosszú mérlegelés után hozták meg, és a háttérben pénzügyi nehézségek is szerepet játszanak. A szervezők ugyanakkor hangsúlyozták, a rendezvény 2027-ben visszatérne. Ha már megvásárolt 2026-os bérletek, automatikusan érvényesek lesznek a 2027-es fesztiválra, de a tulajdonosok kérhetik a teljes vételár visszatérését.

0: visszatérítését is. Ebben az esetben a szervezők 3 hónapon belül térítik vissza a jegyek árát. Hazai pályán játszik bajnoki találkozót az FC Székelyudvarhely. A harmadosztályos labdarúgó csapat az alsóházi rájátszás 6. fordulójában ma 18 órától a Vákó Jair osztályt fogadja a Sétatéri stadionban. Gyergyó Szent Miklós holnap ugyanebben az időpontban a Csesemi Vászlói csapatának vendége lesz. Idehaza játszik a futszál csapat is. A teremlabdarúgó bajnokság alsóházi rájátszásának 8. fordulójában a VSK Székelyudvarhely vasárnap 18 órától a Dévai West csapatát fogadja, amely 2 pont előnnyel áll Udvarhely előtt. Ugyanaznap 7:30-től Mausoleul Mörösest Luciaferul Buzeu összecsapás is lesz az alsóházi rájátszásban. A meteorológusok szerint mától megváltozik az időjárás, adáskörzetünkben a széljárás megélénkül, többnyire borús égbolt várható, csapadék is valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek reggel 15 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy. Vállalkozások támogatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A Delcomet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
1: Spórolj pénzt minden grillezésnél. Igazán megéri. A Lidl-ben talán...

0: 500 natur vagy pácolt sertés oldalast 100 g-onként 2 lej 49 baniért. 6x 120 ml-es Gelatelli Trio töltséres fagylaltot 12 lej 99 baniért. És 900 ml-es Bongelati banán, pisztácia vagy pekándió ízű fagylaltot 12 lej 99 baniért. Lidl, igazán megéri.
1: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.

0: Kézzel fogható aranyad vagy ezüstöd legyen, már 125 lejtől. Teljes hozzáférés, nincs lekötés. Pagold.ro. Tedd meg az első lépést ma, a jövőbeli önmagad meg fogja köszönni. További információ Pagold.ro. Pagold.ro.
1: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
0: Reklámot hallottak.

done. The Kid LAROI is so done, 9 óra 21 perc van. Ha minden jól megy a következő órában, már mindenki a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ székhelyéről szólal meg. Bemutatjuk a széket, rákérdezünk a küldetésükre, illetve hogy milyen értékeket fogalmaznak meg. Vagy mit jelent az az előny, hogy valaki helyben, itt Székelyudvarhelyen tud egyetemi képzésben részesülni? Vannak előnyei? Ha igen, milyenek? És hát ott van az idei mottójuk, üzenetük, tudás, közösség, karrier. Nem beszélve a különféle szakokról, és akkor itt akár össze is tudunk kötődni, például az Óbudai Egyetemmel, vagy a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemmel, akár az Edutus Egyetemmel, vagy a Pécsi Tudomány Egyetemmel, különböző szakok jóvoltából. De hát ezekről majd részletesen beszélünk, amikor mindenki ott lesz, és amikor magukat, az érintetteket, akár a tanítézményvezetőt, akár előadókat, oktatókat, vagy éppen diákokat faggatunk majd arról, hogy milyen is ott az élet. Egyébként ezt mi is személyesen megtapasztaljuk. Azért megyünk oda, illetve a kollégáim már ott is vannak, de hamarosan, ha minden jól megy, megszületik a duplex, az élő kapcsolat.

0: 4,5 perccel járunk, 9:30 után, péntek van, május 8-a, egy különleges nap a rádió életében, de egy különleges nap a sziködvarhelyi egyetemi központ életében is, úgyhogy a kollégáink már ott vannak, Erika is ott van, és amiben részesül, azt három szóban úgy tudnánk megfogalmazni, hogy tudás, közösség és karrier. És akkor fel is húzom a sávot, nem tudom, hogy Erika hall-e. Erika, hallasz minket?
1: Erika! Reméljük, hogy minden oké. Ha minden oké, akkor Csabát fogjuk várni ide az egyetemi központhoz, de szerintem nincs rendben, mert én nem hallom Csabát, úgyhogy szerintem tegyük be a zenét, Csaba, és akkor folytatjuk még, jó?
0: Jó, rendben, jön a zene. Mi hallunk, tehát ez kiment adásban, mindenki hallott, úgyhogy még mondhatsz, még ígérhetsz bármit azért, hogy ránk hangolódjanak és ránk hangoljanak a hallgatók, majd 10 óra után is.

9 óra 43 perc a pontos idő, itt nagy szervezkedés van, itt vagyunk a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ előterében, hiszen nyílt napokat szerveztek, és ha erre jártok a Városközpontban, és itt sétáltok el a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ előtt, akkor mindenképp nézzetek be az udvarra, nézzetek be az előtérbe, itt van a Sztár Rádió is élőben, innen fognak szólni a műsorok egész nap, 9 órától már 15 óráig, ha jól tudom, akkor vendégek lesznek folyamatosan. Az első vendégeinket is elmondanám, akik 10 óra után néhány perccel fognak ideülni az asztalhoz. Ők pedig nem másak, mint dr. Illyés Ferenc, a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ igazgatója, valamint Sebestyén Bettina is érkezik, aki oktató és volt mesterszakos diák. Ha minden jól megy, akkor Csaba már úton van, úgyhogy két műsorvezető lesz, és Katona Zoltán is be fog ülni egy-egy interjúra, egy-egy megszólalásra. Ha az idő is mellettünk marad, és a barátunk lesz, akkor reméljük, hogy csak délutántól várhatunk csapadékot, és akkor a szabadtéren veletek is találkozhatunk. Addig is zenélgetünk, és hallgatjuk a legjobb slágereket. Május 8-a van, péntek, úgyhogy hangolódunk a hétvégére.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz. Mert utazni mindig érdemes.
4: A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az Alté fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
5: Figyelem, kedves szülők! Az Eperke gyereküzlet új helyre költözött. Most már a Városháza tér 20 szám alatt várjuk Önöket, közvetlenül a Ne felejts fagyizó mellett. Készültök az első áldozásra? Nálunk elegáns fiúöltönyök, ingek és stílusos kiegészítők várják a kisurakat, míg a kislányok számára gyönyörű bolerók és harisnyák közül válogathattok. És ez még nem minden. Az Eperkében nem csak elegáns, hanem sportos, egyedi és divatos darabokat is találtok, már 3 hónapos kortól egészen 14 éves korig. Ráadásul megérkeztek a minőségi DD Step szupinál cipők és gumicsizmák is a legkisebbeknek. Eperke gyereküzlet. Új helyen, változatlan minőség és egyedi divatos darabok. Várunk szeretettel a Városháza tér 20 szám alatt.
6: Hogy a gépezet forogjon, akár csak az önvállalkozása forgótőkére van szükség. Mezőgazdászoknak, kis és közepes vállalkozóknak segítő partnerei vagyunk. LÁM, a megbízható hitelintézet online a mikrokreditlám.ro címen.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Megállapodott a Penélé és az Uszeré, helyreállítják a megrongált táblákat. Győztek az ifi kézilabdázók. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! A Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát Szövetség összehangolt fellépésről állapodott meg a parlamentben, az ügyvivő kormányban és a kotrocseni egyeztetéseken. Erről a két politikai alakulat elnökei döntöttek tegnapi találkozójukon. Ilie Bolozsán, a liberálisok elnöke közölte, a reformpárti és felelős politikai erők együtt kívánnak fellépni az ellen, amit a szociáldemokrata párt jó kormányzás elleni destruktív tevékenységének nevezett. Bolozsán bírálta a PSD és az AUR parlamenti együttműködését is. A liberális politikus szerint nem tűrik tovább, hogy a stabilitás látszata elfedje a reformok akadályozását és a közpénzek pazarlását. A héten több esetben figyelmeztette medve jelenlétére a lakosságot a RoAlert rendszer révén a katasztrófavédelmi felügyelőség. Hétfőn 3 alkalommal adta ki riasztást Parajdon, szerda délelőtt Zetelaka községben, Sikaszóban, délután pedig Fenyéden járt a medve. A Parajdra a Sobánya közelében lévő házak közé visszavisszatérő medvét szerdán kilőtték. A feltételezések szerint a múlt hétvégén a kalondatető közelében egy medve megölt egy helybeli férfit. Farkaslaka község polgármestere átiratban fordult a területileg illetékes vadásztársasághoz, kérve, hogy tegyenek meg mindent a nagyvad azonosítása és kilövése érdekében. A nemrég felújított 137-es megyei úton Székelyudvarhely és Székelykeresztúr között több forgalmi táblát is megrongáltak az elmúlt időszakban. A táblák az úttest mellett hevertek. Ezeket a táblákat a megyei önkormányzat fogja kijavítatni, eddig ez azért nem tudott megtörténni, mert nem volt elfogadva az idei költségvetés. Az önkormányzat útkarbantartásért felelős osztálya ezen a héten begyűjti a rossz táblákat, majd jövő héten újakat szerelnek. Károk keletkeztek a bicikliút menti korlátokban is. A forgalmi táblák rongálása bűncselekménynek számít. Folytatódott a nagyifjúsági fiú kézilabdázók országos döntőtornája Tordán. A székelyudvarhelyi ISK tegnap 40-33-ra legyőzte a temesvári Polit. Palatka Barna együttese ma 17 órától a házigazda Tordai Potaisszával játszik. Nagy lépést tett a labdarúgó szuperligába való visszajutásért a sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK. A háromszékiek a BEK győzelem 40 éves jubileumát ünneplő bukaresti Steaua otthonában 2-0-ra győztek, így 5 pontos előnyük van az FC Bolognatár előtt, 2 fordulóval a bajnokság vége előtt. Lejátszották a visszavágókat a labdarúgó Európa és Konferencia Liga elődöntőiben. Az Európa Ligában a Freiburg az idegenbeli 2-1-es vereség után 3-1-re verte a portugál Bragát, az Aston Villa pedig 4-0-ra a Nottingham Forestet, így a Villa és a Freiburg játssza a döntőt május 20-án Isztambulban. A Konferencia Ligában a Crystal Palace az idegenbeli 3-1-es győzelme után hazai pályán is legyőzte 2-1-re a Shakhtar Donetsket, a Rayo Vallecano

0: Milano pedig idegenben is legyőzte 1-0-ra a Strasbourgot. A finálét a Rayo és a Palace játssza május 27-én Lipcsében. Ma délelőtt és délben változékony, de főleg esős idő lesz a meteorológusok szerint, a széljárás megélénkülhet. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a délelőtti és a déli órákban 19 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy. Vállalkozások támogatója.
2: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: Tíz óra, négy perc a pontos idő. Szia Csaba, megérkeztél te is a nyílt napokra. Hello, hello, hello.
4: Megérkeztem, egy kicsit olyan, mint hogy egy bőrszín lennék, de végül is egy tudásbőrze, majd megkérdezik a meghívottjaitok, hogy mennyire jönnek azzal, hogy itt a tudásbőrszín bőrzére, és hát lehet válogatni. Azt hiszem, hogy talán ez a jó megfogalmazás, de ha nem, akkor majd kiavítanak hamarosan a reklámot.
3: Mi annyira jól érezzük magunkat, ide ki vagyunk ültetve a kirakatba, a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ előteréből szól a Sztár Rádió, és mondtuk, hogy Károly háttal vagyunk az útnak, mert akkor látnánk, hogy milyen a forgalom a Betlen utca felé. Mit mondtál, mit tudnánk lemérni?
4: Hogy például a tempóktól mennyi idő alatt teszik meg az utat a Kőkeresztig, és azt mondjuk, hogy 5 perc, akkor ne jöjjenek erre fele, de végülis nem erről fogunk beszélni. Itt, ha három szóban, én már a múlt órában megfogalmaztam, hogy tudás, közösség, karrier, és hogy az értékek évéről beszélünk, elmondjuk, hogy kivel?
3: Persze,
4: igen. A kamera nem látnak.
3: Nem látnak, majd fognak látni 10 perc múlva.
4: Rendben.
3: Jó, akkor már itt ülnek az asztalnál egyébként, itt van a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ igazgatója, dr. Ilyés Ferenc, és...
4: És jelenleg oktató, de amúgy ő volt mesterszakos diák, tehát itt most kiderül, hogy a mester és a tanítványa közül ki fog legközelebb majd magasabban lenni. Köszönöm, szerint általában a tanítványok haladják a mesteriket, kiderül majd, erről is beszélhetünk. Sebestyén Bettina van itt, és amúgy kitérnek egy picit... Ilyés Ferencre, legutóbb ő járt nálunk. Köszönjük, hogy akkor most mi járhatunk nálatok. Most nem tudja megköszönni, de hamarosan majd kifaggatjuk.
3: Így van, úgyhogy addig is maradjatok velünk. Most érkezik egy bagos idol, aztán egy kis reklám, és akkor belecsapunk a beszélgetésbe.

Ez egy DJ Dark remix volt, 10 óra 12 perc a pontos időm, néhány másodperc múlva érkeznek a reklámok. Csaba, hogy érzed magad? Nem, szerintem nem jó csoda. Szerintem Csabának a hangja nem ment jól, nem hallottam én vissza a mikrofonba, úgyhogy az én hangomat azt hallom, a Csabáit viszont nem. Ez ilyen, amikor kiszállunk a stúdióból, és nem ott vagyunk a megszokott körülmények között, akkor valószínű, hogy történnek bibik, a technika ördöge ilyenkor beleszól, de folyamatosan próbáljuk, még mielőtt

0: vendégeket fogadunk interjúra. Jó, közben megérkezett Katona Zoli is. Szia Zoli, itt vagyunk a nyílt napokon, örülünk, hogy megjöttél. Na, berakom a reklámokat. Berakom a reklámokat, és akkor jövünk vissza. Sztár
1: reklám. Szeretné használni a teraszát szélben, esőben is? Zavarja, hogy a régi beépítések eltakarják a kilátást? Régi a tuskabinja, vagy újat szeretne?
2: A Benglásznál a megoldás. Keret nélküli, teljes üvegből készült terasz beépítések, toló és lapozható rendszerekkel, akár több házak teraszára is. Modern üvegkorlátok, tuskabinok és üvegfalak minden személyre szabva az ön igényei szerint. Öntől az elképzelés, tőlünk 20 év tapasztalat a tervezésben és a kifogástalan kivitelezésben. Keres minket Facebookon, a www.benglass.ro oldalon, vagy személyesen Székelyudvarhelyen, Betlenfalvi út 222.
1: Benglass, ha többre vágysz!
3: Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a kétnapos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Válasz ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marospart nyári estéiben. Ráadásul már VIP kétnapos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.
4: Építkezel, felújítasz, barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Komkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már két üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk.
5: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Isuszer elé! Bérelj 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Nyomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás? Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isu Szérelé néven. Isu Szérelé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot. Kérj segítséget.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió.
8: 100.8.

Na és akkor indul a Mandula, 10 óra 18 perc a pontos idő, és élőben vagyunk, ha minden igaz, a Sztárrádió Facebook oldalán, az első nem stúdió beszélgetés.

0: Illetve az első interjú dr. I. és Ferenccel fog megtörténni a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ igazgatójával, és...
1: Hát ha minden igaz, most már van hangom is.
0: Igen, és mutassuk be a második vendégünket is.
1: És itt van velünk jelenleg oktató, de volt mesterszakos diák, Sebestyén Bettina. Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: Vagy nem ti kéne mondjátok, hogy...
3: Jaj, de jó, itt van a rádió!
0: Üdvözlünk nálad!
2: Igen, Isten hozott hozzánk, nagyon örvendünk, hogy itt vagytok. A Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ a legjobb hely, ahol érkezhettetek volna.
0: De
2: az elmúlt fél órában nézni azt, hogy a Sztár Rádió csapata hogy pakolja össze ezt a stúdiót, és izgatottak vagytok, és izgultok. Jó volt nézni azt, hogy ti egy csapat vagytok, és egy olyan helyre jöttetek, amely ugyancsak egy csapat működtet, úgyhogy Isten hozott titeket, és...
0: Köszönjük szépen! Nagyon jól érezzük már itt magunkat. Hát meg mi lesz délután? Mi lesz itt? Mi van itt? Mit mondunk? Miért vagyunk ide kiköltözve igazából?
1: Tudásbőrze?
0: Mi történik itt az udvaron?
4: Folyamatos pördés lesz.
1: Már van?
4: Már van, igazából már elkezdődött. Igen, ahhoz képest, hogy reggel van, már van mozgás. A programokat én egész pontosan nem tudom, itt átadnám Ferencnek a szót, hogy mikor, mivel lehet találkozni, és miért érdemes idejönni a maga az általános programokon kívül, milyen tevékenységek vannak.
1: De van egy kérdésem előtte, mert ez amióta létezik a szék, azóta szeretnénk feltenni.
0: Na, kíváncsi vagyok.
1: Ugye a magyar nyelvnek az a sajátosság, hogy mi teszünk vonalkákat, meg pöttyöket különböző magánhangzók felé.
2: Így van.
1: És itt az van, hogy Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ. Miért szék?
2: Attól szék, hogy hát a magyar nyelvnek a szék az egy meghatározó eszköze és kifejezése, és mi azt reméljük, hogy így könnyebben tudnak az emberek velünk azonosulni, meg könnyebb kimondani. Amúgy a szék az eszköz, ami megtart, ugye nagyon sokszor a háromlábú szék, még három partnerünk volt, addig azt mondtuk, hogy mi vagyunk a biztos pont, mert egy háromlábú szék vagyunk, most, hogy négy egyetemi partnerünk, azt mondjuk, hogy a négylábú szék a legjobb, de ez nálunk is nagyon sokszor így a marketinges, kommunikációs kollégáknál egy kihívás, hogy szekpontról vagyunk, de folyamatosan úgy beszélni róla, hogy mi gyertek a szekre. Elsősorban egy száraz borra kezd valaki gondolni. A szék úgy gondoljuk, hogy elegánsabb, és sokkal jobban lehet ezt akár kommunikációba csomagolni. Hát ezért vagyunk mi szék, de igazából szek vagyunk.
1: Jaj. És mit tartalmaz a mai napra akkor a szék? Ugyanis felkértek, hogy
2: hogy én legyek, hát én mind legrégebbi bútor általában az a szerepem van, hogy mindig mindenről tudnom kell, de kiderül az, hogy általában sosem, mert nekem nagyon-nagyon erős kollégáim vannak. Hát ez a nyílt nap arról szól, hogy mutassuk meg magunkat. Kipakoltunk a kőkeresztéri parkolóba, és adott esetben különböző sátrak alatt itt vannak a különböző egyetemi képzéseink, ugye négy egyetemi képzésünk van, saját standdal bemutatkoznak, itt van az ápolóképzésünk, vércukrot lehet méretni, vérnyomást lehet méretni, felvételire, aki most ide szeretne jönni, információt lehetne szerezni, ha minden igaz, akkor aki ide jön, az még pluszpontot is tud gyűjteni, van egy ilyen sajátossága ennek az egyetemi képzésünknek, azon kívül itt van az Edutus képzésünk, aki bemutatkozik, a vidékfejlesztési képzésünk és a könnyűipari mérnöki. Ami érdekessége, és ezt évek óta, amikor sikerül megszervezni ezt a nyílt napot, hogy mindig partnert és adott esetben olyan diákot hívunk el, aki a szakmában dolgozik. Úgyhogy tudomásom szerint, nem tudom, hogy most már mindenki megérkezett-e, minden képzésünk mellett itt van egy olyan diák, aki ezen a területen dolgozik. Azt már biztosan láttam, hogy a vidékfejlesztési képzésnél itt van az a partnerünk, aki gyógynövényekkel. Úgyhogy aki ide jön, akkor egy jó gyógynövényes teát is fog kapni. De kiállítottak ugyancsak partnereink, a Matula Médiának van.

0: Star Rádió, de hogy is én is láttam egyébként a feliratokat, jó sok minden van, kereskedelem és marketing. Lesz még érdeklődő, hiszen azért vagyunk itt, hogy ide toborozzuk az embereket. Én szeretném, hogyha egy picit beszélnénk maga a székről, egy picit mutassuk be jobban a rádióhallgatóknak, az Udvarhely székért. Hát mit kell tudjanak?
1: Most megint az van, hogy megint az öreg bútor kell beszéljen erről. Egy 27 éves olyan oktatási intézmény vagyunk, amely elsősorban azért jött létre, hogy közösségfejlesztő szerepe legyen. 27 évvel ezelőtt az akkori Székelyföld nagyon igényelt, hogy felsőoktatási különböző képzésekkel elinduljanak, és a szék modell, a valamikori műt modell, biztos hallottatok róla, és még nagyon sokan most is műfnek, vagy bárfi, féleképpen ugye a 20 éves évfordulónkon lett az átnevezés, hogy Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ voltunk, olyan egyetemi képzéseket telepíteni nagy magyar egyetemektől, és rugalmas jó magyar egyetemektől, amely a munkaerőpiacra olyan szakembert szállítson, aki a helyi vállalkozásokat, a helyi intézményeket, közbirtokosságokat, közintézményeket tudjon támogatni. Tehát ez volt az alapkoncepció, az első egy vállalkozásfejlesztő volt, ez a mostani Edutusszal zajlik, utána jött egy vidékfejlesztőképzés, ami a lényeg az volt, hogy Székelyföld vidék, mi szeretjük, vannak itt városaink, de ezek városkák. Mi nagyon-nagyon szeretjük ezeket a településeket, de nagy megapoliszok és nagy cityk itt úgymond nincsenek. Az volt a szerep, hogy minél jobban a vidék világát kiszolgálni, rengeteg közbirtokosság szervezetként folyamatosan gyarapodik, nekik munkatársait legyenek. Utána ugye a könnyűipar. Ez egy hatalmas nagy dilemma a Székelyföld fejlesztésébe, de amikor a könnyűipari mérnökit nekivel a partnerséget megállapítottuk, legjobban a textilipart és a nyomdaipart szerettük volna kiszolgálni. Na már most a textiliparnak a kudarcáról hadd ne menjünk bele most ebbe.
2: Ismerjük.
1: De mivel mind a négyen jelen pillanatban is nagyon szépen fel vagyunk öltözve, én az idejövőknek azt szoktam mondani, hogy a textilipar nem leáldozóban van, csak átalakul, mert ruhára továbbra is lesz szükségünk. Utolsó képzésünk, hogy tömören fogalmazok, az a Pécsi Tudományi Egyetemnél van egy egészségügyi képzés, alap ápoló képzés az, hogy minél jobban, ugye hát az egészsége mindenkinek a legnagyobb beruházása, a legfontosabb az, hogy éljünk és viruljunk. Erre olyan partnert kerestünk, aki profi szakmai háttérrel, együttműködéssel, az egészségügyi képzéseket tudja segíteni. Tehát ezek vagyunk mi két képzésünk esetén. Van mesterképzésünk is, és az egyik mesterképzőnek a végzettje itt ül mellettem, és nem is húzom a szót. Tehát mi ez vagyunk, az az oktatási központ, akinek az a szerepe, hogy minél több partnert összegyűjtsön, az emberek idejöjjenek, jól érezzék magukat, és valahogy a tudásba akarjanak kapaszkodni, mert véleményünk szerint nagyon sok ember nem is veszi észre, hogy mikor tanul. És a tanulási folyamatok már atipikusak lettek. Már nem a könyv hozza azt, hogy mikor tanulsz, hanem lehet, hogy csak egy helyzetbe kell kerüljél, és már rád ragadt valami. Lezártam.
0: Betty, én téged foglak kérdezni, hogyha már ilyen tapasztalt diák vagy, és most már oktató is, hogy mit jelentett, vagy mit jelent számodra, vagy mit jelent szerinted azok számára, akik Székelyudvarhelyen tudnak egyetemi képzésben részesülni. Azért ez nagy dolog, hogy itt ebben van, a kisvárosban egyetemi képzésben részesül valaki.
3: Igen, nekem egy nagyon érdekes időszakban jött ez a mesterképzésnek a döntése hozatala, ugyanis pontosan benne voltunk a Covid-nek a közepében. Ami azt jelentette, hogy a nagyvárosi létnek megtapasztaltad a pezsgősebb, pezsgőbb részét is, illetve a kis benyugodott, csendes hangulatát. Egy dolgot tudtam, hogy haza akarok jönni, nagyon haza akarok jönni, és itt szeretném, itt tudom elképzelni a jövőmet. És ez annyira erős volt, hogy úgy voltam vele, hogy inkább magát a tovább tanulást jegelném, de én most egy picikét itt meg akarok pihenni, itthon, biztonságban. És őszintén nem tudtam, hogy a széknek van mesteri, marketing mesterije, és nagyon a végén is jelentkeztem, amikor igazából egy e-mail kampány beérkezett az egyik ismerősömnek, és onnan hallottam meg a hírt. És onnan nem volt kérdés nekem, hogy akkor hol is szeretném folytatni, adott volt minden, itthon tudtam lenni, biztonságban tudtam érezni magam. És a másik része az, hogy amikor hazajössz,

0: és valahol összegyűjtötted a szakmának az apraja nagyját, és hazahozod azt, picit ijesztő tud lenni az, hogy senki nem tudja itthon ebben a közegben, hogy te egyébként, mint szakmabeli, mennyire lehettél jó, mit tudsz, kik azok az emberek, akikhez tudnál fordulni. Tehát egy picikét elveszettnek érzed magad. És ez az igazán vagány szerintem a székbe, hogy itt úgy tudsz fejlődni, hogy közben ezeket az embereket, akik vagy barátok, vagy szakmai emberek, meg tudod ismerni, és már tudod, már egy kicsit fel tudsz készülni igazából a munkaerőpiacra, hogy kikerülj.
1: Tehát a szakmai tudáson kívül azért egyéb
0: így van.
1: Dolgokban is nagyon lehet fontos részesülni és fejlődni van. Itt a széken.
0: Egész pontosan.
2: A hazai pálya előnye ezt a sportból tudjuk. Ferenc, hoztál számokat? Érdekes számokat?
3: Olyan szépen beszél rólunk, Bettina, hogy teljesen most ilyen hatás alá kerültem. És ahogy mondtad, az, hogy hazajönni, és gyakorlatilag hogyan lehet kapcsolódni, és akkor úgy belekerülsz a lüktetésbe. Tényleg az, nagyon sok esetben látjuk, hogy diákok évfolyamon belül egymásnak az érvényesülését tudják segíteni. Tehát nagyváros előnye, de ha hazajössz, akkor úgymond a kapcsolati tőkében, ahogy a Z-generáció mondja, ide kell egy refresh, hogy újra kapcsolódni tudjál. Igen, hoztam egy pár számot, hogy igazán ki vagyunk mi. Ugye egy 27 éves intézmény vagyunk, jelen pillanatban már a számok, amióta leírtam, is változtak. Ezt az oktatási központot 25 fős csapat tartja össze, 515 hallgatónk van, 125 külső oktatónk, akik részidőben oktatnak nálunk, és 2025-ben 50 eseményünk volt. Ezt a négy számot gondoltam, hogy most jelen pillanatban, hogy tudjatok minket beazonosítani, vagy a kedves hallgatók tudjanak minket beazonosítani. Ezek vagyunk mi, aki szeretnénk a legjobban az igények, elvárásoknak, jövőbeni elképzeléseknek a helyszíne lenni.
2: Most megpróbálom megfogalmazni a kérdést azok szempontjából, akik esetleg gondolkoznak azon, hogy a széket válasszák. Van az a közhely, hogy senki nem lehet proféta a saját hazájában. Ha viszont valaki, mondjuk, hogy Udvarhelyi vagy Udvarhelyi széki, és ő itt saját szülőföldjén szeretne tovább tanulni, az a ti részletekről egyből egy felelősség is, felelősségvállalás és helytállás, mert te azzal az emberrel találkozol 5-10 év múlva is, és hogyha jó utat választott, akkor te büszke lehetsz rá. Nem is akarom beleülni azt, hogy esetleg egy rossz pályát választott, és akkor neked szégyenkezned kell előtte. Nézzük pozitívan. Tehát akár büszke lehetsz, és találkozhatsz a volt diákoddal, akiből akár túlszárnyal még téged is.
3: Nagyon röviden próbálok válaszolni, és ebben most provokálni fogom a kedves kolléganőmet is, mert tulajdonképpen, ami nagyon-nagyon fontos, hogy egy iskola nem lehet új. Székelyföldön ahhoz, hogy egy iskolát elfogadjon a közösség, minimum érdemes 100 évesnek lenni. Tehát a Székelyföldi Egyetemi Központ a 25 évet el kellett haladja, hogy tulajdonképpen egy matúr szervezetté tudjon alakulni. Mit hoz a 25 év? Azt hozza, hogy az itt tanuló hallgató visszaíratja a saját gyerekét.
2: Aha, ez az igazolás.
3: Egyik visszaigazolás ezen a területen, és a másik pedig az, hogy szakmai partnerként találkozol a volt hallgatóddal, ahogy én jártam. Bettina, most te jössz.
0: Így van, igen. Ehhez én nem tudnék túl sok mindent hozzafűzni, mivel a múltam az egész pontosan, azt hiszem, 3 vagy 4 éves. Nem. 4 éve vagyok, 5 éve vagyok a széknek.
1: Úgy nézem, hogyha meg kellene erősítsem,
3: igen. Ilyenkor bolincsál.
0: Tehát 2 évet itt tanultam, igen, és 3 éve itt vagyok, mint oktató, igazából kéz a kézbe. Most már annyira nem is kéz a kézbe Ferenccel, mert az elején ugye úgy kezdtük, hogy igazából az ő tantárgyait vettem át én, és elkezdtük felosztani az órákat, gyakorlatibb és analógabb marketing.
3: Hagyományos. Az, hogy áruljuk el, hogy egy picit ilyen erébusz legyen, hogy tulajdonképpen mi a mi együttműködésünk. 25 éven keresztül marketing alapok tárgyat oktattam, és ahogy ugye az embernek így

0: A deresedés elindul, akkor úgy, és a digitális világ megjelenésével rájössz arra, hogy ide segítségre van neked szükséged, fiatalra, másképp gondolkodóra, akivel tulajdonképpen társba sokkal jobban a mostani világ igényeire tudod szabni egy nagyon-nagyon dübörgően fejlődő területnek az oktatását. És Bettina, mint mester is hallgató, mindig látva az, hogy mennyire érdeklődött a digitális marketing irányába, rájöttem én arra, hogy 25 évvel ezelőtt én egy nagy lehetőséget kaptam arra, hogy itt segédoktatóként a SZÉK akkori műcének a világába oktató lehetek, és én azt ismertem fel, hogy van, lehet, tehát rákérdezhetek Bettinánál, és ez Bettina is rákérdezett, úgyhogy közös volt ez a úgymond szakmai ismerkedés ezen a területen, és 2 éve tandemben oktatunk, és a tandem az 2026-ra azt hozza, hogy a tárgyakat át fogom adni Bettinának együttműködésbe, úgy, ahogy a diákok szoktak fogalmazni, és a kollégáim, hogy én vagyok az analóg marketinges, amire továbbra is szükség van, mert így mi a rádió hullámain keresztül egy digitális rendszeren beszélgetünk, de továbbra is egymásnak a szemeit nézzük, úgyhogy megmarad az a hagyományos világ, de én ahhoz a digitálishoz már soha nem fogok annyira érteni,
1: mindaki beleszületett.
0: Úgyhogy hát mi ezt a rugalmas szakmaiságot szeretnénk mutatni itt a világnak, hogy gyertek kedves fiatalok, akarjatok idejönni, akarjatok nálunk tanulni, akarjatok nálunk tanítani, mert együtt szép az élet, együtt szép a világ. Én nagyon büszke vagyok a fiatalokra, és én egy 3 gyermekes apaként én egy nagyon fiatal párti vagyok, és abszolút nem támogatom a fiatalokat kritizáló különböző hangvételeket, mert csak generáció az, hogy mi együtt vagyunk erősek, voltak ilyen szlogenek még az életünkben, de én úgy gondolom, hogy elsősorban a generációs együttműködések lesznek azok, ami az Ekelyföldnek is a víziója, hogy az itt boldoguló ember életvitelében jól érzi magát.
1: Apropó generációk, az eljövendők nem jobbak, nem rosszabbak,
0: másabbak.
2: Másabbak.
0: Tudtam, hogy még kell ide gyertek.
3: Bettina, amikor te ide jöttél diákként, akkor még nem gondoltad szerintem, hogy oktató leszel néhány év múlva.
4: Nem, volt egy ilyen nagyon jól megalapozott kis tervem, nem.
3: Én arra vagyok kíváncsi, hogy mit jelent az, hogy valaki diákból oktató lesz? Mit jelent számodra? Tőled is kérdezik.
0: Az első órán kegyetlenül izgul.
4: Szerintem akkor is, hogyha nem itt jártam volna. Én inkább az előnyét látom annak, hogy itt jártam, és ugye az sem mindegy, hogy mi ez asszociálsz. Nekünk egy nagyon erős csapatunk volt, ugye nem csak mondtátok nekünk. A mi csoportunk az tényleg egy nagyon-nagyon jó ma volt.
0: A mesteris képzésekről mindig azt kell tudni, hogy az oktató, a tanár, az ott levő nagyon fel kell kösse a gatyáját. Különböző évfolyamokban, különböző erősségű, tudású, tapasztalatú, már a munkaerőpiacon dolgozó emberek iratkoznak be, akik vagy intézményvezetők, vagy a szakmában nagyon erősek, és gyakorlatilag olyan szinten provokálnak szakmailag, hogy oda már nem lehet bemenni, hogy a 2020-as prezentációval és akkori sablonokkal, tehát minden óra más, minden órára külön készülni kell, és ezt kaptam attól a nagyon erős csapattól.
4: Igen, és ezt láttam én, tehát, hogy ilyen szinten egyébként úgy érzem, hogy felkészülve érkeztem, mert tudtam, hogy ez történik. Szerencsére egyébként először az alapképzést oktattam, ami nagyon jó, tehát, hogy féltem attól, hogy lesz egy kis unottság bennük, vagy egy érdektelenség, ezzel számolunk diákokról van szó. Szóval bennünk is volt olyan tantárgy, volt olyan óra, pénteken 8 órakor, tehát, hogy képzelhetitek. És csillogtak a szemek, és aktívak voltak.
3: És
4: mennyire jó visszajelzés volt. Igen, tehát, hogy nem kellett ezt az érdektelenséget én kezeljem, mert tényleg nem volt érdektelenség, és a mai napig azt tudom mondani, hogy mindenki, aki idejön, akivel találkoztam eddig, azokat érdekel a szakma. Valószínűleg azért, mert elég sok a marketing szakon a vállalkozó, aki egyébként azért jön ide, hogy ő már másnap tudja implementálni a saját cégébe az ott elhangzottakat. Azokat nyilván fog érdekelni, nagyon tudatosan jönnek, és másik részről pedig azt is gondolom, hogy aki idejön, az nem csak így az egyetemi éveket kívánja, akár a kolozsvári bulikat, társait, hanem picit egy tudatosabb döntés, hogy idejön, és ő valóban ezt a szakmát

0: szeretné elsajátítani.
1: Ez már szinte motiváció. Igen, én azt akartam mondani, hogy ez már szinte motiváció, hogy valaki ide jöjjön a Székelyudvari Egyetemi Központba. Zárszóként szeretném azt, hogy üzenjetek a rádióhallgatóknak, a végzősöknek, vagy azoknak, akik még gondolkodnak a továbbtanuláson, hogy miért válasszák a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központot.
2: Én azt mondanám, hogy foglald össze három szóban, tudás, közösség, karrier. Köszönjük szépen!
3: Igen, de most a fiatal generáció felelősség vállalása, most te kezded.
0: Jó, rendben. Én azt mondanám, hogy az jön a székre, aki nem csak egy diplomát szeretne a végén eltenni a fiókban, hanem aki nyitott arra, hogy egy olyan közösség része legyen, amely barátilag is, meg szakmailag is erős. Tehát, hogy olyan baráti kapcsolatokat fog itt tudni kialakítani, amik hosszú távra szólnak, épp azért, mert nem az lesz, hogy amikor lejár az egyetem, mindenki haza, és ilyen 200-300-400 kilométeres távolságok vannak, hanem igenis azokat meg lehet kapni, és ugyanúgy a szakmában is arról van szó, hogy akik itt maradnak, és itthon Udvarhelyen tervezik el az életüket és a szakmájukat, a karrierjüket, akkor biztosan kapnak itt olyan embert, aki fog nekik ebben segíteni, és nagyon sok olyan embert megismernek, akikkel majd tud kapcsolódni.
1: Az jó volt. Én ha ezt hallottam volna, ide
0: jönnél, ugye?
3: Akkor nagyon gyorsan, ha pozitív, gondolkodású, dinamikus, mosolygós közösségbe szeretnél tovább tanulni, a széken a helyet, és azért, hogy lássátok azt, hogy tulajdonképpen hová érkeztetek, első adásnak a részvevőiként, és én, mi házigazda, a két hölgynek meg szeretném köszönni.
1: Ez most komoly!
3: Igen, azért, hogy lássátok azt, hogy azért az analóg marketingnek továbbra is van erőssége.
0: Meggyőztél szerintem.
3: Meggyőztél?
0: Aha, jó.
2: Úgyhogy ez le kell sörözni.
3: Igen, de azt nem értem. Munkaidőben nem értem idehozni. Úgyhogy
2: vezetés közben nem iszunk, műsorvezetés közben sem.
3: De van alkoholmentes sör is, úgyhogy
1: nagyon örülünk, tényleg, és nagyon jó volt ez a beszélgetés, bárcsak még lenne időnk. Viszont aztán jön a többi meghívott, a többi interjú.
2: Oktatók, előadók,
3: szeretnék, ha elfáradtak, itt vagyunk az udvaron, és Bettinával visszajövünk bármikor. Imádjuk, hogy itt vagytok. Köszönjük szépen.
0: Köszönjük szépen a lehetőséget. Sziasztok.

0: like music. Star reklám.
1: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Figyelem, kedves szülők! Az Eperke gyereküzlet új helyre költözött. Most már a Városháza tér 20 szám alatt várjuk Önöket, közvetlenül a Ne felejts fagyizó mellett. Készültök az első áldozásra? Nálunk elegáns fiúöltönyök, ingek és stílusos kiegészítők várják a kisurakat, míg a kislányok számára gyönyörű bolerók és harisnyák közül válogathattok. És ez még nem minden. Az Eperkében nem csak elegáns, hanem sportos, egyedi és divatos darabokat is találtok, már 3 hónapos kortól egészen 14 éves korig. Ráadásul megérkeztek a minőségi DD Step szupinált cipők és gumicsizmák is a legkisebbeknek. Eperke gyereküzlet. Új helyen, változatlan minőség és egyedi divatos darabok. Várunk szeretettel a Városháza tér 20 szám alatt.
5: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
6: Reklámot hallottak.

0: Na jó, itt vagyunk. 10:50 perc, megérkezett Katona Zoli a... Hát nem a stúdióhoz, hanem a mikrofonhoz, és a fagyi a térre, ezt mondtad az
1: Ez fontos, mind a kettő fontos. Számomra az előző dolog fontosabb egy picit, mint a fagyi, mert egy kicsikét a torkom nincsen úgy most úgy rendben ezekben a délelőtti órákban, de nem érem, hogy később jó, hogyha belelendülök, és nagyon-nagyon-nagyon sokat fogok beszélgetni, akkor még a torkom is, a hangom is rendben jön. De egyelőre azt azért tényleg hangsúlyozzuk, hogy aki egyébként kijön fagyizni a székhez, az megteheti mindenképpen, és hát folytatódnak majd a beszélgetéseink. És hogyha jól számolom, akkor nem egészen fél órán belül két újabb interjúalanyunk lesz. Az egyik Gergely Melinda, aki a Műszaki és Innováció Intézet oktatója, illetve intézetvezetője, illetve Tutó Balázs Levente, aki elsőves hallgató a könnyűipari mérnök alapszakon, ugyanis erről a szakon fogunk majd beszélgetni, de hogy körülbelül 20 perc még van.
0: Egyébként alig várom, mert Tutó Balázs Levente mindig hallgatja a Sztár Rádiót. Minden második nap, amikor találkozunk, akkor elmondja: Erika, ma hallottalak a rádióban, amit mondtál, na most kíváncsi leszek, hogy ő mit fog mondani a Sztár Rádióban, most én fogom őt hallgatni, és együtt fogunk beszélgetni, úgyhogy igen, gyertek a nyílt napokra, tényleg van fagyi, vannak finomságok, mindenféle képzésről, szakról lehet információkat begyűjteni, és hát itt vagyunk a központban, az olyan magány, nem?
1: Hogy
0: nem
1: a stúdióban vagyunk. Abszolút, kilátunk az ablakon.
0: Igen, nagy a dugó egyébként a
1: nem
0: kedves...
1: Nem csak az, amit a Sztár Rádió, hogy kinézünk, csak a több házakat látunk az ablakon, hanem itt látjuk a városnak a festését.
0: Igen, és a gépjármű vezetőknek üzenjük, hogy nagy a forgalom, tehát dugó van, dugóra lehet számítani a városközpontból, a Betlen utcán keresztül át, nem tudom meddig a rendőrségig lehet, de hogy nagy a torlódás, és igen. Meg forgalomváltozás is van, látom, balra is kanyarodnak az autók a Szent Imre utcából, a polgármesteri hivatal fele. Erről is kell beszéljünk, tehát mi az általános információkat nem szabad elfelejteni.
1: Általában, amikor ilyen útinfót mondunk, akkor ugye az van, hogy akkor nézzük a számítógépeket, nézzük a különböző médiacsatornákat, meg nézzük a közösségi média felületeket, és általában vagy telefonálnak hallgatók, most pedig tényleg live, egy az egyben láthatjuk a forgalmat.
0: Jó, tényleg jó, jó itt lenni a városközpontban. Zenélgetünk, hamarosan jönnek a hírek 11-kor, aztán reklám, és kezdjük a beszélgetést.

Megállapodott a Penelé és az Uszeré, helyreállítják a megrongált táblákat. Győztek az ifi kézilabdázók. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! A Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát Szövetség összehangolt fellépésről állapodott meg a parlamentben, az ügyvivő kormányban és a kotrocseni egyeztetéseken. Erről a két politikai alakulat elnökei döntöttek tegnapi találkozójukon. Ilie Bolozsán, a liberálisok elnöke közölte, a reformpárti és felelős politikai erők együtt kívánnak fellépni az ellen, amit a szociáldemokrata párt jó kormányzás elleni destruktív tevékenységének nevezett. Bolozsán bírálta a PSD és az AUR parlamenti együttműködését is. A liberális politikus szerint nem tűrik tovább, hogy a stabilitás látszata elfedje a reformok akadályozását és a közpénzek pazarlását. A héten több esetben figyelmeztette medve jelenlétére a lakosságot a RoAlert rendszer révén a katasztrófavédelmi felügyelőség. Hétfőn 3 alkalommal adta ki riasztást Parajdon, szerda délelőtt Zetelaka községben Sikaszóban, délután pedig Fenyéden járt a medve. A Parajdra a Sóbánya közelében lévő házak közé visszavisszatérő medvét szerdán kilőtték. A feltételezések szerint a múlt hétvégén a kalondatető közelében egy medve megölt egy helybeli férfit. Farkaslaka község polgármestere átiratban fordult a területileg illetékes vadásztársasághoz, kérve, hogy tegyenek meg mindent a nagyvad azonosítása és kilövése érdekében. A nemrég felújított 137-es megyei úton Székelyudvarhely és Székelykeresztúr között több forgalmi táblát is megrongáltak az elmúlt időszakban. A táblák az úttest mellett hevertek. Ezeket a táblákat a megyei önkormányzat fogja kijavítatni, eddig ez azért nem tudott megtörténni, mert nem volt elfogadva az idei költségvetés. Az önkormányzat útkarbantartásért felelős osztálya ezen a héten begyűjti a rossz táblákat, majd jövő héten újakat szerelnek. Károk keletkeztek a bicikliút menti korlátokban is. A forgalmi táblák rongálása bűncselekménynek számít. Folytatódott a nagyifjúsági fiúkézilabdázók országos döntőtornája Tordán. A székelyudvarhelyi ISK tegnap 40-33-ra legyőzte a temesvári Polit. Palatka Barna együttese ma 17 órától a házigazda tordai Potaisszával játszik. Nagy lépést tett a labdarúgó szuperligába való visszajutásért a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK. A háromszékiek a meggyőzelem 40 éves jubileumát ünneplő bukaresti Steaua otthonában 2-0-ra győztek, így 5 pontos előnyük van az FC Voluntár előtt 2 fordulóval a bajnokság vége előtt. Lejátszották a visszavágókat a labdarúgó Európa és Konferencia Liga elődöntőiben. Az Európa Ligában a Freiburg az idegenbeli 2-1-es vereség után 3-1-re verte a portugál Bragát, az Aston Villa pedig 4-0-ra a Nottingham Forestet, így a Villa és a Freiburg játssza a döntőt május 20-án Isztambulban. A Konferencia Ligában a Crystal Palace az idegenbeli 3-1-es győzelme után hazai pályán is legyőzte 2-1-re a Shakhtar Donetsket, a Rayo Vallecano pedig idegenben is legyőzte 1-0-ra a Strasbourgot. A finálét a Rayo és a Palace játssza május 27-én Lipcsében. Ma délelőtt és délben változékony, de főleg esős idő lesz a meteorológusok szerint, a széljárás megélénkülhet. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a délelőtti és a déli órákban 19 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra. HR Energy. Vállalkozásod

0: támogatója.
1: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: 11 óra után vagyunk 9 perccel, és még mindig itt vagyunk a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ nyílt napján. Hamarosan érkeznek a vendégek. Zoli, hogy érzed magad? Kélek vagy itt?
1: Tök jó, az egész jó hangulatos, itt van egy ilyen kicsi ilyen, hát ilyen rendezvény hangulata van ennek az egésznek, szabadtéri rendezvény, mindenki szépen hangosan vagányul, itt beszélget, meg nevetgél meg. Meg ami nagyon-nagyon lényeges, hogy itt azért tájékoztatás folyik, és folyamatosan érkeznek a diákcsoportok az iskola épületébe, és azokat a megfelelő oktatók vezetik körbe, tehát megmutatják fizikailag is a helyszínt a jelentkező diákoknak, azok, akik majd hát jövőtől egy-egy év, két év majd itt fognak tanulni. Úgyhogy adott az alaphangulat, az nagyon-nagyon jó.
0: Igen, és most jó lesz a következő beszélgetés, mert most be fog ülni ide egy első éves hallgató is, Levente személyében, úgyhogy várom már nagyon. Addig még meghallgatunk egy dalt, Vál már érkezik Éget a nap címmel, hát a nap közbe-közbe előbújik, de örülünk
1: mikor
0: annak,
1: éget,
0: hogy nincs eső.
1: Nem.
0: Igen, 15 fok van jelenleg Udvarhelyen, úgyhogy ez már elég kecsegtető. I like music. Star reklám.
2: Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a kétnapos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Válaszd ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marospart nyári estéiben. Ráadásul már VIP kétnapos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.
3: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vádolunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és két perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpont foglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ru e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.

0: kezdőd legyen már 125 lejtől. Teljes hozzáférés, nincs lekötés. Pagold.ro. Tedd meg az első lépést ma, a jövőbeli önmagad meg fogja köszönni. További információ Pagold.ro. Pagold.ro.
1: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
2: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfél edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17:30-től hozzánk, és találjatok harmóniát!

0: A várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
3: Reklámot hallottak.
4: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: Oké, hogyha minden igaz, akkor élőben most már látnak a Star Radio Facebook oldalán is, valamint a Szék Facebook oldalán. Köszöntünk benneteket! Tehát itt ül velünk szemben Gergely Melinda oktató intézetvezető és Tutó Balázs Levente első éves hallgató. Sziasztok!
1: Sziasztok! Szervusztok, jó napot kívánok! Már sokat szorra köszöntjük ugye itt a Széknek a hallgatóságát, illetve a mi hallgatóinkat, és ennek a beszélgetésnek az lesz a célja, hogy bemutassunk egy olyan szakot, amiről elsősorban mi fogtok beszélni, pedig kérdezni fogunk benneteket. Ugye tulajdonképpen az Óbudai Egyetem könnyűipari mérnök alapszakáról van szó. Ennek a szaknak, hát illetve hát tulajdonképpen az intézet vezető ebben a történetben, illetve oktató is ugye Gergely Melinda és Levente pedig hallgató. Elsőre azt kérném Melinda, hogy a szakot úgy nagy vonalakban mutassuk be, hogy mit is tud ez a történet, hogy így feltegyek egy ilyen kérdést. Tudom, hogy erről most egy óráig tudnál beszélni, annyi időn nincsen, valamennyi van, próbáljuk összefoglalni.
0: Röviden is felőse.
2: Rendben. Az Óbudai Egyetemnek vagyunk a kirendelt kara, így hogy könnyűipari mérnök, ez három kulcsszót takar magába, divatos, logikus, látványos. A divat itt a textiliparra utal, hiszen három szakosodási lehetőségünk van, ebből az egyik a textil, a másik a látványos, ez a nyomdász, csomagolás technika, tervezünk, kivitelezünk, végrehajtunk, tehát az ötletből itt lesz megfogható késztermék, és a harmadik az volt ugye a logikus, ami a minőségirányítás termékfejlesztést tekinti céljául, és ebben tudunk majd segítséget nyújtani bármilyen folyamatban. Ez nem csak könnyűiparra érvényes, hanem bármilyen más gyártási folyamat során. Majd a hallgatóink megmondják, mi a tuti.
0: Mi a tuti? Tutó?
1: Még amíg tovább lépnék, azért hagyja érzünk meg, hogy Melindának egy kicsit a torka nincsen rendben. Ennél sokkal szebb hangja szokott lenni. Nagyon-nagyon együtt érzek, mert mondom, hogy nekem is van valami kis gond most a torkomban. Úgyhogy na, de igyekszünk.
0: Levente, mi kell ketten beszélgessünk?
3: Nekem nincs gond.
0: Jó, te első éves hallgató vagy, amikor jelentkeztél erre a szakra. Ezt hogyan képzelted el?
3: Hát ha lehet úgy fogalmazni, hogy az elvárásom nekem inkább az volt, hogy kössön is le, legyen kellőképp nehéz, de azért a család mellett és a mindennapok mellett tudjam is teljesíteni. Ez idáig meg is adatott, kellőképp nehéz, kellőképp lefoglal, hétvégéimet, ma mikor az estéimet is. Fel kellett zárkóznom, az igazság, mert azért rég voltam iskolás.
0: Tényleg?
3: Úgyhogy a matematika az eléggé elmaradt, pedig pont ezt szeretem, a reáltantárgyakat inkább, nekem a magolás nem megy. Azokat régebb középiskolába lepuskáztam, úgyhogy ennyit tudok mondani.
0: Hát akkor nem bántad meg,
3: nem,
0: így első éves hallgatóként, csak bátorítani tudnál mindent.
3: Így van.
1: Ha már szó került arról, hogy miket lehet tanulni, hogy többek között említi a mateket, ugye Levente, akkor most fordulok meg Melinda felé, és kérdezem, hogy milyen tantárgyak, milyen tevékenységek, milyen projektek vannak ebben a szakban, mi az, amiben bele tudja írni magát, bele kell élje magát az a hallgató, aki erre a könnyűipari mérnök alapszakra jelentkezik.
2: Tehát azt kell tudni elsősorban, hogy ez egy blended learning stílusú oktatás, ami azt jelenti, hogy a tananyagot többnyire online kapják a hallgatók, a saját ütemükben mennek hosszan a tananyagon, és tömbösítve járnak be jelenléti oktatásra ide hozzánk a székre. Ez olyan 3-4 hétvégét jelent egy fél év során. És a többit akkor mindenki ott van a saját ütemébe. Az első két évben többnyire alapozás történik, természettudományokból, matematika, fizika, kémia, majd társadalomtudományokból, marketing, menedzsment, vállalkozás, gazdaság és műszaki tudományokból, ami műszaki rajzot jelent, meg gépelemeket, anyagtudományt, ilyeneket. A harmadik fél év után jön létre a szakosodás, és onnantól kezdve többnyire már a szakirányú képzés van előtérben. A jelenléti oktatás során el szoktunk látogatni a helyi vállalkozókhoz, akiknek meg tudjuk nézni a termelési folyamatait. Lehetnek ezek varrodák, célnagyára,

0: nyomdák, csomagolás technikai cégek. Tehát a jó praktikákat azért ellessük már a képzés során.
1: Itt, hogyha jól sejtem, akkor gyakorlatilag a helyi piacra termeltek embereket. Igen, hogy használható ezt a fejen kifejezni.
2: Igen, pont azt akartam kérdezni, milyen
1: képzés azoknak.
2: Igen, hogy milyen szakemberekre van szükség ezen a területen itt Székelyföldön.
0: Tehát ugye nekünk a Mutunk is a Székelyföld szolgálatába szeretnénk, akik nálunk végeznek itthon tartani, többnyire már legtöbbjük itt. Ez egy nagyon jó lehetőség, ahol élnek, ott, ahol a családjukat, ott tudjanak érdemben előrelépni, és tényleg olyan tudást szerezzenek meg, amit a szakmájukban tudnak felhasznosítani.
3: Hát a mindennapokhoz képest azért van, mikor egy picit sok, főleg a felzárkózási időszak volt nekem inkább, ami nehéz volt, de viszont most kialakítottam egy mindennapi 30-40-50 perces tanulási időt, így minden második, harmadik nap, így nem nehéz. Tudom tartani a lépést, sőt, amikor még előbb is vagyok egy picibe, úgyhogy nincs problémám ezzel, hál' Istennek.
2: Te a saját környezetedben látod ennek a szaknak a hasznosságát?
3: Hát igen, mivel 18 éve gyártócégnél dolgozom, így nekem összevág a szakmámmal. Úgyhogy most kész vagyok új dolgokat is tanulni, ami esetleg ezeket nem tanultam, nem tudtam, úgyhogy most...
1: Itt van előttünk a Levente példája, de kiknek ajánlanád még, Melinda, ezt a szakot? Most ugye itt többen meglátogatnak benneteket, itt az iskola és a könyvtár közötti kis téren, ugye gyakorlatilag itt a Kőkereszt téren, vagy ahogy szoktátok mondani, ugye hátrában kicsit a Kőkacsa téren, legalábbis régen így mondták, ugye?
2: Meg mindig úgy.
1: Itt ugye itt kint vannak az emberek, jönnek, érdeklődnek, mit mondanál el azoknak, akik megkérdezik, hogy ezt a szakot miért válasz? Miért ezt válasszam a székemért?
0: Az válasza ezt a szakot, aki kellően kíváncsi és kellően kitartó ahhoz, hogy azok válasszák ezt a szakot, akik szeretik a hogyan készült videókat. Ezt így tudnám mondani, tehát amikor nem tudsz tovább görgetni, amikor megy egy hogyan készült videó, akkor mi pontosan ezt tanítjuk, hogy valami hogyan készül. Hogy ha kellően kreatív vagy, és kellően rafkós ahhoz, hogy ebből valamit csinálj, akkor azt nálunk véghez tudod vinni.
2: Akkor Levente, neked volt konkrét motivációd a jelentkezéskor? Vagy célod?
3: Hát a célom ez volt, hogy effektív foglaljon le, kössön le, elnézést, és ez meg lett, mert tényleg rengeteg jó információ van, és érdekes feladatok voltak például fizikából is, ami tényleg lekötött.
1: Minden ilyen, hát tanulócsoportban, bármilyen csoportban, ahol ugye emberek összegyűlnek és együtt tanulnak, hallgatnak, majd tehát előadásokat hallgatnak, tevékenységeken vesznek részt, projekteket készítenek. Hát ugye a közösség az egy ilyen elengedhetetlen fogalom, hogy valamit együtt csinálni. Erre a szakra ez mennyire vonatkozik?
0: Hát nem is közösségnek, inkább családnak mondanám magunkat, mert 10-19 fős minden évfolyamunk, tehát sehol se vagyunk 20-an egyik évfolyamon se jelenlévők közül, és amikor azt mondom család, akkor tényleg úgy értem, hogy van itt nálunk apja, lánya, fivér, nővér, házastársak már többször voltak, és mikor megkértem, hogy ilyen éltétek meg, akkor azt mondták, hogy jobb volt, mint egy párterápia. Hát egy idő után már mamáknak azt mondtuk, hogy most is óra van, csak hogy kettesben eléphessünk egy hétvégére valahova. Úgyhogy tényleg nagyon jó a kapcsolat, a hallgatók az évfolyamok között, nagyon egymást támogatva haladnak a tanulmányaik során.
2: És akkor mesélj arról is, kérlek, hogy hogyan épül fel effektív ez a képzés? Tehát hogy kell elképzelni így a mindennapokat, az órákat?
0: Hát, mint ahogy már mondtam, úgy havonta egy-két alkalom van, amikor tényleg be kell jönni, ez olyan péntek déltől, péntek estig, szombat reggeltől, szombat délutánig. Ez a mi jelenlétet igényel. Uh-huh. Itt, amikor lehetőségünk van, a péntek délelőtt az ugye azért van benne, mert a gyártást az csak hétköznapokon lehet megtekinteni a gyárakba. Ilyenkor többnyire a magyarországi anyaintézményből érkeznek oktatóink, tehát az oktatók azok helyiek is és kintiek is, felváltva tartjuk az órákat. A másik

0: nyitam nekem. Plusz pont.
1: Visszahoztam a mínusz egyet.
2: Mennyire telített ez a piac? Mármint úgy értve, hogy az iskola miután megvan, miután elvégeztétek, ugye te benne vagy, és ebben is dolgozol, tehát az ilyen jellegű cégek, akik ezzel foglalkoznak, ugye Melinda felsorolta itt, ugye a könnyűiparban nagyon-nagyon sok minden beletartozik, jó, most akarok sarkítani, akkor nehéziparon kívül minden beletartozik, de ennél azért szűkebb ez a szegmens. Udvarhelyen, illetve a környéken mennyire terített ez a piac, mennyi munkaerőt képes felszívni még?
1: Hát szerintem van lehetőség mindig, akárha azt az oldalát nézzük is, hogy cserélődnek is az emberek, ugye sajnos egy cégen belül, tehát én azt nézem, én 18 éve vagyok ugyanannál a cégnél, én nem vagyok az, aki cserélődött folyamatosan, de nálunk is voltak a cserék, sok, tehát sok emberrel megfordult, úgyhogy szerintem ebből kifolyólag mindig kell egy új, tehát ha jön valaki, aki egy kicsit pozitívabb, egy picit hozzá tud tenni a céghez, akkor az mindig jót tesz, szerintem egy frissítés, úgy nevezve vérfrissítés akár.
3: Amiről nem beszélünk soha, hogy szerinted, Melinda, van-e olyan tévhit erről a szakról, amit mindenféleképpen tisztázni kellene?
4: Hát, például az egyik az, hogy a nyomtatott sajtó az halott. Hát ez egy olyan tévhit, hogy ma senki sem akar újságot olvasni, meg nem veszünk könyveket, ez nem így van. Sőt, hogy a nyomdaipar a digitális technikával annyira jól fejlődik, hogy lehet, hogy most már nincsenek ilyen több milliós példányszámok, meg erre nincsen igény, de a személyre szabott, az egyedi nyomtatások, ezek viszont nagyon viszik a piacot. Volt nemrégiben egy konferenciánk, ahol az iparnak a résztvevői beszélhettek erről, és azt mondták, hogy van munkájuk, vannak megbízásaik, és egyre több van külföldre, tehát itthon gyártunk, külföldre gyártunk, nagyon sok normának meg kell felelni, és ahhoz, hogy ezt be tudják tartani, tényleg olyan szakemberekre van szükségük, akik tisztában vannak a mai normatívákkal, és ezekbe tudnak a cégnek segíteni, hogy ezeket tartsák.
2: Milyenek voltak azok a tapasztalatok, hogy az eddigi végzősök, akik ugye végeztek, meg hát utána próbáltak elhelyezkedni, milyen tapasztalatokkal mentek ki innen, illetve hát mennyire voltak sikeresek? Tudom, hogy ez megint egy nagyon általános kérdés.
4: Igen, tehát voltak olyan hallgatóink, akinek szüksége volt a felsőfokú végzettségre ahhoz, hogy megkaphassa azt a fizetést, amit akár a törvény neki előír, mert anélkül nem kaphatja meg. Vagy hogy egy új pozícióba kerüljen. Sokan meg a saját vállalkozásukban tudnak ezzel előrelépni, pályázatokat tudnak nyerni azzal, hogy van nekik egy szakurányú végzettségünk, gondoljunk itt szövőkre, vagy bőrművesekre akár. Én meg, ha kíváncsiak vagytok, van most is frissen végzett hallgatónk, termékeit mutatja be a nyílt napon a téren, úgyhogy gyertek, nézzétek meg, hogy boldogulnak a mindennapi életben.
2: Hívjuk fel a figyelmet akkor így arra is, hogy akkor lám-lám, aki itt végez, az mire képes. Tehát, hogyha elvégzed ezt a szakot, akkor hogyan tudsz meglendülni olyan szempontból, hogy a vállalkozásodat is előre lendíted valamennyire?
3: Amúgy milyen a közösség? Milyen kapcsolat alakult ki a csoporttársakkal? Mit tudnál mesélni a közösségi élményekről?
1: Hát ahhoz képest, hogy egy évesen vagyunk együtt, tehát van, akit ismertem régről, van, akit nem, főleg vannak a vásárhely mellőről érkezők, de nagyon. Én amúgy is az osztályból ugye voltam annó is, most is szeretek azért a humort, így nekem például nem volt ezzel problémám, de ahogy látom, ebben mindenki benne van, úgyhogy nagyon jó hangulat.
2: Említette Levente azt, hogy vásárhely, tehát hogy akkor mekkora a terület, a szórás, hogy így mondjam, ahonnan a hallgatók ide járnak? Erre a szakra gondolom.
4: Szerintem teljes Székelyföld, tehát Maros megye is van, Kovászna megye is van, tényleg vannak
2: tehát nehogy úgy gondoljuk, hogy erre csak udvarhelyek járhatnak,
4: nem,
2: vagy
4: nem,
2: csak környékbeliek, tehát sokkal nagyobb a szórás, a nyitás.
4: Én azt tudnám mondani, hogy egy olyan 15-20%-a, aki udvarhelyi lakos a hallgatóinknak a könnyűipari szakon, és az átlag életkorunk az olyan 30.
2: Fontos.
4: Tehát aki apja, lánya páros, azt képzelhetitek, hogy 20 éves a lány, és apuka is.
2: Az egyik felviszi az átlag életkor, a másik meg lehozza, ugye? Tehát ez a szépen.
1: Én még leviszem.
2: Te még a levívős kategóriában vagy?
3: Igen, pont. Akartam is kérdezni, milyen korosztályt céloz meg ez a szak?
4: Mindenféle korosztály, tehát tényleg van, aki már egy karriert elért, és abba akar tovább lépni, van, aki meg frissen végzett, és tetszik neki. A fiatal hölgyekre jellemző leginkább, hogy nekik a divattermék technológia, aki kislány korában is mindig hercegnőnek képzelte magát, és most ő akarja a saját ruháját elkészíteni, tehát nagyon sok kreatív hallgatónk van, akik igen, fel tudnak zárkózni, és ezek az alapozó tantárgyaink pont azért jók, hogy bárkiből is képesek vagyunk mérnököt faragni, hogyha ő kellően akarja és tesz is érte.
2: Azt hiszem, hogy ez egy szép végszó. Tehát ez a bárki képes lehet mindenre, hogyha ebben maradunk ezzel a ennek a beszélgetésnek a végén, én azt hiszem, hogy ez egy szép üzenet innen a székről mindenkinek, aki úgy gondolja,

0: hogy még tanulna, és ez a szak például őt érdekli.
1: Jó, én még gondoltam, hogy picit beszélünk arról, mert még egyébként van egy olyan 3-4 percünk, hogy milyen területeken tudnak elhelyezkedni az itt végzett hallgatók, ezen a szakon végzett hallgatók. Néhányat soroljunk fel konkrétumot, és akkor majd te is mondd el azt, hogy hol szeretnél elhelyezkedni ezzel a diplomával.
2: Hát nekem az elhelyezkedés az már megvan, ugye, a gyártásban. Ott szeretnénk inkább kamatoztatni elsősorban.
3: Tehát a fő területeink az ugye a textil és a nyomdaipar. Tehát itt bármi, aki cérnát, textiliát, kézterméket, bőröket, cipőt gyárt, akár szóba jöhet, tehát aki ilyen területen akar dolgozni. A papírnál pedig nyomdák, kisebb, nagyobb nyomdák, csomagolás technika, ez egy kiemelt, és a folyamat biztosító mérnökeink pedig tulajdonképpen bárhol is el tudnak helyezkedni. De aki még nem szeretne dolgozni, azt várjuk visszamesterizni, mert a képzésen lehetőség van mesterire is, ami már szinte teljesen online működik az Óbudai Egyetemen keresztül.
0: Ez is nagyon fontos hozzátenni, mert ezt nem
3: igen, tehát hogy van tovább tanulási lehetőségünk is, akár PhD-ig, sőt, támogatjuk, hogy itteni diákjaink minél magasabbra jussanak, és visszajöjjenek közénk oktatni.
1: Na, ez egy tényleg fontos információ volt, úgyhogy remélem, hogy minél többen fognak jelentkezni, érdeklődni a szakkal kapcsolatban. Várunk mindenkit a nyílt napokra, és ti is a standon, ugye?
3: Itt leszünk egész nap.
1: Melinda, Levente, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést.
0: Köszönjük a beszélgetést, hallgatóink pedig maradjanak továbbra is velünk.

0: me paint this picture for you, baby. Yo. You spend your nights alone, and he never comes home. And every time. 11 óra 35 perc, kisütött a nap, hát teljesen kellemes május 8-ánk van.
1: Nekem mással van problémám.
0: Na mivel?
1: Amikor, te is tudod, amikor a stúdióban vagyunk, ott semmi nem vonja el a figyelmedet, minden statikus. Tudsz gondolkozni. Itt beszélgetés van, jönnek a vendégek, ugye azért az kötelező egy műsorvezetőnek, hogy a szemében nézzen az interjú alanyának.
0: Csak itt most nem mindig lehet.
1: Az a baj, annyi minden történik, jönnek így a diákok, így csoportosan mennek be a könyvtárba, a felvilágosításra. Nem tudod, hogy ne nézz oda akkor. Most előre is utólag is elnézést kérek majd a vendégeimtől, hogy ha ne talán a szemünket kicsit úgy kikandikál, hogy na, mi történik itt? Nézzék el nekünk, mert minket is érdekel.
0: Tényleg én is nézegetem, közben nézem, valaki fogyasztja a tortaszeletet, van, aki fagyit, úgyhogy és meg is kívánom műsor közben.
1: Igen, nem. Zajlik az élet, tényleg érdemes idejönni. Ha másért nem, mindenhol az információt pénzért adják. Itt viszont ingyen megkaphatják mindazt, hogy mire számítsanak, hogyha úgy döntenek, hogy a széknél folytatják, akár alapképzésen, akár mesterképzésen.
0: Az előbb a könnyűipari mérnök alapszakról beszélgettünk. Egyébként kecsegtető volt az is, de a következő témánk az a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök alapszak lesz. Azzal majd te fogsz foglalkozni Katona Zolival, ugyanis ti lesztek a műsorvezetők.
1: Igen, és talán elárulhatjuk, hogy Lázár László, oktató, intézetvezető, vidékfejlesztési intézettől érkezik ide hozzánk, és ezúttal is lesz vendégünk hallgató, harmadéves hallgató, Máté Ildikóval fogunk beszélgetni 12 óra után. Jönnek a hírek most hamarosan, ugye?
0: Jaj, még nem, addig szerintem még meg fogunk szólalni. Egy picit beszélünk majd Székelyudvarhely, mint iskolavárosról, jó? Maradjunk ennél a témánál, ha már itt vagyunk az egyetemi központnál. Zenélgetünk, most érkezik No Mercy felvétele, 11 óra 37 perc, maradjatok!

0: I like music. Sztár reklám.
1: A jövő energiája. Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
2: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
5: Friss hús egyenesen a saját üzemből. Finom falatok a Deák hús üzletekből. Deák húsmíves termékek nagy választéka azoknak, akiknek számít, hogy mit esznek. A házias jellegű füstölt húsaik különösen finomak, melyeket megvásárolhatják a Solymosi utca 9 szám alatti húsmíves mészárszékban, vagy üzleteikben a Sziget utca 39 szám alatt, illetve a Rákóczi Ferenc utca 11 és 43 szám alatt. Deák hús üzletek. Friss, minőségi és saját.
0: Reklámot hallottak.

0: Star Rádió. A hang, ami elkísér.
1: A Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ nyílt napján vagyunk, úgyis mondhatjuk, hogy a tudás közszemlére van téve, vagy hogyha a tudás nem is, de legalábbis annak elsajátítási módja, annak a lehetőségei. Kicsit olyan vásárszerű hangulat van, mint hogyha...
2: Főleg a hátunk mögött árulják a virágot.
1: Meg a fagyit, lehet itt tényleg, de a legfontosabb, hogy tudást lehet szerezni arról, hogy hogyan szerezzünk még több tudást.
2: Igen, egyébként azt el kell mondjuk, ugye mindannyian tudják, hogy Székelyudvarhely az iskolaváros, és azzá avatták elsősorban az 1593-ban alapított katolikus gimnázium és az 1670-től működő református kollégium, melyekhez a 19. század második felében csatlakozott az állami főreáliskola, majd a kő- és agyagipari szakiskola is.
1: Viszont,
2: milyen rég volt?
1: Hát nagyon rég. És manapság azért sokat halljuk, hogy Székelyudvarhely iskolaváros, hogy van egy ilyen jellege. Hát mondjuk vissza kell menni kb. 150 évet az időben, mert az 1870-es évektől jöttek az új intézmények, és ezek sora erősítette meg ugye a történeti katolikus és református gimnáziumok mellett az állami főreáliskola, ez 1872-ben, az alsófokú ipari és kereskedelmi iskola 1880-ban, valamint az állami polgári leányiskola, ilyen is volt 1884-ben. Ezek révén a város elsősorban nem iparra, hanem oktatási központ szerepe miatt tűnhetett alkalmas helyszínnek a szakiskola létrehozására. Hát tulajdonképpen röviden így lettünk mi iskolaváros.
2: És képzeld el, hogy Erdély egyik legismertebb iskolavárosa vagyunk, ahol az oktatás évszázadokon keresztül meghatározta a település kulturális és társadalmi arculatát is, és a város jelentősége nem csupán abban állt, hogy sok iskola működött itt, hanem abban is, hogy ezek az intézmények a székelyföldi értelmiség képzésének a központjai voltak. Papok, tanítók, jogászok, hivatalnokok, orvosok és írók generációi indultak el innen. És akik ide beiratkoznak a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ valamelyik szakára, akkor lehet, hogy innen valami nagy dobbanás történik az életében a szakával.
1: Kitörési lehetőség. Amúgy igen. Bár érdekes módon mi itt városról, mint városozzunk, de a következő órában vidékfejlesztés az egyik fő témánk. Agráripari, tehát agrármérnökök. De ha valaki esetleg azt mondja, hogy a Székelyudvarhely nem is város, hanem egy nagy falu, jó, akkor mi hozzuk a szakembereket.
2: 12 óra után néhány perccel érkezik Lázár László oktató intézetvezető vidékfejlesztési intézettől, és Máté Ildikó harmadéves hallgató, őket fogjuk köszönteni majd a hírek után. Addig is zenélgettünk, ha jól emlékszem, lábus felvétele következik.
1: Igen, lábus következik, Be My Lover.
3: Jó, bemutatom a kollégám.

0: Megállapodott a Penelé és az Uszeré, helyreállítják a megrongált táblákat. Győztek az ifi kézilabdázók. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! A Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát Szövetség összehangolt fellépésről állapodott meg a parlamentben, az ügyvivő kormányban és a kotrocseni egyeztetéseken. Erről a két politikai alakulat elnökei döntöttek tegnapi találkozójukon. Ilie Bolozsán, a liberálisok elnöke közölte, a reformpárti és felelős politikai erők együtt kívánnak fellépni az ellen, amit a szociáldemokrata párt jó kormányzás elleni destruktív tevékenységének nevezett. Bolozsán bírálta a PSD és az AUR parlamenti együttműködését is. A liberális politikus szerint nem tűrik tovább, hogy a stabilitás látszata elfedje a reformok akadályozását és a közpénzek pazarlását. A héten több esetben figyelmeztette medve jelenlétére a lakosságot a Roalert rendszer révén a katasztrófavédelmi felügyelőség. Hétfőn 3 alkalommal adta ki riasztást Parajdon, szerda délelőtt Zetelaka községben Sikaszóban, délután pedig Fenyéden járt a medve. A Parajdra a Sóbánya közelében lévő házak közé visszavisszatérő medvét szerdán kilőtték. A feltételezések szerint a múlt hét végén a kalondatető közelében egy medve megölt egy helybeli férfit. Farkaslaka község polgármestere átiratban fordult a területileg illetékes vadásztársasághoz, kérve, hogy tegyenek meg mindent a nagyvad azonosítása és kilövése érdekében. A nemrég felújított 137-es megyei úton Székelyudvarhely és Székelykeresztúr között több forgalmi táblát is megrongáltak az elmúlt időszakban. A táblák az úttest mellett hevertek. Ezeket a táblákat a megyei önkormányzat fogja kijavítatni, eddig ez azért nem tudott megtörténni, mert nem volt elfogadva az idei költségvetés. Az önkormányzat útkarbantartásért felelős osztálya ezen a héten begyűjti a rossz táblákat, majd jövő héten újakat szerelnek. Károk keletkeztek a bicikliút menti korlátokban is. A forgalmi táblák rongálása bűncselekménynek számít. Folytatódott a nagyifjúsági fiúkézilabdázók országos döntőtornája Tordán. A székelyudvarhelyi ISK tegnap 40-33-ra legyőzte a temesvári Polit. Palatka Barna együttese ma 17 órától a házigazda tordai Potaisszával játszik. Nagy lépést tett a labdarúgó szuperligába való visszajutásért a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK. A háromszékiek a meggyőzelem 40 éves jubileumát ünneplő bukaresti Steaua otthonában 2-0-ra győztek, így 5 pontos előnyük van az FC Voluntári előtt 2 fordulóval a bajnokság vége előtt. Lejátszották a visszavágókat a labdarúgó Európa és Konferencia Liga elődöntőiben. Az Európa Ligában a Freiburg az idegenbeli 2-1-es vereség után 3-1-re verte a portugál Bragát, az Aston Villa pedig 4-0-ra a Nottingham Forestet, így a Villa és a Freiburg játssza a döntőt május 20-án Isztambulban. A Konferencia Ligában a Crystal Palace az idegenbeli 3-1-es győzelme után hazai pályán is legyőzte 2-1-re a Shakhtar Donetsket, a Rayo Vallecano pedig idegenben is legyőzte 1-0-ra a Strasbourgot. A finálét a Rayo és a Palace játssza május 27-én Lipcsében. Ma délelőtt és délben változékony, de főleg esős idő lesz a meteorológusok szerint, a széljárás megélénkülhet. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a délelőtti és a déli órákban 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy. Vállalkozásod támogatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok hangja.

0: Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ nyílt napok, hamarosan a vendégeinkkel fogunk beszélgetni, addig vagyunk itt ketten.
1: Igen, egyelőre ketten vagyunk ide, hamarosan megérkeznek a vendégeink, akikkel a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök alapszakról fogunk beszélni. Ez is természetesen itt a széken van, ugye a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem egyik szaka. Lázár László oktatóval, illetve intézet vezetővel fogunk beszélgetni, illetve Máté Ildikóval, aki végzős hallgatója ennek a szaknak, és hát reményeink szerint ugye hát eléggé részletesen be fognak avatni abba, hogy mit is jelent tulajdonképpen ez a szak, hol is lehet használt venni, kiknek ajánlják, és minden apróságot és érdekességet, ami ezzel a szakkal kapcsolatos itt a széken.
0: És még annyit hozzátennék, hogyha netalán vannak olyanok, akik bántani akarják az udvarhelyeket, és azt mondják, hogy ott a ti városotok egy nagy falu, akkor mi erre azt fogjuk mondani, oké, rendben, mi most éppen kineveljük a szakembereket ehhez a nagy faluhoz.
1: Hát igen, meg aztán arról is el lehet beszélgetni, hogy melyik idézőjelbe tett falu vagy község mennyire városiasodott itt a környéken. Tehát, hogy ott, ahol gyakorlatilag nem találsz mindjárt egy talpalatnyi zöldet, hanem minden le van térkövezve, és nagyon-nagyon sokan lakják, meg mindenki gyakorlatilag városiasodva él, akkor azt most merjük-e még falunak nevezni. Szóval ezek a dolgok egy kicsikét képlékenyek.
0: Ezekkel jövünk vissza majd a reklámok után.

0: elég, mert jó.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: Udvarhely szívében, az Ötvös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test- és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454. Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a két napos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Válaszd ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marospart nyári estéiben. Ráadásul már VIP két napos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.
4: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ru e-mail címen. Lobogó.

0: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait!
2: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolást szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
3: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diákkedvezménnyel az AVG-ben.
4: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladék gazdálkodási társulás.
5: Reklámot hallottak.
6: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: 12 óra 20 perc a pontos idő, ha jól látom, és akkor indul a következő kurzus.
1: Igen, hogyha végülis egy egyetemen vagyunk, egy egyetemi központon vagyunk, miért járnak az emberek be az egyetemre, ugye kurzusra, vizsgára, igen, menjünk neki egy következő, hát ismeretterjesztő kurzusnak is nevezhetnénk, ugyanis egy olyan szakról fogunk most beszélgetni, ami eléggé népszerű, itt tulajdonképpen a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök alapszakról van szó, és hát két alapembert hívtunk ide a beszélgetésre. Ezt értem úgy, hogy Lázár László oktató intézetvezetővel beszélgetünk, illetve Máté Ildikóval, aki végzős hallgató. Szervusztok, jó napot kívánunk! És hát, Laci, kezdjük azzal, hogy ez a szak, amit mondtam a bevezetőben, egy eléggé népszerű, tehát hallgatók számában is igen népszerűnek számít itt az intézményben. Mitől ennyire népszerű, és miért jelentkeznek ide évről évre oly sokan?
2: Népszerűségét azt gondolom egyik felül az adja, hogy több szakiránynak tud alapozó alapszakja lenni, ugyanis gazdasági jellegű tantárgyakat is tanítunk, amely könyveléstől a jogon keresztül vállalkozás vezetés tervezésen is foglalkozik. Ezen kívül mezőgazdasággal, mint szakágazattal is nagyon intenzíven foglalkozunk, és a vidékfejlesztéssel is, amelyik akár a projekteknek a kezelése, megírása, menedzselése irányba is megy, és így ezáltal a diák, amennyire tovább akar tanulni, van módja megtapasztalni, hogy mely irányba specializálódjon, végezzen el egy mesterszakot, és ez azért, ebből gondolom ez az egyik vonzó eleme ennek, lévén így az adott munkaerőpiaci kihívásoknak könnyebben eleget tud tenni, lévén, hogy utolsó két évet olyan szakirányba tudja majd elvégezni mesterszakon, ami az ő igényeinek is jobban megfelel adott esetben, meg képességeinek, és a piacnak a kihívásaira is jobban tud reagálni.
0: Ildikó, negyedéves hallgató vagy, de ezt már úgy mondják, ugye, hogy végzős hallgató, de ha jól értettem, te már az itteni tudás, bár még nem végeztél, te már alkalmazod jelen pillanatban is a valós életben?
3: Igen, igen.
0: Milyen formában? Hogy? És hol?
3: Több közbirtokosságnál dolgozom, és otthon is gazdálkodunk, nagy gazdasággal rendelkezik a családunk, és támogatásokat is szoktam segíteni a gazdáknak, úgyhogy az itt megszerzett tudásomat tudtam, tehát az itt megszerzett tudásommal tudtam egy kicsit többet adni a gazdák irányába is.
0: Mit fog változtatni akkor majd a diploma?
3: Hát a diploma az konkrétan egy bizonyítéka lesz annak, hogy én az egyetemet végigvittem, viszont a közben megszerzett tudás az a plusz, amit én itt kaptam az egyetemtől. Tehát amit tudok alkalmazni.
0: Miatt az ötletet, az impulzus, hogy akkor na ez a szak kell nekem, én ezt fogom elvégezni, és erre alapozom az életutamat szakmai tekintetben legalábbis. Mi volt az impulzus?
3: Talán családi eredetű. A lányom is eldöntötte, hogy kezd, és akkor rákérdezett, hogy nem-e szeretném. És akkor a végén úgy lett, hogy a családból hárman egy évfolyamon végzünk.
0: De pillanat, akkor nem a szülők hitte a gyerekét egyetemre, hanem a gyerek.
3: A gyerek hívta az édesanyját, igen.
1: Azért ez egy érdekes felállás ahhoz képest, hogy az egyetemeken hogy szoktak a dolgok működni.
3: Tehát bakancslistás történet is ez valamilyen szinten nekem, tehát benne volt, csak kellett egy ilyen...
0: Löket?
3: Tehát kellett, hogy újtózsinót valaki begyújtsa.

0: kaphat. Te mivel adnád el ezt a szakot?
1: Én azt gondolom, hogy itt módja van mindenkinek egy kicsit megismerni önmagát ezzel a szakon, lévén, hogy több szakirány, ugye az alapozás, és a világ megismerésének a lehetőségeibe is egyfajta más látásmódot tud itt ezen kapni, mert fókuszba az ember tesszük, nem a gazdaságot, bár gazdasági és agrármérnök, de azt gondoljuk, hogy az ember nélkül az egész nem ér semmit, és a vidék nem képes működni ad nélkül, hogy, ne legyenek, hogy legyenek benne képzett emberek. Olyanok, akiknek van egy képzelésük, tehát úgy képzettek, hogy van képzeteik, pozitív értelemben képzeteik és elképzeléseik, amiket meg akarnak valósítani. Ehhez is igyekezzük hozzájuttatni a diákokat, és ez életkortól független. Azt gondolom, van, aki a 18 éves korában lesz nagyon kíváncsi dolgokra, lesz van, aki 40 éves korában lesz kíváncsi nagyon dolgokra, volt már 63 éves diákom is itt az egyetemen, és ő is vette az akadályokat, tehát a legfontosabb az, hogy aki ide akar jönni, legyen kíváncsi önmagára a világra, mert ez kell ahhoz, hogy kitartson a 3-4 évet. Nem olyan egyszerű hosszan vinni a 4 évet, de nem is lehetetlen.
0: Kicsit menjünk bele a tantárgyakba még részletesebben, ugye, hogy ez a szak tulajdonképpen konkrétan első, másod, harmadében mondjuk, milyen tantárgyakat kínál, miket tanulnak konkrétan a diákok? Mit jelent az, amikor az agráriumról beszélünk, vidékfejlesztésről beszélünk, milyen tantárgyak vannak ide berakva sorba?
1: Például az agráriumnál ilyen van, hogy a növénytermesztés és állattenyésztés tudományos alapjai, vagy a szántóföldi nagyipari gazdálkodásnak a tudományos alapjai, vagy kertészeti ismeretek, állattenyésztési ismeretek, ide kapcsolódó például vállalatgazdaságtan jellegű tudások, különböző módján ez, hogy kell egy vállalatot megtervezni, hogy kell felépíteni, főleg mezőgazdasági vállalatot. Tehát az agrárszakirányban az első két év főleg egy rakás mezőgazdasági megalapozási tantárgyról szól.
2: Ez menedzsmentnek is mondható valahol?
1: Hát a menedzsment jellegű tantárgyak is vannak, de aztán van később projektmenedzsment, van benne pályázatírás, van benne szakigazgatás,
0: pénzügy, jog.
1: Közés szakigazgatás, jog.
0: Apropó jog. A romániai, mert ugye itt ugye magyarországi tanárok tanítanak zömmel, de a joggal például, a jognak az oktatásával hogy vagytok ezen a szakterületen?
1: A jognak az oktatását helyi oktató tanítja, gyakorló ügyvéd, aki a minden napokban ebből...
0: És a romániai ide vonatkozó...
1: És a romániai jogot tanítja, elsődlegesen gazdasági jogot. De ezt minden esetben igyekezünk úgy összerakni az oktatói gárdát, hogy azokat a tantárgyaknak, amelyiknek nagyobb a helyi tudás igénye, mert hogy van országspecifikus vonzata, azt helyi oktató tanítsa. Például mondjam azt, hogy agráriumhoz kapcsolódó közés szakigazgatás, Magyarországon a mezőgazdasági szakigazgatás teljesen másképp néz ki, mint Romániában. Tehát ezt, ha odaadjuk egy magyarországi szakembernek, akkor ő hasznos vagy sok tudást mond, csak nem biztos, hogy hasznosat abban, hogy azonnal tudja itt a diák alkalmazni.
2: Gyakorlatban jöttek.
1: Igen. Amit Ildikó is mondott, ugye, hogy ő már egyből tudta alkalmazni a munkájába ezeket a tudásokat, már rögtön tudta, mint tanácsadó és területalapú támogatások kiköltésében jártos szakember, egyből tudta segíteni az itt élő gazdálkodókat azzal, ami a tudást megszerzett itt. Tehát, hogy folyamatosan igyekszünk olyan tudást adni, mivel változik a környezet, hogy aktív legyen a tudás, napra kész legyen az a tudás, részt veszünk kutatásokban, részt veszünk különböző nemzetközi konferenciákon. Például az idén először megszerveztük a tudományos diákköri konferenciát, ahol 7 diákunk vett részt, és a gödöllőiek voltak itt elsődlegesen, akik ebbe segítettek, akik már nem tudom hány évet csinálják ezt, és azt mondták, hogy egy hihetetlenül felkészült társaság vett részt ezen a versenyen. Tehát, hogy igyekszünk a gazdaság, a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés területén mind olyan típusú aktív tudást átadni, amit úgymond instant tudás, hogy azonnal tudja, csak tölti rá a meleg vizet, már lehet használni.
0: Ildikó, a gyakorlatban ez hogy néz ki?
2: Elloptad a kérdésemet, tiltakozom, bíró úr. Nem, de én úgy akartam, ez lett volna a kérdésem, de úgy, hogy akkor te a lányoddal most egy szinten vagytok, ugye? Ő is végzős.
3: És a vejemmel.
2: És a vejed is. Na most már, ugye itt elhangzott, hogy itt szívesen látnak 40-50, akár 60 éveseket is, ha ők, de nyilván, hogy a célközönség az főleg a diákok, akik akár az életüket erre alapozzák.

0: és ahogy a Katona Zoltán kollégám mondta, hogy hogyan fest ez gyakorlatban, a lányod esetében hogyan látja ő ezt, ennek a gyakorlatba ültetését, úgy egy egész életre előre nézve?
1: Igen, tehát ő a Székely Gazda Szervezeteknél a biovonalnak az egyik alapembere, tehát ő is ennek a tudásnak a megszerzéséért, hogy ott ő is a gazdatársadalomnak az elősegítésére, tehát azokat a gazdákat segíti, aki a biogazdálkodás mellett döntenek, és ő is nagyon hasznosnak találja azt, amit itt tanult az egyetemen, és minden nap alkalmazza is.
0: Nálatok a közös ebéd akkor ilyen szakmai konferencia?
1: Nem, az már családi, az már a szakmát azt egy kicsit kizárjuk belőle, mert úgy amúgy csak erről szól az életünk, tehát a mindennapjaink a gazda életnek a minden ügyes baját a nyakába veszi, és valamilyen szinten próbáljuk megoldani, vagy segíteni nekik.
0: És mindhárman egyformán szorgalmasak vagytok, vagy egyik puskázik a másiktól?
1: Nem, tehát hullámzunk, tehát mindig van, aki lent van, és akkor azért van ott a családból a másik kettő tag, hogy akkor az, igen, és szerencsére egyszerre hullámzunk, úgyhogy egyszerre sose volt kettő lent, úgyhogy ne győzzön a jobbik.
2: Amúgy a hallgatóknak a köre, Laci, most fordulok feléd, mennyire széles körű? Tehát ugye említetted azt, hogy 63 éves volt, de gondolom, hogy nem mindenki udvarhelyi vagy udvarhelyi széki, hanem maga az övezet, ahonnan bevonzátok a hallgatókat erre a képzésre, az azért sokkal nagyobb.
3: Hát lefedjük a három magyar megyét mindenképp, tehát Hargita, Maros, Kovászna megyéből minden ünnent is vannak diákok, Gyergyótól, Lemhényig és Gernyeszektől, nem tudom, Petekig, tehát hogy minden irányból vannak diákjaink, és eset volt rá, hogy még akár Szilágy megyéből is bejelentkezett, mert hogy hétvégi rendszerben van a munkarend, és így eléggé széles körből megkeresnek minket. Ugye van ennek egy nagy előnye a mi rendszerünknek az, hogy hétvégi képzési oktatási rendszer, hogy olyanok, akik nappal dolgoznak, egész héten dolgoznak, pénzt keresnek, azok hétvégén tudják a tudásukat fejleszteni. Tehát azt gondolom, ez egy előnye, hogy nem nappali képzés jelenleg. Lévén az, ugye nagyon sok diákunk olyan van, aki valamikor szeretett volna tanulni. Nem engedte meg az élet, anyagi helyzet, családi helyzet. Most ezt szeretné pótolni, de aki... Azt tapasztalom én, hogy aki jön és beiratkozik, és az első évet kibírja, utána már jóval kevesebb a lemorzsolódás, mert akkor kiderül az, hogy jó helyre jött. Tehát az elején, mivel nagyon sok olyan van, ami erős mezőgazdasági fókuszú, és utána kezd megjelenni a másik tantárgyak, ugye, ami a vidékfejlesztésnek a pályázati aspektusai, vagy a gazdasági aspektusai, akkor úgy kezd érezni, hogy na jó helyre jöttem, akkor aki is alakul a közösség egy kicsit, mert ugye mivel nem nappali képzés, egy kicsit nehezebb, hogy kialakuljon a közösség, mert csak hétvégén találkoznak. Ugye ez egy, én mindig is fókuszálok erre, mint intézetvezető, hogy valahogy összekovácsoljam a társaságot, lévén a társadalmi tőke, ha kezd működni, akkor attól a perctől kezdve az egész képzés intenzívebb, még aktívabbá kezd válni. És így egész nagy, olyan ez a nagy előnye, hogyha még mondhatok egy régebbi kérdés, ez egy kis kiegészítés, hogy mi ennek az előnye, hogy a lemhényi aktív gazda, a gernyeszegi aktív gazdával olyan szakmai tapasztalatcserét is tud ezáltal létesíteni, amit másképp nem hozna össze neki a rendszer. Tehát, hogy aktív gazdák, alpolgármesterek, nem tudom én, mezőgazdasági szakemberek, akik önkormányzatnál dolgoznak, egyszerre vannak képzésen, kapnak egy közös irányvonalat, és visszamegy mindenki az ő kis világába, de mégis egy közös koordinációs világban ment vissza, ami később mindenkinek tudja segíteni a szakmai életét.
0: Pont erre akartam rákérdezni, hogy itt munkaerőhiányról hallunk, önkormányzatok keresnek megfelelő szakembereket, jó, mondjuk az udvarhelyi is, bár ott kétlem, hogy ők éppen gazdasági és vidékfejlesztési szakembert keresnek, de hát itt vannak a környéken, udvarhelyszéken, rengeteg önkormányzat, ahol nem tudom, mekkora igény van egy olyan szakember, aki témában van. Szerintem nagyon kell pályázatok lehívása, vidékfejlesztés, agrárium, stb. Kelendő?
3: Jó szakemberre mindig szükség van. Tehát én azt gondolom, hogy felkészült, gondolkodó emberre mindig szükség van, és az önkormányzatoknál is látják, hogy ha ide küldik, ide jönnek tanulni, mindenképp többen mennek haza, mint amivel ide

0: hogy kinek milyen a képessége, hogy tudja hasznosítani, igyekszünk mindenkiből a legtöbbet kihozni. Mindig mondom, hogy nekem az a célom, hogy egyenként az emberek megugorják önmagukat. Tehát, hogy mindenki más inputtal jön, mert nem ugyanaz a felkészültség, nem az az élettapasztalat. Egy 40 éves vagy 50 éves diákunk van, és egy 18 éves diákunk, ezt még oktatásban is nehéz, mert egy más élettapasztalattal van, és úgy kell összerakni egy óra anyagát, hogy az egymás, mindenki megértse. Mert hogyha egy rakás példára alapozzuk ilyenkor a képzést, akkor a 40 évesnek könnyen menjen, mert hogy van egy rakás élettapasztalata, a 18 éves meg elunja, mert hogy azt mondja, hogy megint mind nem tudom, mit csináltok itt, én ebből nem értek semmit. De mindenki tudja, úgy gondolom, hasznosítani a tudást. Tehát, hogy minden mellett, hogy szakemberképzésre fókuszálunk egyértelműen, de emberképzésre is fókuszálunk, mert ha az emberi részét nem tudjuk megerősíteni, akkor a szakemberi rész is elesik. Gyerkő Leventével dolgozunk együtt, ugye?
1: Nagygalambfalva polgármester.
0: Igen, felalárul, mert én ugye a Homorod Kükörlő Líder Egyesületnek is az ügyvezetője vagyok, és mindig azt mondja Levente, amit én is tartok, hogy kapd meg a megfelelő embert. Na, a megfelelő embered nincsen, bármit összerakhatsz, mert az a humán erőforrás, az a tudás, ha nincs benne, bármilyen egyéb erőforrás lehet, mert összeomlik. Én ezt én is vallom, addig is vallottam, még vele találkoztam volna, de hogy én is azután is ezt is oktat, folyamatosan mondom, hogy te egyénként, személyként kell olyan szintet elérjél, ami által, ahol megjelensz, olyan sugárzást tudsz adni, hogy a többi rendszer körülötted abba jár, hogy dolgozzon. Tehát, hogy ez az emberi fókuszú dolgot, ha nem rakunk bele ebbe a dologba, akkor a többi szak egyértelmű, hogy szakképzés, de hogy fontos benne, kiemelten fontos, hogy az ember, mint személyiség, mint egyén, ő is növekedni tudjon érzéseiben, tudásába, ne csak szakmai jellegű tudásába.
2: Ildikó, te közbirtokosságoknál dolgozol, nem is kevésnél, hadd áruld el, hogy mennyinél, és azt is áruld el, hogy ezt hogy lehet összehangolni, ezt a sok dolgot, még a tanulással is. Ugye említett, beszéltük azt, hogy hétvégén tanultok, hétvégén jártok itt az iskolába, és hétköznap pedig te, hát eléggé sokat jössz, mész, hogy így
3: mondjam. Elhatározás kérdése, hogyha az ember valamit igazán meg akar csinálni, akkor arra szakít időt. Tehát, hogyha nagyon sokszor nehéz, mert tényleg nehéz felkészülni, de ha megvan az elhatározás, akkor az nem lehetetlen. Tehát, ha eldöntöttem, hogy megcsinálom, akkor azt végig fogom csinálni. Tehát ez szerintem ennyire egyszerű. Tehát nem lehetetlen.
2: Egy megfelelő időbeosztással meg lehet csinálni.
3: Igen.
1: Akkor van egy kérdésem, és egy kicsit most magad ellen fogsz beszélni, mert én arra kérlek, hogy győzd meg a potenciális jövendőbeli konkurenciádat, hogy miért válasszák ezt a szakot, miért jöjjenek ide, végezzék el ezt a 4 éves szak, ugye, ha jól értettem, igen, az igen. Alapképzés, és ugyanazzal a végzettséggel rendelkezzenek, mint te, esetleg, ha valahol álláshirdet is van, lehet, hogy ti ketten ott lesznek. És mégis arra kérlek, hogy ha van ötleted, miért jó ez a szak, miért ajánlod esetleg olyanoknak, akik gondolkoznak, válasszam ezt, ne válasszam?
3: Tehát, hogyha már aktívan dolgozó, akkor, és az itt megszerzett tudásával, a kettőit, ha megvan, akkor egy teljesen más szemszögből fogja látni az egész működési rendet, ahogy van. Tehát egy kicsit fennebbről, egy kicsit másképp. Tehát az itt megszerzett tudás, az mindig előbbre visz. Tehát az ad egy olyan pluszot, amit szerintem, hogyha az ember csak otthon ül és olvasgat törvénycikkeket, meg milyen gyebeket, nem jut ide.
1: Mielőtt átadnánk a szót, hogy ugye záró gondolattal, Laci, és akkor előtt azért még egy kérdés. Ti egyszerre voltatok hárman gólyák, tehát anyu, lánya és veje?
3: Igen.
1: Az milyen ebben a felállásban gólya válózni?
3: Hát nagyon magány, tehát ha van egy jó kapcsolat, akkor minden belefér, akár egy gólyabál is.
1: Tehát a lánya bulizhat az anyukájával, az anyja bulizhat a lányával, sőt még a vejével is.
3: Így van.
1: Hárman párban, nem rossz.
2: Záró gondolatként visszatérnék még egy kicsit a közösségre. Hogy érzed, Laci, hogy ezek alatt az évek alatt mennyire sikerült neked közösségeket összehozni ezekben a csoportokban, ezekben az egyetemi csoportokban? Említetted ugye azt, hogy egyik Gernyeszegről, másik Lemhényből, harmadik Homorod mentéről, stb., de mennyire sikerült őket közösségé kovácsolni? Hogy mentek innen ki?
0: Én azt gondolom, hogy nekem sikerült. Tehát én most igyekszek is erre erőt fordítani. De
2: ne szígyel, ezért vagyok itt, hogy elveszéljük. Persze, tehát hogy mondjuk ki, hogy igen, sikeres vagyok. Tehát,
0: sikerül közösséget összehozni. Nagyon fontos erőforrásnak tartom, és ezért rengeteg plusz energiát belerakok. Tehát olyan elemeket találok ki, ami eddig az egyetemen

0: elmúlt évzárókot, évkezdőket, évközben szakmai, amiben mindig van egy szakmai rész is, és van egy ilyen csapatépítő rész is. Például tanulunk ilyet, hogy hogy illik vállalati kommunikációt csinálni, vagy hogy kell vállalatnál tervezni belső tervezést, és utána megesszük a zsíros kenyeret, és esetleg a dézsafürdőbe egy pohár sör mellette beszélgetünk hajnalig. Tehát, hogy ezt igyekszünk mindig, hogy ezért mondtam az előbb, hogy emberileg is többé tudjon válni, és ezáltal tud egyik eleme ez pont, hogy közösséget építünk. És ezek azt jó látnom így most már, mivel jó néhány éve itt vagyok, hogy ezek a közösségek, az iskola, a képzés lejártával nagyon sokszor nem szűnnek meg. Legalább egy 3-10 fős, mikor hogy mag megmaradt, akik tovább is tartsák a kapcsolatot, találkozok később, valahol rám köszönnek, beszélgetek, tehát ezeknek a közösségeknek mindig van egy továbbvívő megtartó ereje, ami hál' Istennek működik.
1: Ez szép végszó.
2: Azt hiszem, kimerítettük az idei felvételi üzenetét, hogy tudás, közösség és karrier, tehát nem véletlenül esett a választás erre háromszorra. Hát kedves hallgatók, illetve hát nézők is ugye ebben az esetben, Lázár László Oktató Intézet vezető és Máté Ildikó végzős hallgató volt. Jöhet bármikor most már a mentőautó, szirenázhat, biztos be fog az is hallatszani. Köszönjük, hogy itt voltatok, és hát mit lehet kívánni egy időben, egy üzenettel, oktatónak és hallgatónak is? Még ezzel zárjuk le, Laci. Egy mondatban.
0: Keressük azt, hogy hogyan tudjuk megugorni önmagunk korlátait.
2: Ez legyen a zárszó. Köszönjük a figyelmet.
1: Köszönjük szépen.
0: Mi is köszönjük szépen.

0: I like music. Sztár reklám.
1: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked a nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír! A Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
1: A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az Alté fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
3: Hogy a gépezet forogjon, akárcsak az önvállalkozása forgótőkére van szükség. Mezőgazdászoknak, kis és közepes vállalkozóknak segítő partnerei vagyunk. LÁM, a megbízható hitelintézet online a mikrokreditlám.ro címen.
4: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
6: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
7: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
8: Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
9: Minőség, megbízhatóság, stílus.
10: Hadnagy Viakolor.
11: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
12: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
13: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is áll.
2: Közérdekű hirdetés következik.
14: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
0: Reklámot hallottak.

0: 12 óra 57 perc, itt vagyok én is. Milyen volt a beszélgetés, Csaba?
1: Jó volt, és felvetett egy érdekes témát, hogyha visszamenjünk pár száz évet az időben, ugye itt agrárgazdaság, vidékfejlesztés, ez volt a téma, és annak idején, amikor a szülők eldöntötték, hogy a gyereket akkor egyáltalán nem egyetemre, iskolába küldjék, ők azzal számoltak, hogy ki kell venni akkor a munkába. Tehát a munkaerővel egy személlyel kevesebb lesz otthon. Kockázatos volt. Befektetés volt, ami nem volt garancia arra, hogy megtérüljön, viszont itt az elmúlt beszélgetésben pont az volt a lényeg, hogy olyan szakembereket nevelnek ki, akik utána az önkormányzatok kapkodnak, főleg a vidékiek.
0: Na, akkor szerintem ez egy elég menő szakma itt Székelyudvarhelyen.
1: Népszerű is volt.
0: Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a kereskedelem és marketing alapszak, amiről fognak beszélgetni majd a következő percekben, hiszen a meghívottjaink Veres Hanga oktató és intézetvezető, valamint Gyurka Csaba is itt lesz, volt alapszakos, jelenlegi mesterszakos diák.
1: Ez fontos téma, mert hiába van egy jó terméket, tegyük fel, ezt be kell tudni csomagolni. És el kell tudni adni.
0: Igen, és a mai világban, így 2026-ban azért a marketingre nagy szükség van. Ugye most már erről szól szinte az egész életünk, a jó marketingről. Egyébként voltam a stúdióban, képzeld el, fura volt, hogy minden üres, nem vagyunk ott, itt vagyunk, még mindig itt vagyunk a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központban, és várjuk a kedves érdeklődőket, hiszen nyílt napokat tartanak, lehet információkat beszerezni az alapszakokról, képzésekről, gyertek, gyertek, van finom fagyi, van jó zene, itt van a Sztár Rádió, látogassatok meg minket.
1: Jó hangulat van, de közben így említetted a stúdiót, hogy el tudom képzelni, a hallgatók szempontjában nincs semmi változás, mert ugyanazokat a hangokat hallják, csak az, hogy ha valaki most bemegy a Sztár Rádió stúdiójába, olyan, mint egy fantom stúdió, hogy megy az adás, de hol vannak a műsorvezetők?
0: Igen, jó ez, tényleg jó. Na jó, most már 13 óra néhány másodperc múlva, úgyhogy engedem Zolinak a híreit, aztán mi jövünk vissza a reklám után.

0: Megállapodott a Penelé és az Usseré, helyreállítják a megrongált táblákat. Győztek az ifi kézilabdázók. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! A Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát Szövetség összehangolt fellépésről állapodott meg a parlamentben, az ügyvivő kormányban és a kotrocseni egyeztetéseken. Erről a két politikai alakulat elnökei döntöttek tegnapi találkozójukon. Ilie Bolozsán, a liberálisok elnöke közölte, a reformpárti és felelős politikai erők együtt kívánnak fellépni az ellen, amit a szociáldemokrata párt jó kormányzás elleni destruktív tevékenységének nevezett. Bolozsán bírálta a PSD és az AUR parlamenti együttműködését is. A liberális politikus szerint nem tűrik tovább, hogy a stabilitás látszata elfedje a reformok akadályozását és a közpénzek pazarlását. A héten több esetben figyelmeztette medve jelenlétére a lakosságot a RoAlert rendszer révén a katasztrófavédelmi felügyelőség. Hétfőn három alkalommal adtak ki riasztást Parajdon, szerda délelőtt Zetelaka községben Sikaszóban, délután pedig Fenyéden járt a medve. A Parajdra a Sobánya közelében lévő házak közé visszavisszatérő medvét szerdán kilőtték. A feltételezések szerint a múlt hétvégén a kalondatető közelében egy medve megölt egy helybeli férfit. Farkaslaka község polgármestere átiratban fordult a területileg illetékes vadásztársasághoz, kérve, hogy tegyenek meg mindent a nagyvad azonosítása és kilövése érdekében. A nemrég felújított 137-es megyei úton Székelyudvarhely és Székelykeresztúr között több forgalmi táblát is megrongáltak az elmúlt időszakban. A táblák az úttest mellett hevertek. Ezeket a táblákat a megyei önkormányzat fogja kijavítatni, eddig ez azért nem tudott megtörténni, mert nem volt elfogadva az idei költségvetés. Az önkormányzat útkarbantartásért felelős osztálya ezen a héten begyűjti a rossz táblákat, majd jövő héten újakat szerelnek. Károk keletkeztek a bicikliút menti korlátokban is. A forgalmi táblák rongálása bűncselekménynek számít. Folytatódott a nagyifjúsági fiúkézilabdázók országos döntőtornája Tordán. A székelyudvarhelyi ISK tegnap 40-33-ra legyőzte a temesvári Polit. Palatka Barna együttese ma 17 órától a házigazda Tordai Potaisszával játszik. Nagy lépést tett a labdarúgó szuperligába való visszajutásért a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK. A háromszékiek a meggyőzelem 40 éves jubileumát ünneplő bukaresti Steaua otthonában 2-0-ra győztek, így 5 pontos előnyük van az FC Voluntár előtt két fordulóval a bajnokság vége előtt. Lejátszották a visszavágókat a labdarúgó Európa és Konferencia Liga elődöntőiben. Az Európa Ligában a Freiburg az idegenbeli 2-1-es vereség után 3-1-re verte a portugál Bragát, az Aston Villa pedig 4-0-ra a Nottingham Forestet, így a Villa és a Freiburg játssza a döntőt május 20-án Isztambulban. A Konferencia Ligában a Crystal Palace az idegenbeli 3-1-es győzelme után hazai pályán is legyőzte 2-1-re a Shakhtar Donetsket, a Rayo Vallecano pedig idegenben is legyőzte 1-0-ra a Strasbourgot. A finálét a Rayo és a Palace játssza május 27-én Lipcsében. Ma délelőtt és délben változékony, de főleg esős idő lesz a meteorológusok szerint, a széljárás megélénkülhet. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a délelőtti és a déli órákban 19 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy. Vállalkozások támogatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz részezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: like music. Star reklám.
1: Egy ERSZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERSZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Nem, akció!
3: Ha bútor, akkor rózsaszín.
2: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreim különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forróvizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
4: Építkezel, felújítasz, barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor, a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Comkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrektárak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már 2 üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk.
5: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor.

0: és áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Próbáld ki a Fitfield Fitness és Sportközpont kínálatát! A változatos edzéstípusok felkészült szakképzett rutinos edzőkkel. A biztos eredményhez már csak te kell lesz.
2: Fitfield. Az egészségért és a szépségért.
3: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
4: Reklámot hallottak.
5: Star Rádió.

13 óra 14 perc a pontos idő, Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ, még mindig itt vagyunk, és nyílt napok vannak, megérkeztek az újabb vendégeink, köszönhetjük Veres Hangát, aki oktató és intézetvezető, a Gazdasági és Karrierfejlesztés Intézet vezetője, valamint Gyurka Csaba, volt alapszakos, jelenlegi mesterszakos diák.

0: Sziasztok! Köszöntjük a hallgatókat, nézőket!
1: Korrigált ki, ha valamit nem jól mondtam.
0: Nem, minden rendben
1: minden
0: volt.
1: Ötös, volt? Ötös, jó, igen. Csillagos ötös.
2: Sziasztok, én is köszöntöm a kedves hallgatókat és a közösségi médián minket követőket.
3: Hanga, legutóbb mi a rádió stúdiójában beszélgettünk, azt talán még a múlt héten volt, és ugye elképzeltük valamilyennek a nyílt napot, vagy a nyílt napokat, hiszen többről is beszélhetünk, olyan, amilyennek leírtuk ott, próbáltuk?
0: Ott szerintem picit álmosra sikerült a felvezetője, ahhoz képest sokkal pörgősebb lett, elkezdődtek a diáknapok, és ugye akkor is beszéltünk arról, hogy annak mi is része vagyunk. Az elmúlt két napban rendhagyó tanóráink voltak, ezen vettek részt a diáknapok résztvevői. Azzal készítettük fel őket arra, hogy igazából nálunk milyenféle oktatásban, milyen szakokat lehet tanulni.
3: Csaba, olyan rég voltál alapszakos, hogy már nem is emlékszel rá, ez igaz?
2: Hát maga azokra az alapszakos évekre, de persze, azok szerintem örökre meg fognak maradni. Olyan jó közösségünk volt, olyan jó társaság volt, olyan jó tanárok tanítottak, hogy szerintem azt sírig viszem azokat az emlékeket.
3: Kereskedelem és marketing, akkor ez a két fő téma, ugye? Erről beszélünk.
1: Igen, kijelenthetjük azt, hogy ez az egyik legkeresettebb szak?
0: Igen, mert igazából ez a legősibb, ha lehet így fogalmazni. Ezzel indult igazából valamikor az intézmény, ugye a Modern Üzleti Tudományok Főiskolájának volt kihelyezett tagozata a kereskedelem és marketing szakunkkal, és ez mai napig megy. Ennek az a fő előnye, hogy nagyon gyorsan adaptálódik a piaci környezethez, és ami piaci környezetet udvarhely biztosítani tud, illetve udvarhelyszék, az a kereskedőknek a város, a kereskedők régiója, úgyhogy így a kéz a kézben megy a képzés, illetve a munkaerőpiac, amilyen igényeket támaszt irányunkba.
3: Csaba, te ugye kereskedelem és marketing alapszakon voltál, és azt mondtad, hogy mi ne legyen egy mesterkurzus is. Miért legyen egy mesterkurzus? Én inkább úgy kérdezem, mert ezt választottad.
2: Egyrészt, bár én még sosem, tehát mielőtt ide kerültem az egyetemre, sosem vettem részt nyílt napon, mégis ide sodort a szél csíkból, és egyáltalán nem bántam meg. Annyira szép 4 évet tölthettem el itt az alapképzés ideje alatt, hogy úgy döntöttem, hogy ezt folytatni szeretném, még ennek a közösségnek tagja szeretnék lenni. Másfelől pedig nyilván az alapképzés az egy kereskedelem és marketing, és én mivel marketingesként dolgozom Csíkszeredában, ezért még többet szerettem volna a marketing területén még több tudásra szert tenni, ezért úgy döntöttem, hogy akkor miért ne az elméleti tudást még inkább el szeretném mélyíteni, úgyhogy még 2 évre úgymond elköteleztem magam itt.
1: Te amikor jelentkeztél erre a szakra, te ezt hogyan képzelted el? És így visszamenőleg, ha belegondolsz, akkor úgy teljesült, ahogy elképzelted az alapszak az? Az alapszak?
2: Hát őszintét megmondom, teljesen más volt, mint ahogy elképzeltem. Mondom, nem vettem részt nyílt napon sem, nem voltak nagyon ismerősök, akik ide jártak volna. A szék nyújtott a képzésekre, úgyhogy én azt gondoltam, hogy egy unalmas kis hétvégi egyetem lesz, kb. Zéro közösségi élettel, hát pont nem, tehát nagyon jó közösség van itt, akár a tanárokra gondolok, akár a kisegítő személyzet, akik itt dolgoznak, de egyébként az egyetemisták is egy nagyon jó közösséget alkotnak bulikkal, és a tanárok pedig gyakorlatias tudást adnak át. Nem az van, hogy otthon megtanulod a könyvet, és aztán elméletből egy tesztet kitöltesz, és az a vizsga, hanem tényleg egy csomó gyakorlatias feladat van, és egy rakás gyakorlat, amivel még jobban bele tudod ásni magad az elméleti dolgokba is, meg tanulod hasznosítani.
3: Hanga, iskolavárosnak szeretjük mondani magunkat, ez így is van, a szék is amúgy hozzáteszi a maga szeletét, ugyanakkor üzletemberek városának is mondják Székelyudvarhely, bár ha megnézzük, itt többségében, most nem tudom, hogy 70-80%-ban az üzletemberek kereskednek, tehát ők úgy élnek meg, hogy a marketinget és a kereskedelmet ötvözik. Jók vagyunk ebben, mert ha megnézzük a GDP-t, ugye egyharmada vagyunk úgymond a megyének, de ennél jóval többet teszünk hozzá a megyének a GDP-hez, tehát valamit jól csinálunk. Hogy látod?
0: Így van, valószínű, hogy generációról generációra is ezt örökítjük át, hogy itt ebbe vagyunk mi jók, erre van szükség, és a szék is ezt szolgálja ki. Tehát úgy látszik, hogy olyan erős kereskedőket termelünk a piacra, hogy nem is tud profilt váltani a gazdasági szerkezetünk.
3: Csak hogy a piac örökké változik.
0: Igen.
3: És ha valaki ilyesmit oktat, tartania kell a lépés, különben elavult tudást ad. Vagy majdnem.
0: Így van, annyiban különbözünk, hogy korábban azt tanítottuk, hogy kell rikkancsnak lenni, most pedig azt tanítjuk, hogy hogyan kell az online térbe, a digitális eszközökkel értékesíteni egy szolgáltatást, egy terméket. És nem csak és

0: Visszatérve még az előző kérdés, hogy esetleg Csabának milyen csalódásai lehettek, nagyon sokan azt gondolják, hogy a marketing szakma az igazából az egy kreatív szakma, és abból áll, hogy milyen szépen tudok szöveget írni, vagy milyen szép fényképet tudok felrakni a Facebookra. Ehhez képest azért gondolom, hogy Csaba is meglepődött, hogy amikor árképzéssel találkozott, vagy fogyasztói magatartással, vagy a piacnak a jobb megismerésével, a makroekonomiát ne is említsem, tehát azért a tárgy ad egy nagyon holisztikus képet a gazdasági világról, a vállalkozások működéséről, és ezen kívül megtanítja azt, hogy hogyan kell egy terméket, egy szolgáltatást fejleszteni, beárazni és értékesíteni.
1: Csaba, arra vagyok kíváncsi, hogy te a saját környezetedben látod ennek a szaknak a hasznosságát? Így most már, hogy elvégezted az alapszakot?
2: Abszolút, főleg, hogy marketingesként dolgozom, így nagyon sok tudást sikerült felhalmoznom itt, és azt rendszerint tudom kamatoztatni a munkáim. Most például konkrétan egy példa ugrik így fel, megtanultuk a Google Forms használatát itt az egyetemén, korábban nem használtam, nem használtam korábban, úgyhogy amikor ezt itt sikerült pont hangának az óráján elsajátítani, akkor hazamentem úgymond, és akkor a cégnél egy csomó mindent átraktunk Google Forms formába, például a szabadságkéréseket, vagy a betervezetet, minden évelejénbe kell tervezni, hogy ki melyik hónapban hány napot szeretne kivenni. Ezeket a terveket is így készítettük el, és amit csak tudtunk, átvittünk Google Formsba, hogy többet ne papíron menjen, vagy ne e-mail formában.
3: De hogyha elveszik az áramot, akkor ilyenkor ti mit csináltok, marketingesek?
1: Szabadságra menni.
2: Van mobiltelefon. Ahhoz meg powerbank.
1: Igen. Kiknek jó ez a képzés? Ez az egyik legnagyobb és legfontosabb kérdés az érdeklődőknek, végzősök számára, vagy akik szeretnének ide beiratkozni?
0: Azok számára, akik szeretnék megismerni azt, hogy egy vállalkozás hogyan működik, hogyan lehet vezetni, vagy akár alapítani is egy vállalkozást, megtanulni az értékesítést, a termékfejlesztést, hát egyáltalán a piacnak a mozgását megérteni, és azt jól kiszolgálni. Tehát aki ezzel szeretne foglalkozni, aki jó ügyfélkapcsolatokban, értékesítésben, és kreatív is kell lenni. Tehát nem azt akartam korábban mondani, hogy ne az jön ide, aki kreatív, hanem az is kell, de azon kívül még sokkal több is. Tehát aki elemezni is szeret, és kreatív is.
1: Te akkor úgy érezted, amikor beiratkoztál, hogy neked való ez a szak?
2: Igen, ez abszolút, és később ez be is igazolódott, hogy tényleg nagyon jó. És amit elfelejtettem még mondani, az, hogy például Erasmus lehetőség is van, nem csak a nappali tagozatos hallgatók számára, hanem itt is. Idén próbáltam ki én is Dániába eljutni az Erasmus programmal, és olyan tapasztalatokat és olyan barátságokat szereztem kint, amiket szerintem az életben nem tud az ember bepótolni, hogyha kihagyja.
3: De miért döntöttél úgy, hogy mesterképzésen is részt veszel? Mi a különbség? Legalábbis marketing, ugye? Mert a kereskedelem az alapképzésen volt, viszont a mesterképzés lesz most marketing szakon végzett. Mi a különbség? Mert a tisztségben, ha megnézzük papíron, ugyanaz a név fog szerepelni.
2: Természetesen.
3: Itt lesz a különbség?
2: Igen, mondhatnám így is. Egyszerűen ez lenne a válasz, egy igen, de hogyha ki szeretném fejteni, akkor nyilván a mélyebb bugyraiba ásunk itt bele a marketingnek, tehát sokkal részletesebben tanuljuk meg azokat a dolgokat, amiket csak érintőlegesen tudtunk említeni az alapképzés során, hisz ott ugye kereskedelmi és marketing a szak, így muszáj volt épp úgy a kereskedelmi részt és a gazdasági tantárgyakat vennünk, mint a marketinget. Itt viszont a fókusz a marketingen van, úgyhogy mondhatnám, hogy mélyebben ásunk bele, és sokkal több például a mesterszakon a beadandó, ezáltal sokkal több gyakorlatias példán kell végigvinnünk azt az elméletet, amit az órán belénk súlykolnak a tanárok.
3: Anyagi vonzata is van itt most konkrétan a fizetés. Ha már kereskedőkről beszélünk, a pénzt nem kerülhetjük meg.
2: Álszent lennék, azt mondanám, hogy nem. Természetesen nálam is a munkahelyen előrevetítették, hogy a mesterszakos diploma nyilván az majd egy előrelépési lehetőséget is rejteget magában.
3: A havi bérben is érződik ez?
2: Reméljük, igen.
3: Majd legközelebb akkor mesélj.
2: Az alapképzés már érződik, úgyhogy remélem a mesterképzés
3: is. Szóval igen, egy-egy lépcsőfök akkor.
2: Így van.

0: fogját, fogyasztói magatartás, és akkor apránként kezdik meg a marketinget felfedezni, marketingkutatással, fogyasztói döntésekkel, logisztikával, és majd a végén e-kereskedelemmel, digitális jelenléttel. Nem tudom, Csaba, egészíts ki, mert nem tudom most fejből a teljes tanulmányt.
1: Azzal, hogy igen, az első fele az inkább, főleg az első fél év az inkább ilyen elméleti alap dolgok.
2: Az az unalmasabb része.
1: Az az unalmasabb része, és a keményebb is, mert ekkor van a matematika, ekkor van a... Sőt, a második fél évben is. Tehát az első év az, ami úgymond vízválasztó, hisz ekkor szerintem, legalábbis eddigi tapasztalataim alapján, ekkor ez az az időszak, amikor a legtöbben úgy gondolják, hogy hát mégsem nekem való, túl sok az elmélet, stb. De nyilván kell ez az alap, hiszen a házat is úgy épített, hogy először alapot építesz, és utána a másod-harmad év az, ami a legélvezetesebb és a legérdekesebb, de ahhoz, hogy ezt a két évet, a második és harmad évet is tudjad élvezni, ahhoz muszáj ez az alap meglegyen, és aki most ez alapján, a videó alapján, vagy beszélgetés alapján fogja választani ezt a szakot, csak azt tudom mondani, hogy nem szabad ekkor feladni. Lehet, hogy ezek nehezebb tantárgyak, viszont megéri ezekre nagyon tanulni, mert ami utána jön, az az igazán kreatív, az az igazán élvezetes.
2: Hanga felsorolt néhány tantárgyat. Számodra melyik volt a leghasznosabb tantárgy, ha visszaemlékezel?
1: Fú, hát mondhatnám, hogy mind, könnyű lenne ezzel kipipálni a kérdést, de hát a leginkább üzleti tervezés, fogyasztói magatartás, marketing, nagyon sok volt, tehát tényleg nagyon, és kiemelném a matematikát. Sokan úgy voltak vele, hogy ja Istenem, pedig olyan jó tanár van, tényleg egy tatabányai tanár tanítja a matematikát, hogy azt mondtam, hogyha a liceumban, reálosztályban jártam, de ha a liceumban ő lett volna a tanár, nem lett volna szükségem plusz órára, és az érettségén biztos, hogy úgy írtam volna meg azt az átlagot, amit sikerült hál' Isten elérni, hogy nem kellett volna plusz oktatás. Annyira jól magyaráz, és annyira a mi nyelvünkön, hogy tényleg azt mondtam, hogy középiskolába is taníthatna, jó nyugodtan, mert megérteni mindent.
2: Reméljük visszahallgatja a beszélgetést.
1: Nem tudom, hogy Kovács Gergely vissza fogja hallgatni, viszont tényleg abszolút egy pozitív tapasztalat volt az, hogy lehet így is matematikát oktatni, és lehet úgy matematikát oktatni, hogy elmondja a tanár, hogy ez benne van a tanrendben, meg kell tanulni a logikus gondolkodást, fejleszti, de hogy inkább vannak fontosabb részek, és akkor arra fókuszáljunk. Annyira őszintén tartotta az órát, és tényleg annyira elmondta, hogy mit hol fogunk hasznosítani, hogy bár a középiskolában is ilyenek lettek volna a tanárok, ha bár ott is jó matematika tanárom volt.
3: A marketingben és a kereskedelemben van valami, amit nagyon nehéz oktatni, legfeljebb annak hiányában kompenzálni, ez pedig az üzleti érzék.
1: Így van.
3: Na most már, van, aki így kapásból hoz döntéseket, abszolút sikereseket, és van, aki el kell végezzen akár egy mesterkurzust ahhoz, hogy ugyanarra szintre tudjon emelkedni. Te hogy látod? Ez személyes tapasztalat. Mitől lehet valaki sikeres, kereskedő, marketinges? És majd rákérdezek, hogy mik a buktatói esetleg.
1: Az, amit említettél, tehát ez az érzék, ha megvan benned, és nyilván kell mellé a szakmai tudás is, de úgy gondolom, hogy a legeslegfontosabb benne a tapasztalat. Az, hogyha megszerezted azt a tapasztalatot, és ezt meg tudod szerezni az egyetemen, de ez csak egy kevés részét. A többit majd a munka mezei, úgymond. És a gyakorlat fogja majd diktálni a különböző helyzetekben a döntéshozásodat, és ehhez azért több év gyakorlatra van szükséged. Még én sem érzem magam annyira biztosnak a döntéseimben, tehát azt érzem, hogy még nekem is azért bőven van hová fejlődnöm.
3: És akkor az üzleti életben van egy mumus szó, amit úgy neveznek, hogy csőd. Vannak buktatók, vannak dolgok, amelyekre kell vigyázni, amikor a pénzt forgatod, befektetsz, és megtérül vagy nem térül meg. Tudatában vagy biztos tudatában vagy ennek, talán tudsz már buktatókat, vagy oktatók jönnek, hogy erre kell vigyázni, erre kell, vannak ilyenek?
1: Ami visszatérő példa volt, több órán is és több tanár is ezt kiemelte, hogy ne az legyen a vágyat, hogy már első évben a legújabb mercid legyen, hanem tényleg, amikor a céged már profitál, és ez valószínűleg az első évben fog rögtön, amikor már profitál, még akkor is inkább a vállalkozás fejlesztésére tett félre azt a pénzt, még járjál szépen egy átlagautóval, majd amikor tényleg már annyi felhalmozódik, akkor akarjál inkább az ilyenekre adni. Tehát a legfontosabb az, hogy a vállalkozást tekintsd szem előtt, az legyen a prioritás, és ne a saját magad meggazdagodása.
2: Arra lennék kíváncsi, hogy milyen egy székes hallgató? Ezt kérdezhetjük ugye Hangától is, mint oktató. Te hogyan látod a székes hallgatókat? Milyen egy átlagos fél év? Aztán majd te, Csaba, hogy hogyan láttad saját magatokat? Ti milyen székes hallgatók voltatok?
0: Hát, hogyha most fogyasztói magatartás órán lennénk, akkor azt mondanám, hogy a széknek több Bayer personája van, tehát nem tudunk egy átlagos hallgatót

0: megnevezni. Felsorolnám, hogy milyen típusú hallgatóink vannak. Tehát van a frissen végzett diák, aki kikerült az érettségi után a középiskolából, és úgy látja, hogy szüksége van egy egyetemi diplomára, egy szakmára, és akkor eljön hozzánk. Vannak olyan hallgatóink, akik elkezdtek dolgozni egy munkahelyen, de úgy érzik, hogy szakmailag nem elég felkészültek, és szeretnék egy egyetemi képzéssel megtámogatni azt a szakmai ismeretet, tapasztalatot, amit a munkahelyen szereztek, azt kiegészíteni elméleti tudással, és vannak olyanok, akik már elvégeztek egy egyetemet, de úgy érzik, hogy még vágynak egy közösségnek a tagjai lenni, és just for fun, hétvégén egy közösséghez tartozni, itt vannak. És vannak azok az édesanyák, akik két gyerek szülése után úgy érzik, hogy én időre van szükségük, és azért választják ezt a közösséget. Úgyhogy ezért mondtam, hogy többféle típusú hallgatónk van, tehát nincs egyfajta.
1: És mindenféle korosztály, tehát, hogy így
0: abszolút,
1: mindenkinek tehát, ajánljuk a kereskedelem és marketing.
0: 18-tól 50 évig, akinek bírja a dereka a 4 órás helyben ülést, azokat várjuk.
2: És ez lehetne hátrány, de nem hátrány egyáltalán, hisz van valami olyan láthatatlan kötelék, ami annyira összefogja ezt a különböző korosztály és különböző élethelyzetből jövő társaságot, hogy például alapképzésen olyanok voltunk, mint egy család. Tehát nekünk nem volt rivalizálás, hogy kinek hányas lett a vizsga, hanem mi összeültünk, és biz a délután együtt tanultunk azért, hogy mindenki átmenjen a vizsgán. Tehát az 50 évestől a 18 évesig, tényleg, vagy 19 évesig mindenki megtalálta a közös hangot, együtt mentünk bulizni, szerveztünk ott alvós kirándulásokat, szóval tényleg annyira jó közösség volt, és most a mesterképzésen is alakul nagyon jól ez a közösség. Szóval azt nem tudom megmondani, milyen egy átlagos diák, mert mi azért igyekeztünk.
3: Mert te nem voltál
0: az. Átlagosak lenne.
2: És ezt most nem, tehát nem szerénytelenségből mondom, de hogy mi Csíkiakul nagyon-nagyon össze tudtunk tartani, első perctől kialakult egy ilyen nagyon jó viszony, és hát csináltunk olyan vicces dolgokat, tényleg just for fun, hogy elmentünk egyetemi buliba, és a buli hevében ígéretet tettünk, hogy vonattal fogunk Csíkból átjönni Udvarhelyre egyetemre, és meg is tettük. Tehát kaptuk reggel az e-mailt hétfőn, hogy azért fiúk valamilyen ígéretet tettetek, megegyeztük, hogyha az igazgató úr ott lesz, és meleg kürtös kalácsa, hideg hargitasőrrel várni fog az állomáson, akkor mi biztos, hogy jövünk. Egy nagy kerülővel, igaz, hogy több mint 12 órás út volt, de megérkeztünk Csíkoludvarhelyre.
3: Vonattal,
2: természetesen.
1: Annyi közösségi élményt felsoroltál, hogy szerintem úgy voltatok ti is Csíkiakul, hogy itt is jobb, mint Csíkban. Azért jó volt?
2: Ezt azért nem merném így kijelenteni, de nyilván csíkiként, de nem, most poént félretéve, nagyon jó élet van itt az egyetemi életre gondolva, és akár bulizási lehetőség is sajnos Csíkban nincs ennyi, mint itt. Hát, tehát ezt azért ki kell jelenteni. Úgyhogy abszolút, nagyon sokszor aludtunk
3: ezt egy csiki mondja, figyelem!
2: Nagyon sokszor aludtunk itt Udvarhelyen azért, hogy a pénteki óra után tudjunk elmenni bulizni, akár a dzsungelbe, vagy most inkább nem említek neveket, hogy milyen szórakozó helyekre.
3: Igen, már a számlát így nyújtjuk majd be, marketinges,
2: igen,
3: majd tudod.
2: Igen, pontosan ezért gondoltam, hogy ne helyezünk el reklámot az interjú során, és hát olyan szállást foglaltunk mindig nyilván, hogy ne legyen olyan nagyon drága, hisz hazamentél hajnali 4-5-kor, és reggel 8-kor már itt ültél az iskolában, vagy az egyetemen, és nem kellett arra 3 órára, csak legyen egy mosdó, ahol le tudsz zuhanyozni. Tehát igazából ennyi.
1: Vártok igazából mindenkit, nem csak Székely Udvarhelyről, Udvarhelyszékről, hanem ugyanúgy Csíkszeredából, Sepsiszentgyörgy, Marosvásárhely.
0: Persze, elég mentett. Nagy a merítés, tehát Kolozsvártól, Kézdivásárhelyig, Vásárhely, Gyergyó, nagyon-nagyon sok hallgatónk a minden irányból. Úgyhogy ezért is jó, tehát azon kívül, hogy kapsz egy szakmai alapot, amellett egy olyan szakmai közösségnek a része leszel, amit a későbbiekben majd fel tudsz használni. Tehát, hogy fogod tudni, hogy melyik ügybe kit kell felhívni, hogyha ilyen termékre vagy olyan termékre van szükséged, akkor ki tud kiszolgálni ebben.
3: Kicsit nézzük a piaci igényt. Ugye azt nem úgy kezdtük a beszélgetést, hogy ez talán az egyik legnépszerűbb szak, ami azt jelenti, hogy trendy, hasznos, alkalmazható, és akár életet lehet ráépíteni. A kérdés ugye az, piaci igény mekkora, hogy látod, keresik, kutatják a jó szakembereket, jó marketingeseket, a jó kereskedőket, van igény rá a piacon, gondolom igen, különben nem lenne ennyire népszerű a szak, de ez csak egy ilyen laikus megállapítás.
0: Igen, épp most végeztünk egy piackutatást, hogy milyen milyen álláshirdetések vannak a megyében, és azt tapasztaltuk, hogy elsősorban senior marketingeseket keresnek, tehát egyből már tapasztalattal rendelkezőket, gondolom, hogy ennek oka is van, hogy az AI azért kiváltja a belépő szintet, tehát az asszisztenseket, tehát sokkal inkább tapasztalt, nagy tudású marketingesekre van szükség, mert tényleg most egy gazdasági

0: válság közepén elég erős a harc.
1: Talpon maradni, ugye?
0: Talpon maradni, nagy a zaj a közösségi médiában, nem csak értékesítés, hanem minden politikai, meg egyéb szempontból is, úgyhogy igenis szükség van jó kereskedőkre és jó marketingesekre is.
2: A lényeg, hogy akkor el tudnak helyezkedni a végzett diákok.
0: Igen, tehát én tudomásom nincs is arról, hogy lenne munkanélküli, jegyzett munkanélküli hallgatónk.
2: Vannak-e tévhitek? Vannak-e bármilyen tévhitek a szakmával kapcsolatban, amit azért érdemes lenne tisztázni?
0: Igen, ezt az elején már hiszem, egy picit érintettem, tehát ez a kreatív dolog, tehát a marketinges az nem kreatív szakembert jelent, tehát a marketinges sokkal több, nem csak, tehát sokkal több mindennel foglalkozik, tehát kell lássa teljes vállalati működést, kell értse a logisztikát, tehát hiába készít egy marketinges egy hiper-szuper reklámot egy termékről, amikor üres a raktár, tehát hogy tisztában kell legyen azzal, hogy kit tudunk kiszolgálni, milyen termékkel, ugye az árképzésbe, ezéke matematikát tanulni, hogy hol a fedezeti pontja egy-egy terméknek, egy-egy szolgáltatásnak, ezeket mind-mind kell tudni. Tehát kell tudni számolni, kell tudni elemezni, összesíteni az eredményeket, jó döntéseket hozni, és akkor utána persze kreatívnak is lenni. Még a fogyasztót is meg kell tudni szólítani.
2: Hogyan zajlik a felvételi?
0: A felvételünk a kereskedelem marketing szakra jelentkezéssel van, ahova a felvételi pontszámok számítanak, illetve a marketing szakra szintén felvételi van, ahol van egy felvételi beszélgetés, illetve figyelembe vesszük a záróvizsga eredményét. Itt viszont tudni kell, mivel nagyon marketinges a szakma, viszont nagyon jó közgazdaságtani ismereteket követel meg, ezért csak gazdasági alapképzéssel rendelkező hallgatók tudnak jelentkezni. Uh-huh. Tehát például, aki pszichológiát végzett, ő neki ezt kicsit magas lesz. Pont amiatt, hogy kell tudni jó mateket, meg statisztikát.
2: Hát igen, és ő nem a
1: Csaba, nagyon bólogattál, miközben a hanga beszélt a felvételiről. Valamilyen érdekes élmény nálad a felvételivel?
2: Nem, de a kicsi ujjából kirázta.
3: Ilyet sem mondanám, de hogy... Nem, nagyon, tehát teljesen egyetértettem azzal, amit Hanga mondott. Itt a tévhitekre akartam még visszatérni, hogy több ismerősömtől hallottam azt, hogy igen, de ti egy magyarországi egyetemnek az égisze alatt vagytok, ezáltal magyarországi oklevelet kapsz, és azzal itthon semmit sem fogsz érni. Nem igaz, lehet honosítani az oklevelet, érvényes bárhol, tehát nemzetközileg elismert és akkreditált oklevelet kapunk. Úgyhogy ez a tévhit, ez valóban csak egy álinformáció, és tudom bizonyítani azt, hogy igen, el lehet ezzel a diplomával helyezkedni, és igen, előre lehet vele lépni.
1: Ugye nekünk ide írják, hogy miről is van szó, ugye Óbuda Egyetem volt 11 órától, 12-től Magyar Agrár és Élettudomány Egyetem, ebben az esetben pedig ugye az Edutus Egyetem neve szerepel, nem véletlenül.
0: Így van, tehát a képzésnek az is az előnye, hogy mivel magyarországi egyetemek, ezért nem csak helyi oktatóink vannak, hanem magyarországi oktatóink is. Tényleg, ami nagyon friss tantárgy, például az AI-t, azt egy magyarországi oktató tartja. Tehát pont amiatt, hogy mi is felzárkozzunk a nyugati...
1: Már tanítják egyetemen is az AI-t.
3: Abszolút.
0: Igen. Hát ezt most már nem lehet megkerülni. Úgyhogy ezért is jó, mert kiegészül az itteni tudással, az itteni gyakorlati ismeretekkel és a külföldi elméleti tudással.
2: Szerintem...
1: Nagyon fogy az időt.
2: Igen, térjünk rá a záró gondolatra. Egyszer Hangát fogom kérdezni, akkor addig még van időt gondolkodni, hogy mit üzensz azoknak az érdeklődőknek, akik szeretnének jelentkezni erre a szakra, de még bizonytalanok?
3: Jó kérdés.
0: Igen, jó kérdés. Hát,
1: marketingesnek helyén álló szerintem.
2: Kell kampányolni. Csak, most.
3: Ne, hogy azt
2: most
3: így, hogy én lehettem fizetve, hogy reklámozzak.
0: Most igen, csak hirtelen gondolkozom, melyik buyer personát szólítsam meg hirtelen. A kereskedelem és marketing szakunk azoknak valók, akik szeretnének egy picit jobban elmerülni a gazdasági élet világában. Tehát megismerni a vállalkozások működését, a piac működését, tehát látni azt, hogy mitől lüktet a gazdaság, és aki tényleg főleg önállósodni szeretne, úgyhogy saját vállalkozással, vagy helyi vállalkozásoknál középvezetői, vezetői funkciót szeretne betölteni, azoknak kiváló. Tehát, és amellett pedig más műszaki vagy egyéb végzettséget is kiválóan meg tud támogatni, mert mindenhol a pénz beszél.
2: Nagyon szép zárás.
1: Csaba?
3: Hát én
2: ezt übereld.
3: Nem is, nincs is szándékom, mert az én nézőpontom szerint főként annak tudom ajánlani és javasolni ezt a szakot, akinek sokkal kényelmesebb vagy előnyösebb az, hogy hétvégén, péntek délután és szombat napközben

0: végezze az egyetemet, mert pont olyan minőségi oktatást fog kapni, és ezt több versenyen is részt vettünk az alapképzés során, és ezt láttuk és tapasztaltuk ott is, hogy nincsenek előrébb nálunk, de hozzánk képest nappali tagozatosok. Tehát hétvégén pont olyan minőségi oktatást fog kapni, és ezt több versenyen is részt vettünk az alapképzés során, és ezt láttuk és tapasztaltuk ott is, hogy nincsenek előrébb nálunk, de hozzánk képest nappali tagozatosok. Tehát hétvégén lehet végezni, a tanár az nem egy elérhetetlen istenség, ha lehet így mondani, hanem tényleg közvetlenek és lehet velük beszélni, akik szeretik a gyakorlatias oktatást, és meg szeretnék tapasztalni, milyen az egyetemi élet úgy, hogy közben hétköznap család mellett, munkahelyen, vagy akár bármilyen más személyes elfoglaltsággal lehet az időt otthon tölteni, és délután vagy hétvégén bejönni egyetemre, hisz tényleg szakmailag felkészült leszel, egy jó közösség tagja vagy, és amit Hanga is említett, a kapcsolatok. Tehát annyira jó kapcsolatokat lehet itt kiépíteni, és tényleg az van bármikor, ha valamire szükséged van, tudod, hogy kit hívjál, és azt is tudod, hogy téged is fognak megkérni, hogyha valaki megszorul. Ezek azok a dolgok, amiket semmi más nem tud kárpótolni.
1: Hát neked kitartást kívánunk, mint mesterszakos diák. Sok sikert a továbbiakban, és Sanga, hát neked is. Sok-sok türelmet a diákokhoz.
2: Ó, hát a diákok mind ilyenek lennének, akkor...
3: Ó, Csaba.
1: Én csak ezért megért átjönni Csingama.
0: Ezért tényleg megért átvezetném.
4: Én csak egy bólintást kérek tőletek, búcsúzol, de csak akkor, hogyha egyetértetek velem, hogyha megpróbálom bizonyos szempontból, anyagi szempontból, te mondtad, hogy a pénz beszél, ebből akár jól meg is lehet élni. Igaz vagy sem?
0: Igaz. Építkezés kell hozzá, karrierépítés kell hozzá, de igen.
1: Hanga nem bólogatott.
2: Szerintem egyetlen. Nem a jó zárszót, hogy hát nem azt mondom, hogy van pénz visszafizetési garanciánk, de idáig még senki nem jött panaszkodni, úgyhogy.
1: Szuper, köszönjük szépen a beszélgetést.
0: Mi is köszönjük szépen.
1: 13:42, úgyhogy hamarosan jövünk vissza a zenék és a reklámok után.

0: like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait!
2: Isu szerelé! Bérelj 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás? Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isu szerelé néven. Isu szerelé! Mindig ott, ahol szükséged van ránk!
3: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés ősen megfáradt.
4: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
3: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
4: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
3: Légy te is ős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára!
2: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit Udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
5: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
1: Reklámot hallotta.
6: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.
7: Let's go, girls.

0: Csökkent az influenzás esetek száma, megkezdődött a csíkszeredai könyvvásár, idegenben játszik a Vasas Femina. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Enyhén mérséklődött az influenzás megbetegedések száma Romániában. Az Országos Közegészségügyi Intézet adatai szerint április 27-e és május 3-a között országszerte közel 55 ezer akut légúti fertőzéses esetet jelentettek, ami 8,3%-os csökkenést jelent az előző héthez képest. A hatóságok ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy az influenza, a felső légúti fertőzések és a tüdőgyulladás előfordulása továbbra is jóval meghaladja a korábbi évek azonos időszakának átlagát. A múlt héten összesen 35,6%-kal több ilyen megbetegedést regisztráltak, mint az előző idények hasonló heteiben. Csak nem 1000 sürgősségi beavatkozásuk volt az év első három hónapjában a Hargita megyei tűzoltóknak és rohammentősöknek. A Hargita megyei katasztrófavédelmi felügyelőség mérlege szerint összesen 947 esethez riasztották az egységeket. A legtöbb bevetés a SMURT csapatokhoz kapcsolódott, amelyek 761 alkalommal nyújtottak első segélyt vagy végeztek életmentést. A tűzoltók ugyanakkor 138 tűzesethez vonultak ki, emellett 46 alkalommal segítettek bajba jutott személyeken, vagy végeztek lakosságvédelmi beavatkozást. A jelentésből az is kiderül, hogy az első negyed évben 47 vegetáció tűz pusztított Hargita megye területén, összesen több mint 65 hektárnyi területet érintve. Megkezdődött a 11. csíkszeredai könyvvásár az Erős Zsolt arénában. A tegnap délutáni ünnepi megnyitón hangsúlyozták, a könyvvásár célja, hogy találkozási pontot teremtsen az olvasók, alkotók és a kulturális élet szereplői között. A négynapos rendezvényen többek között olyan szerzők lesznek jelen, mint Viski András, László Noémi, Kukorelli Endre, Cserna Szabó András, Ugron Zsolna vagy Nyári Krisztián. Tegnap este pótolták a teremlabdarúgó első liga felsőházi rájátszásának 6. fordulójából elhalasztott Dévai Auto Bergamo Marosvásárhelyi VSK mérkőzést. Az első félidő végén a vendégek vezettek, a végeredmény 4-1 lett a dévaiak javára. Idegenben játszik a Vasas Femina. A női labdarúgó szuperliga alsóházi rájátszásának 9. fordulójában a székelyudvarhelyi együttes Gyulafehérváron vendégszerepel. A mérkőzés vasárnap 15 órakor kezdődik. Folytatódik a labdarúgó szuperliga, három forduló maradt a playoffból és kettő a playoutból. Az alsóházban a bentmaradást már kivívó FK Csíkszereda ma 18 órakor Aradon lép pályára. Holnap 18 órától Galac Konstanca, vasárnap 16 órakor Botosán Petrolul találkozó lesz. Hétfőn a kiesés szempontjából igen fontos két meccset játszanak. 18 órától a Metaloglobus Hermánstadt, 21 órától az FCSB Unirjász Lobozia találkozókat. A felsőházban ma este 9-től lesz a kolozsvári CFR Krajova meccs, holnap 9 órától a kolozsvári U Rapid, és vasárnap 19 órától a Dinamo FC Ágyes összecsapás. A hétvégére esős időszakot jeleznek a meteorológusok, térségünkben többször is lehet heves esőzés és vihar, a széljárás is megélénkülhet. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 21 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy. Vállalkozásod támogatója.
2: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecovihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Szeretné használni a teraszát szélben, esőben is? Zavarja, hogy a régi beépítések eltakarják a kilátást? Régi a tuskabinja, vagy újat szeretne?
3: A Benglásznál a megoldás. Keret nélküli, teljes üvegből készült terasz beépítések, toló és lapozható rendszerekkel, akár több házak teraszára is. Modern üvegkorlátok, tuskabinok és üvegfalak minden személyre szabva az ön igényei szerint. Öntől az elképzelés, tőlünk 20 év tapasztalat a tervezésben és a kifogástalan kivitelezésben. Keres minket Facebookon, a www.benglass.ru oldalon, vagy személyesen Székelyudvarhelyen, Betlenfalvi út 222.
2: Benglass, ha többre vágysz! A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
4: Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a kétnapos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Válaszd ki a neked legjobb két egymás követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marospart nyári estéiben. Ráadásul már VIP kétnapos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.
5: Figyelem, akció!
6: Ha bútor, akkor rózsaszín.
7: Mi lenne, ha 5 év múlva...

0: MyMeset Group lehetőséget ad, hogy valódi, kézzelfogható aranyad vagy ezüstöd legyen már 125 lejtől. Teljes hozzáférés, nincs lekötés. Pagold.ro. Tedd meg az első lépést ma, a jövőbeli önmagad meg fogja köszönni. További információ Pagold.ro. Pagold.ro.
1: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keres minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
2: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptúrral!
3: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
2: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
3: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
2: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
6: Reklámot hallottak.
2: Sztár Rádió.
7: Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: Igen.
1: Huni, fura a mikrofonba beszélni?
2: Beszéltem már mikrofonban, nem furi, csak új érzés, de nem, amúgy nem vagyok ideges, vagy ilyenek, tehát nem.
1: Akkor fő az egészség, ugye?
0: Jót választottam társnak, fő az egészség.
2: Igen.
1: Jó, hát vágjunk bele. Ugye említettük a Óbuda Egyetem nevét, említettük a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem nevét, említettük az Edutus Egyetem nevét. Ebben az esetben a Pécsi Tudomány Egyetemet kell megnevezzük, és nem véletlenül így adás előtt egy kicsit beszélgettünk, hogy kik az oktatók, és ők mivel foglalkoznak. Tehát azt szokták mondani, hogy aki tudja, azt csinálja, aki meg nem tudja, az inkább oktassa. Itt most nem erről van szó, ugye?
0: Itt most nem erről van szó. A Pécsi Tudomány Egyetem a legújabb partnerünk, velük 4 évben vagyunk partnerségben, és ők hozták igazából Székelyudvarhelyre az ápoló alapképzés, valamint az egészségügyi menedzser mesterképzést, és mondhatom, hogy ők gyakorló szakemberek is mindkét képzés esetében, tehát akik ápolást tanítanak, ők bizony igen kórházakban műszakot teljesítenek, vagy akár otthonápolásban dolgoznak, illetve akik az egészségügyi menedzser mesterképzés oktatói, ők pedig a pécsi klinikáknak a gazdasági szakemberei.
1: Hunor, te másodéves alapszakos hallgató vagy, de ha igazak a hírek, amit a madarak csiripelnek, te ezen a területen már dolgozol?
2: Igen, igen, lassan 7 éve, 7. éve,
1: Hűha.
2: 6. igen, 6. vége, és hát ezelőtt 2 évvel jöttem, hogy na megpróbálom, egy ilyen véletlen folytán, egy reggel csak felébredtem, és láttam a Facebookon a hirdetést, mondom, na ez mi, az megnéztem. Mondom, eljövök, voltam a nyílt napon, tehát, igen, igen, tehát kérdezték is most a csajok, hogy déjà vu érzés, mondom, hát egy az egybe, úgyhogy igen, akkor jöttem magamnak, megnéztem, mondom, hát megpróbálom, most mi veszíteni valón van. Hát bevált.
3: És milyen jó, hogy megpróbáltad. Közben én itt elvesztem az elején egy picit, mert állítottam valamit. Azt akartam én megkérdezni, hogy a nyílt nap, ugye voltál te is nyílt napon, és most itt vagy, hogy most milyen forgalom van a standnál? Tehát, hogy vannak-e érdeklődők, mivel tudjátok még kecsegtetni esetleg az ide látogatókat, miért jöjjenek és beszéljenek veletek?
0: Nagyon izgalmas az ápolók standja, ugyanis több ápoló hallgatónk is jelen van, vérnyomást mérnek, vércukorszintet mérnek, elsősegélynyújtás tanácsokat adnak, úgyhogy egy igazán interaktív, vagány standjuk van az ápolóknak.
3: Csaba, el kell menjünk, mérjük meg a vérnyomásunkat, méressük
1: nem
3: meg.
1: Árt.
3: Nem árt. Nem árt tudni. Jó.
1: Hunor, téged mi fogott meg azon a bizonyos nyílt napon, hogy ilyen döntést hoztál?
2: Engem? Hát... Ezt még gyorsan elmondom, ez az előző kérdéshez vonatkozik. Most, ami nagyon-nagyon nagy szívöröm volt nekem az, hogy megérkeztem, és a mi standunkat, ugye a PTA-t meg kellett keressem. Tehát körül kellett nézzek, hogy hol vannak a mieink. Amikor ezelőtt 2 évvel voltam, akkor meg így nyíl irányba egyenesen nektek mentem, mivel akkor nem voltak ennyien. És ez most nagyon-nagyon jó volt látni, hogy tényleg itt az előtér itt meg volt elve.
3: Nagyon zsongás, tényleg.
2: Igen, igen.
1: Amúgy te levelező szakon végzed,
2: igen.
1: Ugye?
2: Igen.
1: Ez hétvége?
2: Nem, nem.
1: Ez nem olyan feladott postára a választ, arra a kérdésre, ami szintén postán jött.
2: Nem, ezt tőlem gyakran kérdezik is, hogy lehet ezt a szakot, szakmát levelezőben megtanulni, és mindig elmondom, hogy ez egyébként, én nem is szeretem, soha nem is használom ezt a szót, hogy levelező munkarenden vagyok, igen, mivel hogy ez, én mindig azt mondom, hogy sűrített, tömbösített órarend igazándiból ez, mert... Tehát, hogy amikor egy nap mondjuk leadják neked az oktató 2 hét anyagát, akkor ott következő alkalomig van, amit meg

0: tanulni, úgyhogy...
1: A munka mellett mindez.
2: Igen, és hogyan tudod összeegyeztetni a munkáddal, a családoddal ezt az alapszakot?
0: Igen, hát ez is egy érdekes kérdés, és tényleg úgy érzem, hogy összeteltem a két kezemet, mivel a kollégáim és a munkaközösségem is, tehát az nagyon tud engem segíteni azzal, hogy a programomat mindeddig, és én nagyon bízok benne, hogy ezután is úgy meg tudom oldani, hogy mindig itt lehessek.
1: De van, aki ugye főműsoridőben hallgató, tehát nem besűrítve kapja, hanem adagolva, nem tudom, azt lehet, hogy nem jó megfogalmazva, emberségesebb mondom, de mindenképpen egy kicsit lezserebbül, bár a tananyagot ugyanúgy meg kell tanulni.
3: Igen, a tananyag az ezen a képzésen bőséges, úgyhogy akik adagolva kapják is azért úgy jó nagy érzésekben kihívás ez, igen. Tehát a 4 év alatt azért rengeteg az a tananyag, amit nekik el kell sajátítani, úgyhogy a nappali munkarendeseknek annyiban könnyebb, hogy nekik hétfőtől péntekig van felosztva az óra, vagy ez a tananyag, úgyhogy ők bejárnak minden nap az épületbe, gyakorlóterembe, vagy akár ugye már a klinikai gyakorlatokra. És az, amit ugye levelezőnek mondunk, de igazából nem levelező, hanem csökkentett tanrendű oktatás, az egy tömbösített óratartás jelent. Úgyhogy igen, tehát ők is hétközben járnak, tehát hétköznap van nekik is az oktatás, akár reggeltől estig, úgyhogy egy nagy mennyiségű tananyag van, és esetükben is ugyanaz az elvárás, a vizsga elvárás, mint a nappalisoknak, úgyhogy nehezebb nekik otthon többet kell tanulni, annyi előnyük van, hogyha már a szakmában dolgoznak, akkor igazából van egy tapasztalatuk, amit mellé tudnak tenni az egyetemi órák elméleti anyagához.
2: Ami még fontos, hogy hogyan épül fel ez a képzés, tehát hogy milyen nagyobb tudásterületekkel vagy témakörökkel találkoznak a hallgatók?
3: Tehát ennek a képzésnek ugye vannak elméleti órái, vannak tantermi gyakorlatai, és van kórházi gyakorlat. Tehát amikor a szaktantárgyaknak az elméleti órái teljesítették a tanulók, akkor lehetőségük van arra, hogy a tantermi gyakorlatot ugye a Kossuth utcai gyakorlótermünkbe elvégezzék, ide már nagyon vagány, mert már beültözve, kórházi öltözetbe mennek, ugyanazokba a steril körülmények között kell bizonyos műveleteket elvégezzenek, mint ahogy majd a kórházi gyakorlaton. Tehát itt már szereznek egy gyakorlatot azokon az eszközöken, gyakorló eszközökön, mulánsokon, amelyekkel majd ugye ezt a gyakorlatot, ha megszerzik, akkor egy könnyebbség, egy magabiztossággal tudnak menni a valós környezetbe, a kórházba, és nem feltétlenül a betegeken kezdik azt a gyakorlatozást,
2: kísérletezést. Ez már első évben?
3: Ez második fél év, első fél évben van.
0: Igen, igen.
2: Akkor most már te ezt tapasztalod?
0: Igen, én már túl vagyok a gyakorlótermi gyakorlaton.
2: Milyen? Mesélj egy picit, hogyan éled
0: nagyon
2: meg.
0: Nagyon vagány. Első szempont az, hogy nagyon-nagyon modern. És tényleg, tehát, hogy le a kalappal az, hogy bemész oda, és hogyha neked azt mondja a tanárod, hogy most a vénapunkció, akkor megcsinálod a vénapunkciót. És ugyanúgy neked a kémcsőbe, ugyanúgy művér fog jönni. És látod azt, hogy jól csináltad, nem csináltad. Vagy például egy muszkuláris injekciónál, ott meg ha jó pontot találtál el, helyes volt a kimérésed, akkor nem történik semmi. Ha nem helyes, akkor rögtön sipol a gép. Tehát, hogy na, igen, igen, vannak itt olyan dolgok, amikkel feketén-fehéren szembe tűnik veled az, hogy jól csinálod, amit csinálsz, vagy pedig még van, amit tanulj rajta.
1: Na de várjatok egy kicsit. Ugye a nyílt napot is azért szervezzük, tervezzük, bonyolítjuk együtt, itt most elnézést, hogy így ebben egyes számban beszélek. Kicsit promózzuk is, megismertetjük, megkóstoltatjuk. És tegyük fel, hogy sokan azt mondják, hú, ápolás, betegellátás, ez nekem tetszik. És akkor iskolában a tananyag, gyakorlaton megcsinálja, ugye? És akkor elmegy a kórházba, hogy filmeken szoktuk látni, meglátja a vért, egyik kidős, mit mond az oktató? Most is elájult egy valaki, tehát ez nem valami szokatlan. Ilyennel találkoztak?
2: Szerintem olyanok nem jelentkeznek erre a szakra,
1: nem
2: akik
1: tudják,
2: nem bírják.
1: Amik nem látnak így vért.
2: Én azért már tudom, hogy jó, például nem bírnám, és akkor nem

0: sem látom azt, aki esetleg nem szakmabeli, hogy nekik ez gondot jelentene.
1: Igazából itt ugye nem csak a vérről van szó, tehát a hallgatók, nézők nem látják, a hátamon írja a pollon, hogy ez egy életre szóló hivatás. Tehát itt nem csak azon kell gondolkodni, hogy bírom-e a vért, hanem kellő szeretettel, kellő empátiával, kellő odafigyeléssel tudok-e lenni az a kiszolgáltatott beteg iránt. Úgyhogy nem csak ezért kell aggódni, hogy majd a vért bírom-e, hanem ott van sok minden, és ez tényleg egy hivatás, ezt nem lehet csak ez alapján megítélni, hogy mi szerint választom ezt a szakmát én magam.
2: Akkor kiegészíteném azt a mottot, hogy életre szóló, de életről szóló.
1: Pontosan.
2: Óriási felelősségtudata kell legyen, aki egészségügyben megdolgozni. Nagyon rossz megfogalma, az életekkel játszik, nem, de az életet menthet akár. Életet hosszabbíthat meg. Életért küzdhet az illető.
0: Így van.
2: Tehát erről szól
0: így
2: ez
0: van,
2: a
0: így van.
1: Hunor
0: így
1: műtőben van, úgyhogy...
3: Tényleg? Te műtős leszel?
0: Nem, most már
3: az...
0: Igen, úgyhogy nálunk azért van adrenalin. Igen.
3: Tényleg életekért
0: vannak
3: dolgozik és küzd.
0: Igen.
3: De te miért választottad annó ezt a szakot?
0: Hú...
3: Mi volt benned akkor, amikor úgy döntöttél, hogy beiratkozol ide?
0: Hát igazándiból szerettem volna megismerni az emberi szervezetnek a működését, és akkor úgymond ezelőtt 7 évvel kaptam egy alaptudást, amiről azt hittem, hogy tudom, viszont ahogy elkezdtem dolgozni, úgy kezdtek elhomályosodni ezek az emlékek, és akkor jöttem ide, hogy egy picit elevenítsen fel, de rájöttem, hogy még rengeteg mindent nem tudok, és nagyon sokat kell tanuljak még mindig.
2: De ha te műtőben dolgozol, tudatában vagy akaratlanul, hogy egy életet a kezedbe adtak, nem az orvos csapatnak, tehát az asszisztensek segítségével, mindenkinek a kezébe adtak egy életet. Ez ugyanakkor lehet teher, és ezt úgy lehet mellőzni, hogy én ehhez értek, ezt szeretem, ezt csinálom, és mellőzöm, hogy most nem egy ember életért küzdünk, hanem csinálom azt, ami a legjobb. Lehet a kettőt külön választani, hogy ne legyen teher?
0: Én úgy gondolom, hogy ha ezt valaki szívvel, lélekkel csinálja, akkor abban a pillanatban, tehát nem az van előttünk, hogy
2: emberéletről van szó.
0: Igen, hogy egy emberélet, hanem az emberélet. Tehát, hogy ezt most a legjobb tudásunk szerint ezt csinálni kell.
2: Szinte automatába kapcsolsz.
0: Igen, és nagyon-nagyon érdekesek ezek a szituációk, mivel a team olyankor mindenki tudja a feladatát, tehát főleg, hogyha egy jól összeszokott team van, akkor, és az emberek, a munkások, a szakápolók, orvosok, mindenki. Altatok, tehát, hogy igen, tehát, hogy a team, hogyha a tagok ismerik jól egymást, és egyik doktornőnk szokta mondani, hogy az olyan, mint egy tánc. Igazániból. Tehát, hogyha te előre, akkor én hátra. És ez, tehát, hogy egymást kiegészítik, és mindenki pontosan tudja a feladatát. És ebbe ez a legcsodálatosabb, hogy csak a célszerű irányítások esetleg azok hangzanak el. De a részletekre nagyon-nagyon ritka az, és nagyon nagy komplikált eset kell legyen, amikor kommunikálni kell azt, hogy na akkor most ezt, most azt. Tehát, hogy mindig jönnek a lépések, és mindenki ösztönszerűen csinálja, és ettől tud robbanékonyan működni, és legtöbb esetben tényleg sikerrel járnak ezek.
2: Csak, hogy itt nem szabad elrontani a tánclépést.
0: Igen.
2: Ettől hát, szép mindig ott kell lenni
3: fejben. Egyébként olyan tapasztaltan beszél tényleg, tehát már érződik rajta, hogy ebben dolgozik, és te említetted még a műsor előtt, hogy akik elvégezték ezeket a szakokat, azért bizony már nagyon sokan elhelyezkedtek. Tehát nem csak itt Székelyudvarhelyen, hanem Csíkszeredában is.
1: Tehát most lesz nekünk az első végzős évfolyamunk igazából az ápoló alapképzésen, úgyhogy nagyon-nagyon trukkolunk jövő héten az ápolóinknak, ők az úttörőink, akik egyetemi oklevelet fognak itt Székelyudvarhelyen szerezni ápoló alapképzésen. Az egészségügyi menedzser mesterképzésünk az, ahol már gyakorló szakemberek jönnek, de ők igazából az egészségügynek a gazdasági oldalán dolgoznak, tehát akár kórházvezetők, osztályvezető, főorvosok, akiknek mondjuk fogorvosi rendelőjük van, vagy családorvosi rendelőkben dolgoznak, és szeretnék komplexebbül átlátni az egészségügyi intézményeknek a működtetését, a gazdasági oldalát, a humán erőforrásokat, így van, a menedzselését, a vezetés szervezését, nekik van a mesterképzésünk, amit rá lehet akár erre az ápoló alapképzésre is építeni, vagy más jellegű alapképzésre, alapvégzettségre.
2: Benne van a pakliban, hogy esetleg ti nevelitek ki a Székelyudvarhelyi Városi Kórház következő menedzserét, majd valamikor a jövőben?
3: Persze. És mennyire büszke érzés ez, hogy itt a széken is lehet ilyen képzéseken részt venni.
1: Így van, és nekünk az

0: És egy tényleg egy hatalmas nagy dolog és segítség, hogy ebben partner velünk a városi kórház, mert nélkülük igazából ez nem tudna működni, ez a képzés. Úgyhogy ez egy, úgy gondolom, egy csodálatos és értékes együttműködés Pécs, Székely-Udvarhely és a kórház között is, mert hogy ők biztosítják nekünk a gyakorló teremet.
1: Igen, épp ezt akartam.
0: És ez a képzés nem létezik gyakorlás.
1: Hogy itt Udvarhelyen a kórházban gyakorlatoznak, akkor a
0: hallgatók? Igen, tehát nekünk a hallgatóink ugye Hargita, Maros, Kovászna megyéből vannak, és függetlenül, hogy valaki már a szakmában dolgozik, minden, ami kórházi gyakorlat, az itt a Székely-Udvarhelyi kórházban kell nekik is elvégezni. Úgyhogy igazából a három megye között is van egy ilyen szakmai kapcsolódás ezáltal.
1: És Pécsen nincs tervben, hogy ott is fogadják gyakorlatozni?
0: Pécsre próbálunk.
1: Azért lehet mégis másabb egy picit, mint a Székely-Udvarhelyi Városi Kórház.
0: Igen, nem? Tehát nekik is van egy nagy demonstrációs központjuk, ahol a hallgatók ugyanúgy a tantermi gyakorlatokat végzik, de hát Pécsnek van sok klinikája, ahol a hallgatók a klinikai gyakorlatot el tudják végezni. Reméljük, hogy hosszú távon akár
1: lesz
0: erre is lehetőség lesz. Most az első az, hogy például a mi végzős hallgatóink Pécsen is részt fognak venni a diplomátadó ünnepségen.
2: Huni, te ebben a területben aktiválsz.
3: Igen.
2: Milyen változást hoz, hogyha elvégzed ezt a képzést, hogyha megkapod a diplomát?
3: Ha megkapod a diplomát...
2: Nálad a te esetedben, hiszen te már ott dolgozol, de ugyanott fogsz dolgozni, vagy...
3: Szerintem igen. Igen. És hát elsősorban a tudás. A tudás az, ami tényleg egy akkora kincs ettől az egyetemtől, hogy tényleg hát annyira hálásak lehetünk mi hallgatók ezért, hogy egy ekkora tudást kapunk ettől. Tehát, hogy az oktatók, tényleg az összes oktató, tehát annyira felkészült meg annyira ember ezen az egyetemen mindenki, hogy az valami hihetetlen. Legnagyobb ajándék az a tudás. Az, amit már látok magamon, és amikor egy-egy műtét közben azért úgy elfilozófálgatok, hogy igen, akkor ez most ez az izom, igen, akkor az most a csontnak, igen, az a része. Na tehát, hogy van azért már látszata ennek.
2: Ide kell a latin?
3: Kell.
2: Igen? Hogy megy a latin? Kell. Egy holt nyelv?
3: A latin? Hát első fél évben megkínlódtunk azért a terminológiával keményen, tehát mindenki, voltak sírások, én is volt, hogy ültem a gép mellett, és mondtam, hogy nem, ez engem meghaladna, de valahogy meglett, úgyhogy most már azért felszedtük magunkat.
1: Katalin, te hogy látod így oktatóként, hogy milyenek a székes hallgatók most konkrétan ebben a szakban?
0: Székes hallgatók? Nagyon ügyesek, nagyon lelkiismeretesek, kitartóak. Tehát ezen a képzésen úgy gondolom, hogy ehhez tényleg kell a kitartás. Tehát, hogy pont az jutott eszembe, amíg Hunor beszélgetett, hogy majd hogyan tovább, hogy azok, akik munka mellett végzik, vagy a szakmában dolgoznak már, lehet, hogy először úgy jönnek, hogy hát nem lehet már beszámítani az eddigi tapasztalatot, vagy az eddigi végzettséget, aztán másodében azt mondják, hogy nem. Tehát, hogy itt annyira mást kapnak, és annyira mélyebb tudást, nagyobb rálátást, hogy ez pont így jó, és megéri az a befektetett munka, amit rá kell szálljanak. De minden elismerésem tényleg mind a nappali, mind a levelező tagozatos hallgatók irányába, mert merem azt állítani, hogy ez a legnehezebb képzés itt házon belül, ez a leghosszabb képzés, ez a legösszetettebb, mind gyakorlati, mind elméleti szempontból. Nagyon nagy az a tudásanyag, amit nekik meg kell tanulni, úgyhogy ez tényleg csak a nagyon erős hozzáállással, kitartással, és amire kimondottan büszkék vagyunk, és biztos vagyok, hogy ebben Hunor is meg tud erősíteni, hogy az, aki az első évet végigviszi, ott egy olyan kemény mag marad, és emberileg annyira támogatják és húzzák egymást, hogy ott már úgy gondolom, hogy ha valami nagy dolog nem történik az életében, akkor végigviszik a képzést. Tehát, hogy ennek ez is a szépsége, hogy emberileg tényleg támaszai, barátai lesznek egymásnak a csoporton belül.
1: Akkor megkérdezhetjük azt, hogy kiknek jó választás ez a szak? Most gondolok például korosztályra.
0: Korosztály szempontjából azért jól lehet látni, hogy nappali tagozatra olyan diákok jönnek, akik most érettségiztek, vagy
1: tehát frissen végzett,
0: igen, frissen végzettek, vagy még egy-két
2: pályakeresők
0: évet. Pályakeresők, igen, de azért úgy gondolom, hogy az, aki ápolás képzésre jön, azért tudja, hogy ezen a vonalon szeretne tovább tanulni, de mindenképp lehet látni, hogy a nappali korosztály ez is fiatalok. Tehát van, akinek úgy mondjuk, hogy a gyerekek, de a levelező tagozaton, vagy a csökkentett munkarendben pedig már változatosabb a korosztály. Mindenképp az a jellemző, hogy már szakmabeliek érkeznek, vagy aki akár karriert vált, és akkor így vág bele, de mondjuk munka mellett tudja csak végezni,

0: nekik egy nagyobb kihívás nyilván, de látszik, hogy két különböző korosztály.
1: Én ezt ki akarom próbálni.
2: Jó, akkor elmondom azt a kérdést, ami megfogalmazott a fejemben, hogy most majd meglátjuk, hogy még ki akarod-e próbálni. Vannak rendkívüli hivatások, szakmák, ahol nem az amerikai 9-to-5, vagy nem a romániai 7-től-3-ig, vagy nem az udvarai 6-tól-2-ig dolgozunk, és 2-kor lakhat, és bezártuk a gyárat. Az egészségügy nem ilyen. Ez úgymond áldozatokkal jár. Nyilván egy olyan életforma, amit elfogadsz, és egyetértesz vele, különben nem csinálnád. Nem tudom, mennyire tudtok ti, mint hallgatók, te már dolgozol amúgy, tehát ismerős, de valószínűleg tapasztalod a hallgatótársaitól, hogy gyerekek, itt nem az lesz, hogy 2-kor lakatot tettünk és hazamentünk, és másnapig nem érdekel semmi, az egészségügy nem erről szól.
3: Nem.
2: Találkozol ilyennel?
3: Igen. Műtőben azért elég sok mindent lát az ember, ugye mivel kórházon belül hozzánk tartozik, tehát elég sok ágazatra bomlik, ugye milyenk az ortopédia, általános sebészet, érsebészet, urológia, gyereksebészet, tehát hogy nagyon-nagyon sok ágaboga van ennek, tehát a sebészet, mint a szakágak. És egy ember életnél az sajnos nem működik, hogy...
2: Nézd az órát, hogy bocsi.
3: Hát lemerült ez az aksi, akkor berakom 10 perc múlva. Tehát, hogy most vagy lépsz, vagy pedig lát, hogy 1 perc múlva nem fogsz tudni lépni, vagy 10 másodperc múlva.
2: Betől szép, nem?
3: Így van.
2: Bizonyos árat meg kell fizetni, viszont amit kapsz cserébe, az megfizethetetlen.
3: Így van.
2: Erről szól az egészségügy akkor?
0: Igen, és...
2: Ápolás?
0: Azzal is kiegészíteném, hogy tényleg itt nem az van, hogy a laptopot 5 órakor lecsukod és hazamész, hanem ezeknél a diákoknál, akik dolgoznak, és azt tapasztaljuk, hogy sokszor éjszakából érkeznek be órára. Tehát, hogy rendben, hogy egy támogató munkaközösség van, aki megoldja azt, hogy tudjon itt lenni órán, de az sokszor azt jelenti, hogy ő éjszakából jön, és jön órára, és itt van egész nap, vagy 24-es műszakból. Tehát ez tényleg egy áldozatos munka, és a tanulásod, ezt mind hozzá kell ők tegyék.
1: Hunor, amikor említette a szakágakat, nekem az jutott eszembe, hogy amíg végzik ezt a képzést, vagy elvégzik ezt az alapszakot a diákok, ez alatt az évek alatt tudják eldönteni, hogy melyik szakágakra specializálódnak majd a kórházon belül, vagy hová szeretnének tovább menni?
0: Nem, tehát ennek mint ápoló szakirány van, tehát az általános ápoló lesz belőle, és igazából gondolom a lehetőségek, ahogy adják majd úgy.
1: Onnan lehet a lépcsőfokokon fennem.
0: Igen, és nem csak igazából gondolom, hogy ápolónak lenni nem csak a kórházra korlátozódik, hanem itt vannak azért...
2: Ápolás, házhoz menés.
0: Pontosan, tehát ez az otthonápolás egyre nagyobb népszerűségnek örvend, mert azért egy elég előregedő társadalom figyelhető meg, úgyhogy egyre nagyobb az igény az otthonápolás iránt. Tehát az öreg otthonokban is nagyon sok ápolóra szükség van, úgyhogy úgy érzem, hogy van azért ennek jövője, ennek a szakmának.
1: Biztos, hogy van. És ez egy szép zárszó is lenne, de mi még egyszer megkérdezünk benneteket, még mielőtt lezárnánk a beszélgetést, hogy mivel motiválnátok azokat az érdeklődőket, akik még bizonytalanok a
2: mindazok ellenére, amit itt elmentünk, ugye?
1: Még bizonytalanok a jelentkezéssel kapcsolatban. Te, mint hallgató, és te, mint oktató, Katalin.
3: Hát én, mint hallgató, azzal motiválnám, hogy próbálják meg. Én is egy picit bizonytalan voltam, mikor eljöttem ide. Úgy voltam, hogy na lássuk, megpróbálom, hallám, mi lesz. Na hát idáig mindeddig összejött, hál' Istennek. És motivációnak még azt tudnám mondani, hogy... aki azt gondolja, hogy ez kemény, ez az egyetem, az csalódni fog, mert ez annál sokkal keményebb. De annál csodásabb. Tehát annál csodásabb ez az egyetemi élet. Egy vezérfonalat szeretnék még továbbadni, amit egyik dokink, Sepsi Szentgyörgyön mondott még annó nekem, és úgy gondolom, hogyha ez bármilyen segítő szakmában, de leginkább orvos, ápoló szakmában, ha ezt az aprócska mondatot megjegyzett, egy életen keresztül vezetni fog. Az pedig az, hogy úgy állj oda a műtőasztalhoz, vagy a betegágyához, mintha a saját édesanyád, édesapád, vagy gyereket feküdne ott. És akkor ez mindent nagyon-nagyon le tud egyszerűsíteni az egész szakmai életed során.
2: Te kellett volna zárad a beszélgetés, sajnálom, Katalin, tiéd az
0: akkor
2: idős.
0: Én nem is tudok ennél
1: felülmúlni. Felülmúlni
0: a záró gondolatait. Valóban, tehát, hogy ez egy életre szóló hivatás, úgyhogy ha valaki látja magát ebben a segítő szakmában, és

0: érzi magában azt a szeretetet, azt az odafigyelést, azt az empátiát, akkor ne habozzon, jöjjön, próbálja meg, akár nappali, akár csökkentett látogatású tagozaton, és tapasztalja meg azt, hogy tényleg egy szakmát, egy hivatást kap a kezébe, nem csak egy diplomát.
1: Vagy kiegészítem, ha kérdései merülnek fel, és gyors infót akar, ide még eljöhet, ugye?
0: Pontosan, délután 5 óráig.
2: Na, 5 óráig lehet jönni még a nyílt napokra, mi még itt leszünk egy néhány perc erejéig, de addig is Hunor és Katalin, köszönjük szépen a beszélgetést.
3: Köszönjük szépen.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
1: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
3: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
3: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztal.

0: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára!
1: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Reklámot hallottak.

Csökkent az influenzás esetek száma, megkezdődött a csíkszeredai könyvvásár, idegenben játszik a Vasas Femina. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Enyhén mérséklődött az influenzás megbetegedések száma Romániában. Az Országos Közegészségügyi Intézet adatai szerint április 27-e és május 3-a között országszerte közel 55 ezer akut légúti fertőzéses esetet jelentettek, ami 8,3%-os csökkenést jelent az előző héthez képest. A hatóságok ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy az influenza, a felső légúti fertőzések és a tüdőgyulladás előfordulása továbbra is jóval meghaladja a korábbi évek azonos időszakának átlagát. A múlt héten összesen 35,5

0: 6%-kal több ilyen megbetegedést regisztráltak, mint az előző idények hasonló heteiben. Csaknem 1000 sürgősségi beavatkozásuk volt az év első 3 hónapjában a Hargita megyei tűzoltóknak és rohammentősöknek. A Hargita megyei katasztrófavédelmi felügyelőség mérlege szerint összesen 947 esethez riasztották az egységeket. A legtöbb bevetés a SMURT csapatokhoz kapcsolódott, amelyek 761 alkalommal nyújtottak elsősegélyt vagy végeztek életmentést. A tűzoltók ugyanakkor 138 tűzesethez vonultak ki, emellett 46 alkalommal segítettek bajba jutott személyeken, vagy végeztek lakosságvédelmi beavatkozást. A jelentésből az is kiderül, hogy az első negyed évben 47 vegetáció tűz pusztított Hargita megye területén, összesen több mint 65 hektárnyi területet érintve. Megkezdődött a 11. csíkszeredai könyvvásár az Erős Zsolt arénában. A tegnap délutáni ünnepi megnyitón hangsúlyozták, a könyvvásár célja, hogy találkozási pontot teremtsen az olvasók, alkotók és a kulturális élet szereplői között. A 4 napos rendezvényen többek között olyan szerzők lesznek jelen, mint Viski András, László Noémi, Kukorelli Endre, Cserna Szabó András, Ugron Zsolna vagy Nyári Krisztián. Tegnap este pótolták a teremlabdarúgó első liga felsőházi rájátszásának 6. fordulójából elhalasztott Dévai Auto Bergamo marosvásárhelyi VSK mérkőzést. Az első félidő végén a vendégek vezettek, a végeredmény 4-1 lett a dévaiak javára. Idegenben játszik a Vasas Femina. A női labdarúgó szuperliga alsóházi rájátszásának 9. fordulójában a székelyudvarhelyi együttes Gyulafehérváron vendégszerepel. A mérkőzés vasárnap 15 órakor kezdődik. Folytatódik a labdarúgó szuperliga, 3 forduló maradt a playoffból és 2 a playoutból. Az alsóházban a bentmaradást már kivívó FK Csíkszereda ma 18 órakor Aradon lép pályára. Holnap 18 órától Galac Konstanca, vasárnap 16 órakor Botosán Petrolul találkozó lesz. Hétfőn a kiesés szempontjából igen fontos 2 meccset játszanak. 18 órától a Metaloglobus Hermánstadt, 21 órától az FCSB Unirjász Lobozia találkozókat. A felsőházban ma este 9-től lesz a kolozsvári CFR Krajova meccs, holnap 9 órától a kolozsvári U Rapid, és vasárnap 19 órától a Dinamo FC Ágyes összecsapás. A hétvégére esős időszakot jeleznek a meteorológusok, térségünkben többször is lehet heves esőzés és vihar, a széljárás is megélénkülhet. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 21 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy. Vállalkozásod támogatója.
2: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like it.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
2: A szuper hétvége szuper kedvezményekkel érkezik. Csak ezen a hétvégén a Lidl-ben a 120 g-os Pikok Cérna kolbász 5 lej 49 bani, a 250 g-os Bellarom Espresso bár őrölt kávé 2 vásárlása esetén 12 lej 24 bani darabja, és a mangó darabja 4 lej 99 bani. Böngész az online katalógusban és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl, igazán megéri.
4: Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a 2 napos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Válaszd ki a neked legjobb 2 egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marospart nyári estéiben. Ráadásul már VIP 2 napos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. 2 nap, ami csak rólad szól.
5: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
6: Nem, akció!
7: Ha bútor, akkor rózsaszín.
8: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Reklámot hallottak.

0: 15 óra 11 perc, és elérkeztünk az utolsó óránkhoz, amikor itt vagyunk a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ nyílt napján. Újabb két vendéget köszönhetünk itt. Csaba be fogja mutatni, hogy kivel beszélgetünk.
1: De talán mindenek előtt azért említsük meg, hogy miről lesz szó, a Vitamag készségfejlesztő programról, és eme program kapcsán van valóban két vendégünk, I. és Krisztina, koordinátor és angolos oktató, de igen, angolos, ezt adjuk hozzá, és akkor mellette Réti Renáta, projektmenedzser. Hát itt volt szó a menedzsmentről, de úgyhogy valaki tudja azt, hogy
2: ez most
1: csinálni.
2: Nem olyan lesz, nem olyan fajta lesz.
1: Ha esetleg valaki nem tudja, bár a név biztos ismerős neki, hogy Vitamag, ezzel biztosan találkozott, de hogy Vitamag készségfejlesztő program, van ilyen. Ha esetleg valaki nem tudott erről, hát igen, van.
2: Igen,
0: most megtudhat többet erről.
2: 11 éve vagyunk jelen itt Udvarhelyen a Vitamag készségfejlesztő programmal, ami azt jelenti, hogy 11. éve román, angol, matematika készségeket fejlesztünk. Tehát nyelvi és logikai fejlesztés folyik itt nálunk délutáni foglalkozásokon.
0: Ugyanitt ebben az épületben?
2: Hát itt csak egy termet bérelünk, és van még két termünk két másik helyen a városban.
1: Uh-huh. Párhuzamosan a hazai tantervel. Tehát ha vakáció van az iskolákban, akkor Vitamagnál is vakáció.
3: Így
1: ha oktatáson, akkor itt is zajlik az élet.
3: Igen, így van pontosan. Ahogy kezdődik a suli, úgy mi is elkezdjük a tevékenységeinket, és úgy folyik a tanítás, ahogy a suliba is. Tehát délutánonként, mert ez egy after school tevékenység.
1: Milyen rendszerességgel?
3: Heti egyszer. Attól függ, hogy milyen korosztály, egy, másfél vagy két órában zajlanak a tevékenységeink.
1: Mettől meddig terjed a tagozatnak az életkora?
3: Hát első osztálytól egészen 12. osztályig.
2: De van olyan nulladikos is, aki ügyességileg betalál, feltalálja magát, és akkor igazából nyelvi szint szerint működünk, nem zárunk ki igazából senkit.
0: Akkor a kicsit olyan nagyig.
2: Igen, igen.
1: Kitérünk erre, de akkor előtte minden iskolába be kell iratkozni, gondolom, akkor erre a programra is kell jelentkezni. Talán már most lehet az őszire?
2: Igen, igen. Pont jókor beszélgetünk, mert hétfőn indul az őszi programokra, az őszi foglalkozásokra a bejelentkezés, amit a weboldalunkon tehetnek meg.
0: Arról meséltek, hogyha ide jönnek most délután 5-ig a nyílt napra, akkor látható, jól szemmel látható a Vitamag sátor. És ott ti miben fogtok tudni segíteni az érdeklődőknek?
3: Mi segítünk abban, aki esetleg már hallott rólunk, de nem tudja, hogy ezek a tevékenységek miről szólnak, akkor kérdezhetnek, szívesen válaszolunk, megmutatjuk a honlapunkon is a regisztrálási lehetőséget, és van egy kis selfie manónk is, akivel egy nyelvi kihíváson is részt vehetnek.
0: Ezt mutassuk meg a kamerának.
2: Igen, sziasztok! És igen, selfie-nek a kihívása is hétfőn indul amúgy. Úgyhogy arra is be lehet regisztrálni a Vitamagnak az oldalán.
1: Jó, de ha már itt elhangzott, hogy Erika mondta, oda jöhetnek és kérdezhetnek, hogy tulajdonképpen miről is van szó, hogy zajlik ez, akkor mi is megkérdezzük tőletek, hogy ha nem tudnak idejönni, akkor legalább így a rádión keresztül, pontosan, ha tudják meg, hogy miről van szó. Mi ez a Vitamag készségfejlesztő program, miért ajánlatok, miért jó egy gyereknek?
2: Tehát, hogyha egy szülő úgy gondolja, hogy a gyereknek a sulis román és angol órákon kívül szüksége lehet egy kis nyelvelsajátítást segítő tuningra játékosan, akkor például a nyelvek esetében, akkor ez arra egy válasz, egy lehetőség. Kihangsúlyoztam, hogy nyelvelsajátítás, mert igazából nyelvet tanulni úgy, hogy tanulunk, magolunk szavakat, meg kitöltögetünk feladatokat, nem lehet. Tehát a nyelvről lehet így tanulni, de igen, a nyelvet elsajátítani. Tehát igazából azt szoktuk mondani, hogy mi segítünk nekik elsajátítani a nyelvet.
1: Ezek tulajdonképpen foglalkozások, akár játékosok is, mert hogyha jön az előkészítő osztályos, nem hiszem, hogy ő leül és meghallgatja így fegyelmezetten a tananyagot, őt az
2: és
1: érdeklődését fenket
2: a nagyobbaknak is játékosan kell, mert azt tapasztaljuk, hogy sajnos az egész napi iskolai jelenlét után délután fáradtan érkeznek. Ezért is döntöttünk úgy, hogy

0: inkább csak heti egy alkalommal ajánljuk ezeket a foglalkozásokat, mert úgy gondoljuk, hogy nem feltétlenül csak ezek a fontosak. Nekünk fontosak, nekik is fontosak, de azért maradjon még idejük délután, a délutánban egy kicsi olyanra, ami az ők hobbijuk, ami feltölti őket. Legyen az egy hokiedzés, vagy legyen az egy zongoraóra, vagy bármi ilyen.
1: Milyen nyelveket is említettetek meg? Ugye ott van az angol, a román, és még volt egy.
0: Hát az matematika, az inkább ilyen logikai fejlesztés. Van nyolcadikosoknak abszolváló. Abszolváló felkészítőnk van románból is, és matekből is, és ugyanebből a két tantárból van érettségi felkészítőnk
2: igen,
0: is.
2: Igen, és van most már harmadik éve orvosi egyetem felviteli felkészítőnk is, tehát hogy akik idejöttek most délelőtt a sulikkal, és mondjuk nem 12-esek, akkor tudnak ők is érdeklődni, vagy tudtak a nyelvvizsga felkészítőinkről, és akár az érettségi felkészítőinkről is, és az orvos egyetem felviteli felkészítőjéről is kaphattak infókat.
3: Ez egy érdekes opció az én szempontomból, hogy sokszor halljuk, akár a román, főleg a román nyelv esetében, hogy az iskolában nem azt mondom, hogy rosszul tanítják. Csak egyszerűen vannak diákok, akiknek az 1 óra vagy 40 perc nem elegendő ahhoz, hogy ők, amit leadnak, azt el se, csak olyankor járatják magántanárokhoz, vagy tudom is én. Tehát próbálnak valami pluszt, ehhez tud adni egy olyan pluszt, aminek pont hiányzik ahhoz, hogy mumus felvételiből a románból átmenjen esetleg?
0: Mumus. Igazából, hogyha egy gyerek vagy diák, fiatal több éven keresztül is jár a foglalkozásainkra, akkor azt tapasztaljuk, és ezek a visszajelzések jönnek a gyerekektől is, a szülőktől is, hogy ő nyolcadikban úgy érzi, hogy ő nem fél. Tehát, hogy ezt a félek érzést tudja kiiktatni egy ilyen akár több év után, akár az heti egy órás foglalkozásra járás is.
3: Ami tényező lehet, hogyha valaki fél, retteg az adott.
0: Igen, és a másik előnye ezeknek, hogy amíg valaki magánórán sokkal több pénzt áldoz erre, itt a csoportba, jó hangulatba, egymást segítve, és már az is bontja a falakat, hogy én megmertem szólalni úgy, hogy mellettem ültek még 8-10, és nem lett ebből egy leégés például. És akkor azt mondja, hogy hát ha ezt én itt meg tudtam tenni, akkor ha elmegyünk a román tengerre, akkor valahogy csak megoldom, amit szeretnék románul, vagy ha külföldön vagyok, akkor angolul boldogulok.
1: Azt kijelenthetjük-e, hogy ezek a foglalkozások által ti megalapozzátok a diák tudását, és így tovább tudnak tanulni különböző szakágakon a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központon?
0: Hát akár van ilyenre példa, igen, hogy a régi székes, akik még Müttfös diákok voltak, azoknak a gyerekei voltak nálunk vitamagos diákok, és aztán visszairatkoztak valamelyik székes képzésre. Aha. Tehát, hogy már van ilyen vonal.
3: Van olyan, hogy szülő hozza a gyereket, ő járt, és rájött, és hoppá.
0: Hát igen, vagy a például a nyelvvizsga bizonyítvány kiosztón találkoztunk azokkal a szülőkkel, akik jöttek a gyerekeknek a nyelvvizsga bizonyítványát átvenni, és azokat a szülőket még tanítottuk annó a Müttfön.
2: Vagy most is van egy olyan hallgató itt a széken, akinek a lánya most nyelvvizsgázott nálunk, úgyhogy igen, összeérnek a szálak.
1: Mert nem hiába vagytok itt igen, a nyűltnapon, a székes nyűltnapon
0: is. Igen, tehát vannak összeérő szálak, igen.
3: Ezért is jöttetek, úgy gondoltátok, hogy helyetek van a szék nyűltnapján?
0: Igen, igen, igen, és egy kicsit úgy össze is érnek a szálak, mert én például az Edutuszon is tanítok, úgyhogy...
1: Te ismered igen. Is a székes hallgatókat, diákokat,
0: hát,
1: kollégákat.
0: Hát ismerjük, mert itt együtt is dolgozunk egy folyosón, úgyhogy ismerjük egymást, igen.
3: Ti ezt jól kell csináljátok, ezt nem lehet másképp csinálni, csak jól, ugye after schoolról beszélünk, ez nem kötelez, ez nem olyan, hogy ha tetszik, ha nem fiam, mész iskolába, mert ezek a törvények vannak ebben az országban. Ez after school, akár fakultatívnak is mondhatjuk, jól kell csináljátok, hogy az a diák, aki most beiratkozik, legyen első osztályos, legyen végzős, neki azt ki kell, nem lehet kötelezni, hogy kijárja az évet. Úgy kell csinálni, hogy ő igen érezzen motivációt arra, hogy nekem itt a helyem, én ezt végigcsinálom.
0: Igen, tehát ő úgy kell hazamenjen a foglalkozásokról, hogy jó érzéssel élvezte, lehet, hogy nem érzi, hogy mi ragadt rá.

0: Amúgy ez a tudás ragadjon rá, ez az idei szlogenünk. Nem mi ragasztjuk rá, hanem rá ragad, ugye ezt mondtam a nyelvvel sajátítás kapcsán is, de hogy úgy kell innen hazamenjen, hogy jól érezte magát.
1: Klassz volt.
0: Igen, szeretnék jövő héten is jönni, mert igazából nincs a kezünkben semmi olyan eszköz, mint a tanügyben, hogy jegyeket adunk, és akkor azzal azért valamennyire tudjuk motiválni őket. Tehát mi sokszor elő kell vegyük magunkból a pszichológust, elő kell vegyük magunkból a bohócot, a showmestert, bármit, ami éppen azon az órán szükséges, azon a találkozáson.
2: De itt akkor nincsenek óraszámok a Vitamagnál, tehát nincs meg az a kötelező óraszám, vagy meg van?
3: Tehát igazából van egy óraszámunk, évi 30 óra, ami ugye heti egy, másfél vagy két órában, viszont nincsenek ez, hogy kötelezően itt kell legyen. Nyilván a szülő kifizeti, tehát fizet ezért a képzésért, úgyhogy valószínűleg neki is célja, hogy a gyereke járjon, és hogy nekünk is célunk, hogy minél több órán vegyen részt, mert akkor így is, tehát hogy így fog látszani rajtuk a fejlődés.
1: Mennyire tudatos a szülőkben, hogy milyen lehetőséget nyújtanak ezáltal a program által a gyerekeiknek? El kell nekik magyarázni ugyanúgy a nyelvet, azt ugye azt nem bemagolni kell, hanem elsajátítani. Tudják, vagy el kell mondani, hogy ez azért jó, ez azért jó?
0: Igazából a szülőkkel kell kommunikáljunk, tehát hogy nekünk vannak olyan csoportjaink, hogy egy csoportba kapcsolatot tartunk a szülővel, egy csoportba kapcsolatot tartunk a diákkal. A diáknak mennek a érdekes megnézni, meghallgatni valók, vagy például a selfie kihívás is egy ilyen lehetőség nekik, és a szülőknek pedig elmagyarázzuk azt, hogy ne lepődjenek meg azon, hogyha ő megkérdezi egy-egy foglalkozás után, hogy na mit csináltatok, és a gyermek azt mondja, jaj, ott játszottunk. Tehát, hogy az akkor örüljön, mert akkor azt jelenti, hogy ő nem veszi észre azt, hogy közben olvasott, hallgatott, és az mind ülepedik, és egyszer csak majd megmer szólalni is. Tehát ez a lényeg.
1: Olyan, nem tudom, egy társaságban beszélgetnek, és valamit vitatnak, hogy angol nyelven, nem tudom, és a kicsi gyerek megszólal, spárja angol rendesen. Ilyen pillanat.
0: Hát nagyon sok olyan diákunk van, hogy most például megkérdeztük a csoportjainkban, hogy hajlandóak lennének egy kis kampány videó segítségbe nekünk, és igen, hajlandóak voltak, jöttek, angolul, románul válaszoltak a kérdéseinkre, úgyhogy ezeket majd a weboldalon és a Facebook oldalunkon fel is fogjuk tenni, de meglepő volt, hogy milyen magabiztossággal, és nem előre betanult dolgokat mondtak el, bemagolt, hanem néha kicsi hiba is volt benne, de nem is ez a lényeg, mert ez a normál beszélgetés, hogy néha hibákat ejtünk, és megyünk tovább. Megértettek, mi megértettük őket, és...
2: Mik a tapasztalatok? Tehát ti hogyan látjátok, hogy inkább melyik korosztály jelentkezik ezekre a foglalkozásokra?
3: Hát igazából az 5-8, főleg románból nagyon népszerű. Uh-huh. Tehát, hogy ugye...
2: Gond van nekik.
1: Nem kérdezik, hogy miért.
3: Igen. És a 8. az főként, tehát, hogy aki úgy nem indult el már így 5-6-ba, akkor hát 7, de 8-ba biztosan, tehát oda már eleve úgy készülünk, hogy több csoportot is indítsunk 8-ból. A 9-12 is, de ott megint inkább a 12. fele, amikor már jön érzik, hogy jön az érettségi, akkor már matekból és románból is jó lenne azért tanulni.
2: Akkor most gondolom, hogy Istenet ház van most így a végzősök körében.
3: Igen.
0: Tehát inkább a nagyobbak a nyelvi, tehát mondjuk most már egyre jön lenne az a korosztály, akik simán egy alapszintű nyelvvizsgát 6-osan le tudnak tenni, tehát ezt adja angolból.
1: Akkor a legkisebbeket a szülők hozzák, s a nagyobbaknál már ők maguktól jönnek?
0: Hát vannak olyanok, igen, hogy hallják az osztálytársaiktól, hogy né, járok angolra, vagy hallottad, hogy van orvosira felkészítő, és akkor így szájról szájra is terjed ez.
1: És

0: egy dolog maradt hátra, hogy azok számára, akik ebben az esetben is, mint a szék különböző szakja esetében bizonytalanok, nem tudják, motiváljuk őket, és győzzük meg őket arról, hogy igenis a Vitalma készségfejlesztő program az egy olyan dolog, amire lehet építeni akár. Renáta, veled kezdünk, és akkor Krisztina zárja majd.
1: Jó, rendben. Én kiragadnék egy valami dolgot, ami lehet, hogy a szülőknek és a diákoknak is egy kapaszkodó tud lenni, egy statisztikát, ha lehet azt mondani, inkább egy hozzávetést, hogy mindig szoktunk egy szintfelmerőt tartani a tevékenységek elején és a végén, és nagyon sok diákunk, aki jelentkezett mondjuk abszolváló felkészítőre, vagy érettségi felkészítőre, és nagyon bizonytalan volt, hogy jaj, de neki vajon meg lesz-e, akkor igen, több mint 80%-ának kettő jeggyen nagyobbat írt az abszolválón és az érettségén, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy kellő motiváció és biztatás a szülők számára is, hogy bátran írassák be hozzánk a gyerekeiket.
0: Krisztina?
2: Hát én most így hirtelen selfire néztem, és eszembe jutott, hogy hétfőn indul az ő kihívása is, úgyhogy ez egy olyan segítség tud lenni online tartalom pluszba még a gyerekeknek, ami hozzásegíti őket ebben tehát segít nekik ebben a nyelvelsajátítási magabiztosság útján haladni. És hát akkor a weboldalunkon lehet jelentkezni a vitamag.magok.ro weboldalon, és a Facebook oldalunkon követni minket a mindenféle részletért.
3: És 5 óráig felkeresni a Vitamag sátrat.
2: Igen, még itt vagyunk, úgyhogy várjuk szeretettel az érdeklődőket.
3: Köszönjük szépen a beszélgetést.
2: Mi is köszönjük.
0: És mi el kell köszönjünk a hallgatóinktól is, nem?
3: Most vagy azt majd külön? Egy zenét lejátszunk.
0: Lejátszunk egy zenét, és akkor mi is búcsúzunk. Addig is köszönjük, hogy itt voltatok.
2: Sziasztok, köszönjük szépen.

0: 4:00 múlt egy perccel. Hát fura, Csaba, nem, hogy így még délután 3:30-kor a mikrofonnál ülsz és műsort vezetsz.
1: Főleg nekem, igen.
0: Így reggel 6-tól?
1: Reggel 6-tól, igen. Jó, mondjuk, hogy a mai nap az hagyományosan a stúdióban kezdődött, csak hát nem gyakran fordul elő, hogy a stúdióban kezdünk, és valahol a város valamelyik sarkában végzünk, de én jól éreztem itt magam.
0: Jó, és nagyon.
1: Lehet mondani azt, hogy bárszéken ülök, de itt a bárszék mást is jelent, mert hogy itt van egy doboz becsületkassa, azt írja, hogy a bárszék a büfé.
0: Így van, tehát a Székely-Udvarhelyi Egyetemi Központ földszintjén az előtérben találjátok a bárszéket, és ha jól tudom, akkor 9-től délután 5 óráig hétköznaponként várnak benneteket finom szendvicsekkel, édességekkel, meg vízzel, üdítővel, és minket is olyan kedvesen kiszolgáltak, jól is laktunk, ittunk finom limonádét. Na, azért nem panaszkodhatunk.
1: Nem.
0: Nem panaszkodhatunk.
1: És amiről a mai napon, a mai délutánon itteni sugárzásban ugye szó volt, hát mi próbáltuk ugye kicsit betekintést nyújtani a különböző szakokba, de nyilván, hogy a teljesség igénye nélkül végeztük ezt a munkát, de ezért még délután 5 óráig bármikor ide lehet jönni, érdeklődni, vagy, ahogy te mondtad, hétköznap 9 és 5 óra között lehet jönni a székhez, érdeklődni, informálódni.
0: Igen, és azt látom, itt fordítva olvasom a plakátot, hogy szombaton 9 és 13 óra között is nyitva van a bárszék, úgyhogy na, reméljük, hogy tudtunk egy pici segítséget nyújtani azoknak az elveszett, bizonytalan érdeklődőknek, akik még nem tudták, vagy tudják, hogy milyen szakra iratkozzanak be itt a Székely-Udvarhelyi Egyetemi Központon, hogy most már el tudják dönteni. A beszélgetéseinket vissza tudjátok hallgatni és nézni a Sztár Rádió, valamint a Szék Facebook oldalán. És még tudod, mit akartam mondani? Hát picit reklámozzuk azt is, hogy ha bárki szeretné, hogy mi kiszálljunk, kiköltözzünk a céghez, vagy hozzájuk, vagy valamilyen üzletbe, vagy bárhová, akkor szóljanak, keressék a Sztár Rádiót, és meg tudjuk beszélni, hogy a nyár folyamán még honnan szóljanak az élő műsorok.
1: És akkor nem marad más hátra, mint megköszönni a mai napra a figyelmet, illetve erre a hétre a figyelmet, és szólni, hogy a hétfőt kivételesen veled fogják kezdeni a hallgatók. Hétfőn, kedden nem vagyok, de Erikával ébredhetnek a hallgatóink, szerdán viszont, ha minden jól megy, akkor reggel 6-kor velem, akkor találkozhatnak.
0: Hát akkor mondjam azt, hogy jó szabadságulást?
1: Hát lehet úgy is mondani, szabad napokat inkább.
0: Jó szabad napokat.
1: Köszönöm
0: szépen. Élménydús szabad napokat. Hétfőn reggel 6 órakor, akkor én ébresztem a várost, és addig is mindenkinek kíván a kellemes, szép hétvégét. Carpe diem felvételével fogunk elbúcsúzni. Vége van már a hétnek, hát azt hiszem, hogy megérdemeljük a pihenést.
1: Meg. Ciao.
0: Ciao.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni

0: Mindig érdemes.
1: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: Figyelem, kedves szülők! Az Eperke gyereküzlet új helyre költözött. Most már a Városháza tér 20 szám alatt várjuk Önöket, közvetlenül a Ne felejts fagyizó mellett. Készültök az első áldozásra? Nálunk elegáns fiúöltönyök, ingek és stílusos kiegészítők várják a kisurakat, míg a kislányok számára gyönyörű bolerók és harisnyák közül válogathattok. És ez még nem minden. Az Eperkében nem csak elegáns, hanem sportos, egyedi és divatos darabokat is találtok, már 3 hónapos kortól egészen 14 éves korig. Ráadásul megérkeztek a minőségi DD Step szupinált cipők és gumicsizmák is a legkisebbeknek. Eperke gyereküzlet. Új helyen, változatlan minőség és egyedi divatos darabok. Várunk szeretettel a Városháza tér 20 szám alatt.
3: Reklámot hallottak.

Csökkent az influenzás esetek száma, megkezdődött a csíkszeredai könyvvásár, idegenben játszik a Vasas Femina. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Enyhén mérséklődött az influenzás megbetegedések száma Romániában. Az Országos Közegészségügyi Intézet adatai szerint április 27-e és május 3-a között országszerte közel 55 ezer akut légúti fertőzéses esetet jelentettek, ami 8,3%-os csökkenést jelent az előző héthez képest. A hatóságok ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy az influenza, a felső légúti fertőzések és a tüdőgyulladás előfordulása továbbra is jóval meghaladja a korábbi évek azonos időszakának átlagát. A múlt héten összesen 35,6%-kal több ilyen megbetegedést regisztráltak, mint az előző idények hasonló heteiben. Csak nem 1000 sürgősségi beavatkozásuk volt az év első 3 hónapjában a Hargita megyei tűzoltóknak és rohammentősöknek. A Hargita megyei katasztrófavédelmi felügyelőség mérlege szerint összesen 947 esethez riasztották az egységeket. A legtöbb bevetés a SMURT csapatokhoz kapcsolódott, amelyek 761 alkalommal nyújtottak elsősegélyt vagy végeztek életmentést. A tűzoltók ugyanakkor 138 tűzesethez vonultak ki, emellett 46 alkalommal segítettek bajba jutott személyeken, vagy végeztek lakosságvédelmi beavatkozást. A jelentésből az is kiderül, hogy az első negyed évben 47 vegetáció tűz pusztított Hargita megye területén, összesen több mint 65 hektárnyi területet érintve. Megkezdődött a 11. csíkszeredai könyvvásár az Erős Zsolt arénában. A tegnap délutáni ünnepi megnyitón hangsúlyozták, a könyvvásár

0: Kutatás célja, hogy találkozási pontot teremtsen az olvasók, alkotók és a kulturális élet szereplői között. A négy napos rendezvényen többek között olyan szerzők lesznek jelen, mint Viski András, László Noémi, Kukorelli Endre, Cserna Szabó András, Ugron Zsolna vagy Nyári Krisztián. Tegnap este pótolták a teremlabdarúgó első liga felsőházi rájátszásának 6. fordulójából elhalasztott Dévai Auto Bergamo Marosvásárhelyi VSK mérkőzést. Az első félidő végén a vendégek vezettek, a végeredmény 4-1 lett a dévaiak javára. Idegenben játszik a Vasas Femina. A női labdarúgó szuperliga alsóházi rájátszásának 9. fordulójában a székelyudvarhelyi együttes Gyulafehérváron vendégszerepel. A mérkőzés vasárnap 15 órakor kezdődik. Folytatódik a labdarúgó szuperliga, 3 forduló maradt a playoffból és 2 a playoutból. Az alsóházban a bentmaradást már kivívó FK Csíkszereda ma 18 órakor Aradon lép pályára. Holnap 18 órától Galac Konstancia, vasárnap 16 órakor Botosán Petrolul találkozó lesz. Hétfőn a kiesés szempontjából igen fontos két meccset játszanak. 18 órától a Metaloglobus Hermannstadt, 21 órától az FCSB Unirja Slobozia találkozókat. A felsőházban ma este 9-től lesz a kolozsvári CFR Krajova meccs, holnap 9 órától a kolozsvári U Rapid és vasárnap 19 órától a Dinamo FC Argyes összecsapás. A hétvégére esős időszakot jeleznek a meteorológusok, térségünkben többször is lehet heves esőzés és vihar, a széljárás is megélénkülhet. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 21 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy. Vállalkozások támogatója.
2: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Udvarhely szívében az Eötvös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test és arckezelések, spraybarnítás, szemöldök tetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
1: A szuper hétvége szuper kedvezményekkel érkezik. Csak ezen a hétvégén a Lidlben a 120 g-os Pikok Cérna kolbász 5 lej 49 bani, a 250 g-os Bellarom Espresso bár őrölt kávé 2 vásárlása esetén 12 lej 24 bani darabja, és a mangó darabja 4 lej 99 bani. Böngész az online katalógusban és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl, igazán megéri.
2: Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő.

0: Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a kétnapos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Választ ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marospart nyári estéiben. Ráadásul már VIP kétnapos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.
1: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyha

0: és áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket, és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz. Közérdekű hirdetés következik.
2: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait!
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
5: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és

és környezettel várnak, akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.

Csökkent az influenzás esetek száma, megkezdődött a csíkszeredai könyvvásár, idegenben játszik a Vasas Femina. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Enyhén mérséklődött az influenzás megbetegedések száma Romániában. Az Országos Közegészségügyi Intézet adatai szerint április 27-e és május 3-a között országszerte közel 55 ezer akut légúti fertőzéses esetet jelentettek, ami 8,3%-os csökkenést jelent az előző héthez képest. A hatóságok ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy az influenza, a felső légúti fertőzések és a tüdőgyulladás előfordulása továbbra is jóval meghaladja a korábbi évek azonos időszakának átlagát. A múlt héten összesen 35,6%-kal több ilyen megbetegedést regisztráltak, mint az előző idények hasonló heteiben. Csak nem 1000 sürgősségi beavatkozásuk volt az év első 3 hónapjában a Hargita megyei tűzoltóknak és rohammentősöknek. A Hargita megyei katasztrófavédelmi felügyelőség mérlege szerint összesen 947 esethez riasztották az egységeket. A legtöbb bevetés a SMURT csapatokhoz kapcsolódott, amelyek 761 alkalommal nyújtottak első segélyt vagy végeztek életmentést. A tűzoltók ugyanakkor 138 tűzesethez vonultak ki, emellett 46 alkalommal segítettek bajba jutott személyeken, vagy végeztek lakosságvédelmi beavatkozást. A jelentésből az is kiderül, hogy az első negyed évben 47 vegetáció tűz pusztított Hargita megye területén, összesen több mint 65 hektárnyi területet érintve. Megkezdődött a 11. csíkszeredai könyvvására az Erős Zsolt arénában. A tegnap délutáni ünnepi megnyitón hangsúlyozták, a könyvvásár célja, hogy találkozási pontot teremtsen az olvasók, alkotók és a kulturális élet szereplői között. A 4 napos rendezvényen többek között olyan szerzők lesznek jelen, mint Viski András, László Noémi, Kukorelli Endre, Cserna Szabó András, Ugron Zsolna vagy Nyári Krisztián. Tegnap este pótolták a teremlabdarúgó első liga felsőházi rájátszásának 6. fordulójából elhalasztott

0: Vai Auto Bergamo Marosvásárhelyi VSK mérkőzést. Az első félidő végén a vendégek vezettek, a végeredmény 4-1 lett a dévaiak javára. Idegenben játszik a Vasas Femina. A női labdarúgó Superliga alsóházi rájátszásának 9. fordulójában a székelyudvarhelyi együttes Gyulafehérváron vendégszerepel. A mérkőzés vasárnap 15 órakor kezdődik. Folytatódik a labdarúgó Superliga, 3 forduló maradt a playoffból és 2 a playoutból. Az alsóházban a bentmaradást már kivívó FK Csíkszereda ma 18 órakor Aradon lép pályára. Holnap 18 órától Galac Konstanca, vasárnap 16 órakor Botosán Petrolul találkozó lesz. Hétfőn a kiesés szempontjából igen fontos két meccset játszanak. 18 órától a Metaloglobus Hermánstadt, 21 órától az FCSB Unirjász Lobozia találkozókat. A felsőházban ma este 9-től lesz a kolozsvári CFR Krajova meccs, holnap 9 órától a kolozsvári U Rapid, és vasárnap 19 órától a Dinamo FC Ágyes összecsapás. A hétvégére esős időszakot jeleznek a meteorológusok, térségünkben többször is lehet heves esőzés és vihar, a széljárás is megélénkülhet. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 21 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy. Vállalkozásod támogatója.
2: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: szűkösen, minek az a bolondzsanga? Tudod, hogy csak magadnak ártasz el? Miért nem lazulsz, hogy iszol egy koktélt, vagy egy port, vagy valami?
1: Tudom, bratyász, hogy nem jó, de mégis csinálom. Igazad van. Lehet, ilyen vagyok, én már sose változok.
0: Na jó van. Vigyázz magad, röcskösen.
2: I like music. Sztár reklám.
3: Szeretné használni a teraszát szélben, esőben is? Zavarja, hogy a régi beépítések eltakarják a kilátást? Régi a tuskabinja, vagy újat szeretne?
4: A Benglásznál a megoldás. Keret nélküli, teljes üvegből készült terasz beépítések, toló és lapozható rendszerekkel, akár több házak teraszára is. Modern üvegkorlátok, tuskabinok és üvegfalak minden személyre szabva az ön igényei szerint. Öntől az elképzelés, tőlünk 20 év tapasztalat a tervezésben és a kifogástalan kivitelezésben. Keres minket Facebookon, a www.benglass.ro oldalon, vagy személyesen Székelyudvarhelyen, Betlenfalvi út 222.
3: Benglass, ha többre vágysz! A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
5: Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő.

Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a kétnapos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Válaszd ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marospart nyári estéiben. Ráadásul már VIP kétnapos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól. Építkezel, felújítasz, barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Komkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már két üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk.

0: ezüstöd legyen, már 125 lejtől. Teljes hozzáférés, nincs lekötés. Pagold.ro. Tedd meg az első lépést ma, a jövőbeli önmagad meg fogja köszönni. További információ pagold.ro. Pagold.ro.
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
0: Reklámot hallottak.

0: like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatát.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy vi a kolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Udvarhely szívében az Ötvös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test- és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
3: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika, második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0749

0: 0742-161-934-en vagy a 0742-863-365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
1: Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a kétnapos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Válaszd ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marospart nyári estéiben. Ráadásul már VIP kétnapos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.
2: Építkezel, felújítasz, barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Komkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már két üzletben várunk Székely udvar helyen. Piktor. Bizalmat építünk.

0: aranyod vagy ezüstöd legyen, már 125 lejtől. Teljes hozzáférés, nincs lekötés. Pagold.ro. Tedd meg az első lépést ma, a jövőbeli önmagad meg fogja köszönni. További információ pagold.ro. Pagold.ro.
1: Isuszér elé. Bérelj 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Nyomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás? Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isuszér elé néven. Isuszér elé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk. Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: Mi azt az erőt látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindez magyarul. Magyarul. Érted?
1: Okay, all you need is some patience and a little practice, and you'll soon be disco dancing with the best. Let's start with the basic two.

0: I like music. Sztár reklám.
1: A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az Alté fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
2: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
3: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
2: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
3: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
2: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00-11-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Hogy a gépezet forogjon, akár csak az önvállalkozása forgótőkére van szükség.
6: Mezőgazdászoknak, kis és közepes vállalkozóknak segítő partnerei vagyunk.
5: LÁM, a megbízható hitelintézet, online a mikrokreditlám.ro címen.
7: Reklámot hallottak.
8: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.
9: Did you forget that I was even alive? Did you forget

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
3: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika, második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika, autód megköszöni a törődést.

lépés, nincs lekötés. Pagold.ro. Tedd meg az első lépést ma, a jövőbeli önmagad meg fogja köszönni. További információ pagold.ro. Pagold.ro. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné élete

0: legfontosabb pillanatait.
1: Isu szerelő. Bérelj 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás? Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isu szerelő néven. Isu szerelő. Mindig ott, ahol szükséged van ránk.
2: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
3: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A TV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
1: Azt tudti! Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
4: Slang Event. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
5: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
6: Reklámot hallottak!
7: Sztár Rádió!
8: Sztár Rádió!
7: Sztár Rádió! Sztár Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltsd el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.

0: térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
1: 33 év. Több ezer támogatott projekt. Számtalan megoldott pénzügyi kihívás.
2: A LÁM 1992 óta stabilitást visz a kis és középvállalkozások életébe. Még a válsághelyzetek alatt is. A LÁM nem csupán egy hitelező, hanem egy tapasztalt utitárs.
1: Mikrokreditlám.ro.
3: Közérdekű hirdetés következik.
4: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.
5: Reklámot hallottak.
6: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

0: Mix a 100.8-on. Péntek este 8 órától a legnagyobb slágereket, a legjobb zenéket hozzuk.
1: Ma a DJ Barney válogatott mixei pörgetik fel az estét.

azt a zenét játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: Érted?
1: Oh, yes.
0: Érted!
2: Put your hands in the air!

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

0: és társad.
1: Recklessly, you lost that love, baby, recklessly.

Mi azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

mert visszavárnak. Arra kérlek, ne legyen túl nehéz nekem. El soha nem kérlek, a ketté osztod életem.